A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után.

másikat, azok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette. Láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint huhogó dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De Picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem uhogó dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy gombóc artúl meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem értem. Kezd újra. Pompom hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Dur, dur, dur. Nagy a forgalom, dur. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, csoki is van. Ott a puska, próbált ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét, és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancsert tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe.

0: Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű, golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. Pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, ho, ha, ho, ho, ho, ho. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho! Gombóc Artúr csodálkozva nézte a dugót. Te húgtál? A dugó még mérgesebben húgott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Hapci, én húgtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem, teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet, és reszkessetek huhogó dugótól. Azzal kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók feje búbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhogó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, radírpók a feje búbját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, s rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húg a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeliden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott. Az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor huhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és égtelenül huhogott. De hiszen ez huhog. Gyomorból huhog. Nem veszek huhogó kutyát, szaladt ki a vevő a boltból. Huhogó dugó is kigurult, ott hagyta a magába roskadó eladót. Gurult és pattogott. Közben aprókat huhogott. Hu, hu, hu. Csak úgy, bele a levegőbe, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból. Egy parkba érkezett, ahol éppen egy tűzoltó zenekar próbált. Csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, hár. Huhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen huhogni kezdett. Szállt a rémes huhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadászkürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én huhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki huhogott bele a térzenébe. De huhogó dugó már messze járt, pattogott és huhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világvége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a huhogás. Huhogó dugó össze-vissza huhogott, az emberek összerándultak a félelmetes huhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehuhogott a fülembe. Meneküljünk! Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk! Megőrülünk ettől a huhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Huhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a huhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz a jó melegben, és elmúlik a huhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kája mellé, huhogó dugó egyre kevesebbet huhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett, ijedten. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk! Rohantak, lihegve és huhogva, s szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva nézett vissza az ajtóból, megvárhatsz, hú!
1: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok. Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mindenkinek.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája. Székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni, addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a királykisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a királykisasszonyhoz, és megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a királykisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, és azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, és megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, és nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, s azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve Félsz volt. Hey, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának. Mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszéd ország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgy is mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgy is megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kormos István, a muzsikás kismalac, aki elmeséli nektek Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz, kurtafarkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpkis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mi csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emet csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. kis borjú is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglást, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj! Így szól egy jó nagy bőgő. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak. Jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akárminótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú szól akár a nagybőgő. Tilláron, talláron, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dob-dob-dobbant patáival közbekoppant. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kis csikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajhaja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni. Szól a kis malac, uram! Tehetsz egy próbát ugyan, szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogva-cogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér legesleg közepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csudás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, hé, de hogyan a nótát a kisborjú szól akár a nagybőgő, a kis csíkó dobbant patáival közbekoppant, kecskegida meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csodás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.
1: A Muzsikás kismalac című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Olló Patrik vagyok. Elmondok nektek egy verset. Nemes Nagy Ágnes, madarak. Mennyi fényes szép madár? Nem tudod, hogy merre száll? Honnan jönnek? Nem tudom. Merre mennek? Nem tudom. Égre, földre, vízre szállnak? Nádba bújnak? Nem tudom. Mennyi fényes szép madár? Isten áldjon kis húgom. Merre mennek? Megtudom. Fára mászom, vízbe úszom, nádbugáját széthúzom. Jaj, ne menj el, miért beszéltem, megfázol az őszi szélben? Meg se fázom, meg se érzem. Merre szállnak, megtudom. Megtudom, és ha bírom, elmesélem.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal rántották be, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazúrról, mert így nem lehet még a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának. Édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy, mendegél, ország, világ ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepszik melléje, előveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejbe szökik egy kis egérkes, azt mondja. Hallod-e, te legény, adj egy falást abból a pogácsából. Éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem elég legyen. Csak elcincog nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott. Leült a kapu elejbe, s ott várta a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi. Mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak be, te legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy el ne találjon veszni egy is, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, 100 felé futottak. Aj, megszontyolodik a legény, s még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Előáll erre a második legény, hogy most ő próbál szerencsét, s erősen köpte a tenyerét, hogy ő, tudom, Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó taligakerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejbe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki egy falás pogácsát, mert éppen 14 napja, hogy nem evett. Jó szívvel, te kicsi egérke, mondta a legény. Úgyis talán nem kell sokáig ebből a pogácsából élnem. Megköszöni az egérkes, azt mondja. No, te szegény legény, jó tett helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is volt szerencséje egyiknek sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudnék én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelemben légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolta magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. S bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepszik a kapuban, s hát egyszer jön a király.
0: Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király.
3: Elmondja, hogy miben fáradozik. Szeretne valami jó helyen szolgálatba állni.
0: Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam. Ezeknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való.
3: Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkére köti a legénynek, hogy el ne vesszen a nyulakból egy is, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik.
0: Haj, álljatok meg, hé!
3: Kiált a legény.
0: Mit csináljak most már?
3: Eszébe jut a kürt, előrántja, belefuvint, s hát a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint megannyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából. Megcsavargatta a fejét, semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös praktikával gyűjtötte össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolta magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem egyéb, próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony nem ad, mert neki a feje drága. De így, de úgy, mondja a leány. Vendégség lesz a háznál, és a király mindkettőjüknek fejét véteti, ha nem lesz nyúl az asztalon. Amint így húzakodának, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülénél fog egy nyulat, nagy hirtelen bedugja a zsákba, s a leány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, s a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafut a többihez, mintha szemét vették volna. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, s beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, betereli a 100 nyulat a nagy kapun. Hát jő elejbe a király, dúl, fúl, hogy reng belé az udvar.
2: Gyere csak, gyere te, kötérre való! Mit küldtél te nekem a zsákban?
3: Felel a legény. Én egy nyulat felséges királyom. Hívják a szolgálót.
2: Mit adott neked a pásztor, te leány?
3: Nekem, felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király.
2: Még ilyet nem ettem világéletemben.
0: Hát most már hol a nyúl?
3: Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jön ki.
2: No, hallod-e, te szegény legény, mondta a király. Még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék a 100-ból. Hát mit kívánsz?
3: Csak egy zsák pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon.
0: A király tüstént méretett egy istenes nagy zsák pénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza.
3: De bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csúdájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
5: Csukásmese Rádió.

0: A csuka parancsára. Orosz népmese. Elmeséli Csőre Gábor. Élt egyszer egy öreg ember. Volt három fia. Kettő okos, a harmadik, Jemelja, igen nagyon ostoba. A két testvér dolgozik, Jemelja meg egész nap a kemencén heverészik, nem törődik semmivel. Egyszer a bátyái vásárra indultak, s őt elküldték az ángyai. Eredj vízért, Jemelja! Az leszól a kemencéről. De hogy megyek! Pihenek? Eredj vízért, Jemelja! Ha megjönnek a bátyáid, hoznak neked vásárfiát. No, nem bánom. Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, kapta a két vödröt, vette a csákányt, indult a folyóra. Nekilátott, léket vágott, megmerítette a két vödröt, letette a jégre és lenézett a lékbe. Egy nagy csukát látott benne. Nagy ügyesen kirántotta. Már a száját nyalogatta. De jó leves lesz belőle! Hát, uram, fia, emberi hangon szólalt meg a csuka. Dobj vissza a vízbe, Jemelja! Igen, meghálálom! Nevette Jemelja, meghálálod? Ugyan, hogyan? Nem hiszem én, hazaviszlek, odaadlak ángyaimnak, levest főznek belőled. Könyörgőre fogta a csuka, szépen kérlek, Jemelja, vess vissza a folyóba, s bármit kérnél, teljesítem. Várj csak, előbb kipróbálom. Ha nem csapsz be, visszavetlek. Jemelja, Jemelja, mi a kívánságod? A két vödröm lábra kapjon, hazainduljon, egy csepp víz belőlük ki ne locsanjon. Azt mondja a csuka. Jó, jegyezd meg, amit mondok. Akármi a kívánságod, ezt mondd. Csuka parancsára, szívem óhajára. Mondja hát Jemelja. Csuka parancsára, szívem óhajára, induljatok vödrök a magatok lábán! Alig, hogy kimondta, indulnak a vödrök, kaptatnak a dombra. Visszadobta Jemelje a csukát a légbe, s elindult a vödrök után. Mennek a vödrök, mennek az utcán, ámulnak az emberek. Jemelje a vödrök után lépeget, jót nevet. Befordultak a vödrök a házba, felugrottak a vizes patkára, Jemelja meg felmászott a kemencére. Eltelt egy nap, eltelt kettő. Azt mondják az ángyai. Elég már a heverésből, Jemelja, menj hát fát hasogatni. De hogy megyek, pihenek. Ha nem hasogatsz fát, megjön a két bátyád, nem hoz neked semmit. Feltápászkodott Jemelja, kénytelen kelletlen lemászott a kemencéről. Eszébe jutott a csuka, s csendeskén azt mondta. Csuka parancsára, szívem óhajára, eredj fejsze fát hasogatni, gyertek tuskók be a házba, a kemence szájba. Kiugrott a fejsze a lóca alól, futott az udvarra, nekiállt a fának, vágta, hasogatta, a tuskók meg sorba álltak, elindultak be a házba, egyikük a kemencébe, másikuk alája. Telt az idő, múlt az idő. Azt mondja a két menyecske. Eredj ki az erdőre, Jemelja, nincs több fa a háznál. Azt feleli Jemelja. Hagyjatok már békén. De hogy hagyunk békén, talán a mi dolgunk fát vágni az erdőn.
1: Én nem megyek, pihenek.
0: Jól van, nem lesz vásárfia. Mit tehetett Jemelja? Lemászott a kemencéről, csizmát rántott, felöltözött, Fogta a kötelet, fogta a fejszét, kifordult az udvarra, felült a szán bakjára.
1: Halljátok, menyecskék, kaput nyissatok!
0: Azt mondják az ángyai. Meghibbantál, jemelja, hiszen be se fogtál.
1: Nem kell nekem ló a szánhoz.
0: Az ángyai kinyitották a kaput, jemelje meg csöndesként. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj szán az erdőbe! Alig, hogy kimondta, elindult a szánkó, de olyan sebesen, mintha hat ló húzná. Az erdőbe a városon átvezetett az út. Elgázolt, feldöntött sok embert az utcán. Kiabált a nép, fogd meg, kapd el! Hajtja a szánt, jemelja, nem hederít rájuk. Beért az erdőbe. Csuka parancsára, szívem óhajára, vágjál fejszém jó száraz fát, ti meg tönkök, menjetek a szárra, rendbe elfeküdjetek, összekötöződjetek. Neki állt a fejsze, jó száraz fát vágott, a tönkök meg mentek a szárra, rendbe elfeküdtek, összekötöződtek. Megparancsolta jemelje a fejszének, vágjon neki egy nagy tölgyfafügykös, de olyat, hogy alig bírja fölemelni. Felpattant a szárra. Csuka parancsára, szívem óhajára, lódulj haza szánkó! Repült a szán hazafelé. Átszáguldott a városon, ahol nemrég annyi embert elgázolt jemelja. Ott már várták, megragadták jemelját. Lehúzták a szárról, ütötték, gyalázták. Látja jemelje, hogy szorul a kapca, szép csöndeskén azt suttogja. Csuka parancsára, szívem óhajára, ugorsak fügykös, töngesd el őket! Előugrott a fügykös, csépelte a népet. Szétfutottak az emberek, jemelje meg hazahajtott, fölfeküdt a kemencére. Múlt az idő, múldogált. Egy napon a cár hírét vette jemeljának, szalajtotta egyik tisztjét, hogy jemelját megkeresse, udvarába elvezesse. Elment a tiszt jemeljának falujába, bezörgetett abba a házba, ahol jemelja lakott. Bekiáltott.
1: Itt lakik a jemelja, a félnótás jemelja?
0: Az leszól a kemencéről.
1: Mit akarsz tőle? Öltöz gyorsan, viszlek a cárhoz. De, hogy megyek, pihenek.
0: Megmérgesedett a tiszt, pofon csapta jemelját. Az meg szép csöndeskén, csuka parancsára, szívem óhajára, ugorj elő, fügykös, döngesd el a tisztet. Kiugrott a fügykös, nekiállt a tisztnek. Elcsodálkozott a cár, hogy a tisztje nem bírt jemeljával, szólította a legrangosabb főurát, arra parancsolt rá.
1: Vezesd elém jemelját, a félnótás jemelját, mert ha nem, a fejedet vétetem.
0: Vásárolta a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, ment jemelje a falujába, bezörgetett jemelje a házába, s kifaggatta ángyait. Mit szeret jemelja, kit szeret jemelja? Jemeljuska azt szereti, aki szép szóval kérleli, szép kaftánt ígér neki, akkor megtesz mindent, amit kérnek tőle.
1: Adott jemeljának a legrangosabb főúr aszalt szilvát, mazsolát, fűszeres kalácsot, s kérte hímes szóval. Ne heverj a kemencén, kedves jemeljuska! Vár a cár, jöjj a palotába! Nem megyek én, jobb nekem itt a meleg kemencén!
0: Jemelja, jemelja! Vár a cár étellel, itallal, finom csemegével, jöjj a palotába!
1: Dehogy megyek, pihenek!
0: Jemelja, jemelja! Vár a cár, szép kaftánt ad neked, lakkos csizmát, süveget! Gondolkodott, gondolkodott Jemelja.
1: Na, nem bánom. Menj csak előre, majd megyek utánad. Elhajtott a főúr.
0: Jemelje még heverészett, aztán ennyit mondott. Csuka parancsára, szívem óhajára, indulj el, Kemence, a cár udvarába.
1: Megrecsent a ház négy sarka, ingadozott a gerenda, ledőlt a fal, és a Kemence elindult az utcán, széles országútján, a cár udvarába. Kinéz a cár az ablakon, eláll szeme szája.
2: Hát ez miféle csoda?
1: A legrangosabbik főúr azt feleli neki.
0: Jemelje jön hozzád Kemencéje tetején.
1: Kilép a cár a tornácra.
0: Hallod-e, Jemelje, sok a panasz rád. Sok alattvalómat elgázoltad.
2: Miért álltak a szán útjába?
1: Kipillantott ablakán a cár szép leánya, Maria cárkisasszony. Meglátta Jemelje, s szép csöndeskén így szólt.
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, szeressen meg engem a cár szép leánya.
1: Aztán annyit mondott. Lódulj haza, Kemence! Sarkon fordult a Kemence. Hazament, befordult a házba, előbbi helyére.
0: Jemelje meg tovább hevert,
1: everészet rajta. Hanem mi történt a cár palotájában? Maria cár kisasszony majd eleped Jemeljáért, nem tud élni nélküle. Szépen kéri az apját, adja feleségül hozzá, adja Jemeljához.
0: Elbúsult a cár, sokáig kesergett. Aztán megint ráparancsolt legrangosabb főúrára.
2: Eredj! Hozd elém Jemelját élve vagy halva, mert ha nem, a fejedet vétetem.
1: Vásárolt a legrangosabb főúr édes bort, csemegét, ment Jemelje falujába, bezörgetett a házba, kínálgatta, jól tartotta Jemelját.
2: Evett, ivott Jemelje, és lefeküdt.
1: A főúr megfogta, kocsijára tette, a cár elé vitte. A cár nyomban kiadta a parancsot. Kerítsenek egy nagy hordót, vasabroncsos hordót. Beletették a hordóba Maria cár kisasszonyt Jemeljuskával, aztán a hordót fekete szurokkal lepecsételték.
0: Tengerbe vetették.
1: Sokára, nem sokára felébred Jemelje. Látja, szűk helyen van, sötét van körötte.
3: Hol vagyok?
1: Azt felelik néki. Szűk helyen, sötét helyen, Jemeljuska. Hordóba zártak bennünket, kék tengerbe vetettek.
3: Ki vagy te?
1: Maria cár kisasszony.
0: Azt mondja Jemelje. Csuka parancsára, szívem óhajára, fújjatok vadszelek, szárazföldre vessetek, szép sárga fövenyre. Kerekedtek vadszelek, felfordult a tenger, kivetette azt a hordót a szárazföldre, szép sárga fövenyre.
1: Kilépett belőle Jemelje, meg Maria cár kisasszony. Ugyan hol lakunk majd, Jemeljuska? Tákolj össze valami kis viskót.
3: Nem én! Pihenek!
1: Kérlelte a cár kisasszony, szép szóval kérlelte, akkor így szólt Jemelje.
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, épülj ékes palota, színaranytetővel.
1: Alig, hogy kimondta, felépült a palota színaranytetővel. Körülötte zöldellő kert, virágok nyílnak, madarak dalolnak. Maria cár kisasszony bement Jemeljával az új palotába, leülnek az ablakhoz.
0: Lehetnéle, deli legény Jemelje.
1: Nem kérette magát, Jemelje?
0: Csuka parancsára, szívem óhajára, változzam deli legényé, szép daliás vitézzé.
1: Olyan szép lett Jemelje, hogy azt mese el nem mondhatja, toll le nem írhatja.
2: A cár éppen vadászott, arra tévedt, s mit látott?

0: Emlékszel-e a félnótás Jemeljára, aki kemencén ment palotádba, akit a lányoddal együtt hordóba szögeztél, tengerbe vetettél? Én vagyok az, Jemelja. Ha akarom, porrá rontom egész birodalmad. Háj, de megijedt a cár! Könyörgőre fogta. Tiéd a lányom, Jemeljuska, tiéd az egész birodalmam, csak kegyelmez életemnek. 7 országra szóló lakodalmat csaptak. Jemelja feleségül vette Marja cár kisasszonyt, s maga ült a trónra. Itt a vége, fuss el véle.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Fazekas Anna, öreg néne őzikéje. Mátra alján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, tőle tudom ezt a mesét. Őzgidácska setes uta, rátévedt az országútra, megbotlott egy kidőlt fába, eltörött a gidalába. Panaszosan sír szegényke, arra ballag öreg néne. Ölbe veszi, megsajnálja, hazaviszi kis házába. Ápolgatja, dédelgeti, friss szénával megeteti, forrásvízzel megitatja, mint ha volna édes anyja. Cilicica, bodri kutya, mellé búvik az ugolyba, tanultak ők emberséget, nem bántják a kis vendéget. Gyorsan gyógyul a gida lába, elmehetne ő az ősz bálba, vidám táncot ellejthetne, de nincs hozzávaló kedve. Barna szeme bús szomorún, csüng a távol hegykoszorú. Reggel bíbor napsugarak játszanak a felhők alatt. Esti szellő ködöt kerget, dombok, lankák üzengetnek. Vár a sarjú, gyenge hajtás, gyere haza, gidapajtás. Könyvbe lábad az ősz szeme. Nagyon is visszamenne, csak az anyja úgy ne várná, csak a nénét ne sajnálná. Éjjel-nappal visszavágyik, hol selyemfű, puha pázsit, tarka mező, száz virága, ősztestvérkét hazavárja. Ahol mókus ugrabugrál, kopácsol a tarka harkály, vígan szól a kakuk hangja, bábot cipel szorgos hangja. Várja patak, várja szellő, kék ég alján futó felhő, harmadgyöngyös harangvirág, vad árvácskák, kékek, lilák. Öreg néne megsiratja, vissza dehogy mégse tartja. Kiki lakik hazájában, őz erdőben, ember házban. Kapuig is elkíséri, visszatipeg öreg néni, és integet, amíg látja, éj boldogul, őzgidácska. Lassan lépdel, csendben ballag, kattan ajtó, zörren ablak, onnan lesi öreg néne, kis gidája visszanéz-e. Azontalan állatkája egyre jobban szaporázza, s olyan gyorsan, mint a villám, fenterem a mohos sziklán. De a tetőn, hegygerincen megfordul, hogy búcsút intsen. Ég áldjon, rét, kicsi csalit, s mint a szél, eliromodik. Nyár elröppen, levél sárgul, lepereg a vénbükk fáról, óborul már házra, rétre, egyedül él öreg néne. Újra kihajt fű, fa, virág, nem felejti a kis gidát. Fordul a föld egyszer, kétszer, zörgetnek a kerítés.

0: Kitekint az ablakrésen, kikopogtat vajon éjjel? Hold ragyogja be a falut, kitárja a kicsi kaput. Ölelésre lendül karja, kis gidácska, meg az anyja áldogálott. Beereszti, szíve dobban, megismeri. Őz mama lett a kis gida, az meg ott a gida fia. Eltörött a melső lába, elhozta hát a kórházba, hogy szemével kérve kérje, gyógyítsa meg öreg néne. Puha gyolcsba bugyolálja, ne szepegjen fiacskája. S ködelőtte, köd utána, belevész az éjszakába. Gida lábát két kezébe veszi lágyan öreg néne. Meg is gyógyul egy-kettőre, felbiceg a dombtetőre. S mire a tölgyről lehull a makk, a kicsi bak, az a ballak. Mátrai falu széle, kapuban ül öreg néne. Nincs egyedül, miért is volna? A fú, a fagy, sok a dolga. Körülötte gidák, őzek, látogatni el-el jőnek. Télen, nyáron, évről évre fejük hajtják az ölébe. Falu népe is szereti, kedves szóval becézgeti öreg nénét, s azóta így nevezik, őz anyóka. Piros pipacs, szegfű, zsája virít háza ablakába. Nagy köcsökben, kis csuporban, szivárvány szín 100 csokor van. Egyiket Gál Péter hozta, másikat meg Kovács Julcsa, harmadikat Horváth Erzsi, ott törő lesz valamennyi. Vadvirágnak dal a párja, ének szótól zeng a háza. Oly vidám a gyereknóta, neve sír is őz anyóka. Mátraján, falu szélén, lakik az én öreg néném, meleg szívű, dolgos derék, mese őrzi arany szívét. Gidára vár sós kenyérke, kalács cipó apró népre, egyszer te is légy vendége, itt a vége, fuss el véle!
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: A halász meg a felesége. Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt. S bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, s csodát csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
3: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
2: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az, csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől, alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mint virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög, forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérése teljesül azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérjél. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő. Szép nagy ez az ország, de császárnő bárki lehet. Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy. A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél, a nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégsem mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést.
3: A feleségemnek nem elég ennyi! Most már pápa szeretne lenni!
2: Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta. Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten. Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát.
3: A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni!
2: Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül. Szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött. Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk. Se baj. Talán egyszer gazdagok leszünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség?
4: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, baj, nem vitás. Remeg lapul Tóbiás. Jaj, jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt. Ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más? Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más. Így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk. A nagy alatt átbújunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, megállj, elkaplak. A fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás. Itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
0: Csukásmese Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jó kedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb. Egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Cini-cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika, jobbra dől meg balra dől, tücsök komoly hegedül.
3: Halihú!
4: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Felkészültetek? Van hangotok?

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudor kukac köszönt benneteket!
2: A szúnyogok elsősorban az orruk után mennek, amikor kiszemelik a kiszívandó áldozatot. Az izzadság és a lehellet szaga vonza oda őket. Ráadásul elég válogatósak. Állítólag a nullás vércsoportú embereket szeretik a legjobban. Miután a szúnyog belétek döfte a szívókáját, vérszívás előtt egy kevés nyálat fecskendez a bőrötökbe. Azért teszi, hogy ne alvadjon meg a vérünk szívás közben. Nem örülne ugyanis annak, ha eldugulna a szívókája. A testeteknek egyáltalán nem tetszik, ha ismeretlen dolog kerül bele. Ez a bőrötökben zajló láthatatlan háború az oka annak, hogy a csípés helye viszketni és dudorodni kezd.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el.
5: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kert csodáit. Bech Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A történet címe pedig Kert a cserepekben, mediterrán fűszernövények.
6: Ébresztő, hasatokra süt a nap!
5: Keltette másnap reggel hangosan Ellát és Rozit Lori, majd kirohant a teraszra. Kellemes meleg volt, érezni lehetett a közeli tenger sós illatát. A távolból hajókolompolás, a sirályok ricsaja és gyereknevetés hallatszott.
6: Nekünk nincs kertünk, de cserepekben sok mindent termesztünk.
5: Kezdett bele Mati, mikor a lányok hálóinkben és mezítláb álmosan kiléptek a tágas teraszra. A terasz napos, meleg részén, nagy agyagcserepekben láthatóan remekül érezték magukat az illatos fűszernövények.
6: Nézzétek csak, az anyukánk minden cserépben szúrt egy kis táblát, magyarul és olaszul is ráírta, hogy milyen növény van benne.
5: Hadarta Mati, majd felolvasta a kis táblákon szereplő neveket. Bazsalikom, kakukkfű, citromfű, koriander, citromverbéna, oregano, rozmarink, zsája.
6: A citromverbénát úgy tudom tőletek kapta pár éve,
5: nézett Elláékra és megdörzsölte a növény citromos illatú leveleit.
6: A fűszernövények nem szeretik, ha túl vizes a földjük, a cserepek alja azért lyukas, hogy a fölösleges víz kifolyhasson,
5: mondta Mati.
6: Az alattuk lévő tárcákban összegyűlik a víz, ami később, szárazabb időben még jól jön a növényeknek.
7: Vagy inkább jól kifolyik,
5: kacagott Rozi és Lorira mutatott, a kilocsoló kannával a kezében gondosan öntözni kezdte a növények földjét. A rozmarink cserepe alatt lévő tálcából folyni kezdett a víz. A terasz széléig csordogált, végül a földre csöpögött. Mati elmesélte, hogy Lori minden nap megöntözi az anyukájukkal a fűszernövényeket. A cserében nevelt növényeket sokkal gyakrabban kell locsolni, mint a kertben termesztetteket, mert hamarabb kiszárad a földjük.
6: Tavasszal mindig átültetjük őket, mesélte tovább Mati. A nagypapánktól kapott éret, átrostált komposztot szoktuk a virágföldhöz keverni. Anyukánk a cserepek aljába agyaggolyót vagy összetört cseréptarabokat szór. Az agyaggolyó nagyon hasznos, folytatta. Öntözéskor megszívja magát a cserében lévő felesleges vízzel, és később, ha a föld kiszárad, leadja a vizet. Mikor elutazunk pár napra, ez nagyon jól jön. Mi nemrég komposztát készítettünk a növényeinknek, hogy erősebbek és ellenállóbbak legyenek, mondta Rozi. Komposztát? Hát az meg mi? Érdeklődött Mati. Az érett komposztot vászonzsákba töltöttük, és egy esővízzel teli vödörbe tettük, amiben fél napig ázott. A komposztát 1:5-hös higításban a növények talajára öntöttük. Az 1:5-hös higítás azt jelenti, hogy 1 liter komposztát 5 liter vízhez kevertünk. A komposztea tele van a növények számára fontos tápanyagokkal és hasznos mikroorganizmusokkal, például baktériumokkal és gombákkal, magyarázta Rozi.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
8: Jaj, de szörnyű bánatban bezárták az iskolát.

a béka és a holló. Egy béka fürdőzött a tópartján, a tavaszi napsugarakban. Csak nemrég érkezett meg a tavaszi napsütéses idő a hegyek közé, a béka pedig ki akarta élvezni minden egyes percét. Ahogy a béka, úgy más állatok is felkeltek téli álmukból, előbújtak odójaikból, és most mind együtt játszadoztak a tópartján. Már a költöző madarak is megérkeztek a telelésből, és most vígan csipkedték egymást a tóvizében. Miközben a béka a sziklán napozott, olyan jól érezte magát, észre sem vette, hogy elbóbiskolt. Ám annál szemfülesebb volt a közeli fán trónoló holló. Egy óvatlan pillanatban alászállt, s felkapta csőrével a békát. A béka nagyon megrémült, mikor felébredt, s látta, hogy fogjul ejtették, de akkor már magasan repültek, nem volt merre menekülnie. Végül a holló egy ház tetejét választotta ebédje elfogyasztásához. Pár perc múlva le is szálltak a náttetőre. A holló már éppen nekilátott volna az étkezésnek, ám akkor a béka gondolt egyet, s hangosan felnevetett. Mégis mi olyan vicces, béka úr? Kérdezte a holló. Á, csak az édesapám pont ennek a háztetőnek a nátszálai között vészelte át a telet. Ha meglát minket, mérgében biztos ellátja a bajod. A holló nem akart újat húzni egy mérges békával. Gondolta, inkább máshol fogyasztja el a finom békahúst. Fogta hát, s átröppent a túloldalra. Ott egy eres csatorna szélén pihent meg. Ám a béka megint kuncogni kezdett. És most min nevetsz? Kérdezte bosszúsan a holló. Éppen itt lakik a nagybátyám, aki bármilyen állatnak neki megy, ha látja, hogy veszélyben van ő vagy a családja, mondta jókedvűen a béka. A hollónak se kellett több, újra csőrébe kapta a békát, s elrepült a háztetőről. A levegőből egy kutat pillantott meg. Gondolta, ott már igazán békésen ehet. Leszállt a kút szélére, és már éppen nekilátott volna a béka evésnek, de a varangyos félbeszakította. Ezzel a csőrrel akarsz te engem megkóstolni? Mégis, mi a baja az én csőrömnek? Hisz nincsen semmi éle. Ha már a gyomrodban kell végeznem, legalább gyorsan egyél meg, de ilyen életlen csőrrel ez nem fog menni. Nézd csak azt a követ, mutatott a távolban egy kőre a béka. Azzal kiválóan megélesítheted. A holló mindjárt oda is repült a kőhöz, s elkezdte élesíteni vele a csőrét. Ám ahogy elfordult a kúttól, a béka fogta magát, s beleugrott a kút vizébe. Nagyot placcsant, de a holló nem vette észre, éppen a saját hiúságával volt elfoglalva. Mikor aztán befejezte a holló a tollászkodást, visszarepült a kúthoz. De hiába nézett körbe, a békát nem látta sehol. Gondolta, hogy a kút mélyén lehet, hát lekiáltott neki. Kedves béka úr, feljönne a kút mélyéről, hogy befalhassam? Most már igazán éles a csőröm. Bár csak ki tudnék mászni, kedves holló asszonyság, gúnyolódott a béka, majd folytatta. De sajnos túl magas a kút fala. Gyere le, te értem! Majd nevetve elmerült a vízbe. A holló pedig rájött, hogy csúnyán átverte a béka, s bosszankodva elrepült, új falat után kutatott.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Akinek van kedve föltenni mind a két kis kezét a magasba, nyugodtan megtehet.

a másik kezünket is, fordítsuk egymással szembe mind a két tenyerünket, és indítsuk be azt a bizonyos taps rakétát, amire nekünk óriási nagy szükségünk van.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Felolvassa nektek Tóth Vera. Házat őriz, de nem portás, nagyon kedves játszópajtás. Mi az?
2: Ez a kutya.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Vagyis a csalafint a csali. Nyáron az a jó, hogy meleg van, a folyó vize meg hűs és tele van hallal, egy horgásznak nem is kell semmi más a boldogsághoz. Illetve valaki mégis hiányzik, mert igaz, hogy a folyó tele van hallal, de a zenélő doboz meg üres. A főkukac ugyanis egy nap szabadságot vett ki, elment meglátogatni a rokonokat. A nagy horgász mérgesen nézte az üres dobozt. Miért nyáron kell rokonokat látogatni? Télen is lehet látogatni. A rokonok elállnak. Hogy fogok most horgászni csali nélkül? Mit ér a horgász csali nélkül? Csali nélkül a horgász félkarú óriás. De hamarabb hagyta a mérgelődést, mert mérgesen nem lehet horgászni. Horgászni csak jókedvűen és derűs szívvel lehet. A horgászokat az különbözteti meg a többi embertől, hogy ha leülnek a víz partjára, rögtön tele lesz a szívük örömmel. Búrt, a bajt, a bánatot azt otthon hagyják. A szemük csillog, az orcájuk meg piros lesz. A nagy horgász szeme is csillogott, és piros orcával így rikkankatott. Senki sem pótolhatatlan. Keresek egy jó kis csalit, egy fürge csalit, egy csalafinta csalit. Ho-ho-ho-ho! És elindult a vízparton csalit keresni. A biztonság kedvéért vitt magával egy kis ásót. Leásott itt, leásott ott, de nem talált mást, csak gyökeret. Aztán arrébb ment, ott is leásott, és talált valamit, ami nem gyökér volt, hanem egy nagy, kövér pajor volt. De nagyon lusta pajor volt, meg sem mozdult. A nagy horgász piszkálgatta meg, így biztatgatta, na, mozdulj már, világ lustája, nem mozdulsz, ha nem akarsz csali lenni, na, nem is kell lesz. És visszadobta a lusta pajorral a földet. Ment tovább, és benyomta az ásót a földbe. Az ásó egyből beleszaladt egy hörcsögjúba. A hölcsög a lyuk mélyén dühösen fújt, és mérgesen prüszkölt, a bajuszát mozgat, és a forrát picsorgatta. A nagy horgász hátrált, majd gyorsan betemette a hölcsög lyukokat. Ez túl mérges, ez nem jó, ez elriasztja a halakat. Battyogott tovább, csak úgy megpiszkált az ásóval a földet, amikor egy giliszta süty kiugrott a földből, és fürgén eliramodott. A nagy horgásznak kerekre nyílt a szeme, úgy nézte. Jól láttam. Vagy csak a szemem káprázott, ez ám a fürge csali, utána, eldobta az ásot, és a giliszta után futott. De a giliszta sem volt rest, cikázott, mint a villám. Így futottak, elől a giliszta, mögötte a nagy horgász. A giliszta kezdett fáradni, és ezért gyorsan bedobott egy cselt, hogy kifújja magát. Mikor egy bokor mellé ért, megmerevedett, mint egy ág volna, olyan lett, mintha bokorból nőtt volna ki. A nagy horgász lélegve bokorhoz ért, csodálkozva nézett körül. Most hol van? Az előbb meg itt volt. Hát itt futott az orrom előtt. A nagy horgász bedobott egy cselt, mosolyra húzta a száját, és nyájas a pangó hívogatni kezdte a gilisztát. Hé, hol vagy? Pszt. Egy üzenetet hoztam. Cici, vagy a csodába szokták hívni a gilisztát. Gyere elő! A giliszta vigyorogva hallgatta, majd amikor egy kicsit kipihente magát, újra neki iramodott. A nagy horgász rohant utána, és nagyokat rikkangatott. Látlak, most elkapom a grabancodat, ho-ho-ho-ho! Így futottak, cikáztak, elő a giliszta, hátul a nagy horgász. Ahogy futottak meg cikáztak, egy arra sétáló kacsa figyelt fel rájuk. Gyorsan lesbeállt, és kitátott csörrel várta a gilisztát. A nagy horgász meglátta, és messziről hesegette a kacsát. Hess onnan, ez az enyém, az én csalim, hess onnan, te orvkacsa, amíg szépen beszélek, hess! Majd a gilisztát figyelmeztette, mint egy igazi sportás. Ha-ho, giliszta, vigyázz, légi veszély! Mert tudni kell, hogy egy horgász mindig úgy viselkedik, mint egy sportás, még egy gilisztával szemben is. A giliszta két tűz közé került, elől a kacsa kitátott csőre, hátul az üldöző nagy horgász. A giliszta megtorpant egy pillanatra, majd gondolt egy merészet, lendületet vett, és behúny szemben nagy sebességgel beugrott a kacsa csőrébe. A kacsa boldogan becsukta a csőrét, aztán csodálkozva kinyitotta, és hátra nézett. Ugyanis a giliszta hátul nagy lendülettel ki is jött a kacsából. A kacsa ilyetten csuklott egyet, bambán becsukta a csőrét, és nem értette, hogy mi történt. Ekkor ért oda a nagy horgász, Dühösen szétveszítette a kacsa csőrét, és kotorászott benne. Mondtam, hogy ez az enyém, pajtikán, és én vissza is veszem, ami az enyém. A griszta közben óvatosan tovább húzott a fűben. A kacsa nyögdécselt, meg mutogatott, nem tudott beszélni, mivel a nagy horgász a csőrében kotorászott. Nem csak kotorászott, hanem dühösen faggatta is a kacsát, hogy nincs itt, hova tetted, he? Hova tetted? Mit mutogatsz, te kuka? Végre a kacsa mögé nézett, és meglátta a menekülő gilisztát. Kihúzta a kezét a kacsa csőréből, és gyorsan bocsánatot kért, mert egy horgász akkor is udvarias, ha erre nincs idő. Ott fut, látom! Ne arra úgy, pajtikám! De azért bekötöm a csőrödet, biztos, ami biztos. Gyorsan bekötötte a kacsa csőrét egy tartalék zsinórról, mert egy horgász zsebében mindig van egy-két méter zsinór. Majd a giliszta után ront. Utána, most elkaplak! Elől cikázott a giliszta, hátul futott a nagy horgász. A kacsa bánatosan rázta a fejét, még azt is megbánta, egyáltalán erre járt. A halak kirúgták a fejüket a vízből, és nagy élvezettel nézték az üldözést. Az öreg hal füttyentett, pisszegett a nagy horgásznak, és mutogatott, hogy arra, arra ment a giliszta. A nagy horgász futtában megköszönte az öreg halnak az útbaigazítást, és üldözte tovább a gilisztát. Kezdtek kifáradni. Először a giliszta, ami nem is csoda, hiszen nincsen lába. Légyen megálltak, egymástól kis távolságra fújtattak és pihegtek. A nagy horgász az ujjával integetett. Gyere ide, gyere ide! De a giliszta nem ment. Óvatosan hátrált, rázta a fejét, hogy nem. Addig hátrált, ami egyszer csak a vízhez nem ért, és belepottyant. Mindenki elcsodálkozott, hogy most mi lesz. Az lett, hogy az öreg hal tért magához a leghamarabb, odaúszott és óvatosan bekapta a giliszta farkát, majd kiemelkedett a vízből, és integetett a nagy horgásznak, hogy jöjjön, jöjjön itt a csalja. A nagy horgász először nem hitt a szemének, magára mutogatott, hogy engem hívtál? Az öreg hal mosolyogva bólogatott, hogy téged? Nincs itt több nagy horgász? Majd kinyújtotta neki a gilisztát. A nagy horgász szeme könyvbe lábadt a meghatottságtól, és úgy rebegte. Visszaadod, tényleg visszaadod. Sporthorgászi köszönetem. Kezdődhet a horgászás, megvan a csali. Átvette a gilisztát, szalutált az öreg halnak, ahogy igazi sporthorgászhoz illik. A székéhez ment, a gilisztát a legnagyobb bot végére kötözte, és zúgva bedobta a vízbe. Figyeljetek, halacskák, megy a csali. A giliszta lebegett a vízben, kifáradtan a üldözésben. A halak csipkedték, piszkálták, noszogatták, na, gyerünk már, mi lesz? A giliszta mérges lett, megunta a csipkelődést, és úszni kezdett, belelendült, hogy csak úgy feszült a zsinór. A nagy horgász utána engedte a zsinót, és boldogan kiáltozott. Ez ám a fürge csali, harapjatok, halacskák, ho-ho-ho-ho! A giliszta túlsó partra úszott, magával vitte a horgot, és a túlparton kimászott. Kioldotta magát a zsinórból, és a horgot egy bokor tövére akasztotta. Majd dühösen elfutott a fűben. A zsinór megfeszült. A bot meghajolta, hogy a nagy horgász húzta. Egyszer csak hopp, a bokor kiszakadt, s nagy ívben lendült át a víz fölött. A halak megtapsolták a nagy fogást, nevettek, meg vihogtak. A nagy horgász mérgesen földhöz vágta a bokrot, meg a botot, és így fölmett a halakra. Ne rögjetek, és ne vihúgjatok, mert holnap újra jövök, és lesz majdnem ulas. Reszkessetek, halacskák! Hú-hú-hú-hú!
1: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mezbe. Anyu!
1: Anyu!
0: Apu!
1: Apu!
0: A szeretlek!
1: A szeretlek!
0: Az ölej meg!
1: A ölej meg!
0: A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene! A zene! A foci! A pingpong! Ó, még miket mondhatnék? Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

akartok valami menőt mutatni a barátaitoknak? Na akkor jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserép csengő cseng a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Most akkor elmondom lassan is, mondjátok együtt velem.

0: gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki rí, recsegte a borz, valaki sír-rí, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó,

0: Akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a Katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a Katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a Katica. Igen, egy hangya, mondta a Katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
1: Halihú!
2: Jó reggelt, hétalvó!
1: Hasatokra süt a nap!
3: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Osváth Erzsébet fogat húznak Ferikének.
5: Fáj a foga Ferikének, feldagadt az arca. Kicsi fiát az orvoshoz viszi édesapja. Doktor néni vizsgálgatja, csóválja a fejét, s előszedi nagy titokban csillogó műszerét. A kis Ferkó észreveszi, hogy mi készül itt csendben, de nem fél, csak ül nyugodtan, a szeme serebben. Látja a jó doktor néni, nagyon megsajnálja, s nehéz szívvel lát hozzá, hogy a fogát kirántsa. Biztatóan szól a kis Ferkó, tessék, tessék bátran! Ez a gonosz fog úgyis csak baj csinál a számban.
2: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel, kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta, rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket. Középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan lábújhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte tyúkanyó. Itt csak 5 látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki.
7: Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
6: Mirmur megmondta tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel, a kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta.
7: Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni.
6: A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak.
7: Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák.
6: Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye tyúkanyónak.
7: Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak.
6: Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
8: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Neki leghosszabb a nyaka, messze lát a magasba, jár és él a szavannában, kecses fürge járásában. Ki ő?
9: Ez a zsiráf.

0: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn, rendkívül erős, roppant haragos természetű, bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolt a béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amit látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak ott azt a követ, pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzel csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni, szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
0: A Béka és a Holló című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A kígyó meg a vakond. Japán mese. Egyszer régen, nagyon régen a kígyónak csodálatos hangja volt, de nem volt szeme. Egy sötét, föld alatti üregben töltötte a napjait, és mindig csak azon járt az esze, hogy bárcsak lenne szeme. Ha lenne szemem, végre megláthatnám a mező gyönyörű virágait, akár a hangomat is odaadnám érte cserébe. A vakondnak volt szeme, de nem volt hangja. Ő akkoriban a fűben élt, és annyira szerette hallgatni az énekszót, hogy azt kívánta, bárcsak lenne hangja neki is. Ha lenne hangom, egész nap csak dalolnék, akár a szememet is odaadnám cserébe a hangért. Egy nap, ahogy az ilyenkor lenni szokott, a kígyó összetalálkozott a vakonddal, és alkut kötöttek. A kígyó megkapta a vakond szemét, cserébe a vakond megkapta a kígyó hangját. A kígyó gyönyörködve nézegette a mezővirágait, a vakond pedig énekelt, egyfolytában csak énekelt. Mindketten boldogok voltak, míg nem egyszer a kígyónak mondania kellett volna valamit. Akkor rájött, hogy mégsem kötött olyan jó alkut. Szerette volna visszakapni a hangját, de hiába kereste a vakondot, sehol sem találta. sehol sem találta, mert a vakond is megbánta a cserét. Ráunt az éneklésre. Szeretett volna körbenézni a világban és világot látni, de már nem volt szeme. Bánatában elbújt a föld alá, és azóta is ott él vakon. A kígyó pedig azóta is csak sziszegni tud, amikor mondani akar valamit. Kígyók. 4000 kígyófaj létezik, és mindegyik ragadozó. A kígyóknak nincs lábuk, ezért tekergő vagy hullám mozgással haladnak előre. Így nem csak kúszni, hanem úszni is képesek. A szemükön kívül szagminta alapján tájékozódnak, mégpedig úgy, hogy kétágú nyelvük vékony hegyével szaganyagokat továbbítanak a szájpadlásukon található szagérzékelő szervbe.
4: Jó reggelt, hétalvók!
5: Jó reggelt mindenkinek!
4: Hasatokra süt a nap!
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: szeretném én a kifli csücsköt kérni.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.

0: műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Halihú!
4: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem, ne azt. Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese. És micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája, akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdosta az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaratni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet. De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát. És akkor kiszóltak a kertből. Az az én patkóm. Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért. Nem tudok róla nem enni! A kertben egy fiú állt. Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni. Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak. Nem lehet, mondta a fiú csendesen. Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm? Nem ismersz, kérdezte a fiú. Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos. A fiú közelebb jött. Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat. A fiú felmászott a kerítésen, és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében. Lajos csak nézte. A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében. Igen, Én vagyok, bólintott a fiú. Nem értem, húzta össze szemét Lajos. Nem baj, felelte a fiú. Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak. Ő a legújabb barátod? Igen, felelte a fiú, mehetünk. Lajos megijedt. Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová. De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig. Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki. Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem. És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott. A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos. Az öreg bólintott. Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás. Ó, mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből. Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé. Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember. Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak. Megjöttünk. Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni. Teknyős Lajos vagyok Budapestről. Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk? Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos.
2: Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
1: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt. Anyu, miért keltettél fel?
2: Mert kihűl a vacsora, kétszer melegítsem.
1: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
2: Most nem tudom, mi lett a vége. Pedig te nem is szereted a meséket, szólt át Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta, még a felét sem olvastad el.
3: Ezt még elolvashatom neked hatszor is.
1: De mi lesz az én mesémmel?
2: Lajos anyukája mosolyogva mondta. Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
0: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
6: Ez a Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
7: Képzeld, mi történt?
8: Na, mondd.
7: Az oviban Máté azt mondta, hogy ő rajzolta a legszebb sárkányt. Mindenki megdicsérte, és az óvónéni is nagyon büszke volt rá.
8: Azta! És tényleg ő rajzolta?
7: Hát, nem. Zsófi rajza volt, csak Máté gyorsan rárajzolta a saját jelét.
8: Jaj, ez nem szép dolog. Erre mondják, hogy más tollával ékeskedik.
7: Más tollával? Mint a madarak?
8: Ez azt jelenti, hogy Máté olyasmivel büszkélkedett, amit nem is ő csinált.
7: Akkor inkább mindenki a saját rajzával ékeskedjen.
8: Bizony, az a legszebb, ami tényleg a miénk.
9: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
4: Csukásmese Rádió. Rádió egy

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Nyáron rengetegféle játékot játszhatunk az udvaron. Az egyik legizgalmasabb kaland a homokvár építés. Nem is kell hozzá sok minden, csak egy kis homok, egy lapát és egy vödör. De ha vödör éppen nincs kéznél, a saját kezünkkel is megformálhatjuk a várfalait. A homokvár építés azért is izgalmas, mert minden alkalommal új várat készíthetünk. Lehet nagyobb, szebb, magasabb, vagy éppen különlegesebb. Az egész csak rajtunk múlik. Ha elkészült a várunk, büszkén megmutathatjuk a barátainknak, testvéreinknek és a szüleinknek is. Homokvárat sok helyen építhetünk. Ha kertes házban lakunk, akkor az udvaron, de a játszótereken is találhatunk homokozót. És persze a tengerparton, vagy a folyóparton is remek móka a várépítés. Még izgalmasabb a játék, a víz is van a közelben. Így a vár köré kis folyót vagy árkot is készíthetünk. Faágakból és levelekből pedig még zászlókat is tűzhetünk a tornyok tetejére. A várba még alagutat is fúrhatunk. Ha vannak játékkatonáitok, elhelyezhetitek őket a bástyákon, és már kezdődhet is a játék. Előre szólok, ne szomorkodjatok, ha a vár néha összedől. Ez bizony előfordulhat. Egy labda, egy erősebb szél, vagy egy véletlen lépés is ledöntheti. De semmi baj, mert bármikor újraépíthetjük, és a játék folytatódhat. Ha többen építkezünk, még gyorsabban elkészül a vár, és még vidámabb is a játék. Építsetek bátran, és éljetek át sok vidám, felejthetetlen kalandot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tóth Falusi Fanni vagyok, és most én mondok nektek mesét. Sam Teplin, Folti és a léggömb. Egyik délután Folti boldogan sétált haza a vásárból egy hatalmas, piros léggömbbel a kezében. Élvezte a napsütést, hogy a szél simogatja az arcát, és nagyon tetszett neki, hogy a lufia körbe-körbe táncolt magasan a fák lombjai felett. Az élet tökéletes volt. Egy valami hiányzott csak belőle. Bár lenne egy játszótársam, sóhajtotta bánatosan a kiskutya. Annyira örülnék neki. Megállt és körbenézett, jobbra-balra, fel és le, de senkit sem látott, így tovább indult. Épp mielőtt a házikójához vezető ösvényre ért, észrevette, hogy valami sárga bukkant fel az égbolton a dombok mögött. Ez egy másik léggömb, gondolta. Vajon kié lehet? Ha-hó, kiáltotta. Ki vagy te? De a domb túloldala messze volt, ezért nem hallotta a választ. Talán ő is látja az én lufimat, reménykedett Folti. Jobbra-balra lengette, mintha integetne vele, és kíváncsian várta, hogy mi történik. De nem történt semmi. Felsóhajtott, se baj. Ám ekkor a sárga lufi megmozdult, jobbra-balra lengett, ahogy az előbb az övé. Csodálkozva nézte. Csak a szél mozgatja, töprengett. Nem, azt hiszem, hogy integet nekem. Folti olyan izgatott lett, hogy ugrálni kezdett, amitől fellemozgott a kezében a léggömb. Kis idő múlva azt látta, hogy a sárga lufi is fellemozog. Igen, látlak, kiáltotta a kutyus, de most sem jött válasz. Folti egy darabig még ácsorgott ott, azon tűnődött, mit évő legyen. Aztán támadt egy ötlete. Várj, kiabálta és beszaladt a házikójába. Odabent papírt és tollat ragadott, aztán írni kezdett. Szia, Folti vagyok, egy kis házikóban lakom a patakparton a domb másik oldalán, és van egy piros léggömböm. A tiéd a sárga lufi? Elárulod, ki vagy? Szereted a forró vajas spiritust? Szívélyes üdvözlettel, Folti. Ez jó lesz, bólintott elégedetten. A levelet hozzáerősítette a léggömbhöz, majd kiment a házból. Ám a sárga lufinak most nyoma sem volt. A sajátját felengedte az égbe, és figyelte, ahogy egyre tovább és tovább száll, amíg el nem tűnt a dombok mögött. Várt egy darabig, hát ha újra felbukkan a sárga léggömb, de hiába. Folti eléggé elfáradt ebben az egész lufi reptetésben, meg levélírásban, ezért visszaballagott a házba, hogy egyen egy forró vajas spiritust, és szúnyogáljon egy jót. Nem sokára felriadt, de nem értette, miért. Pedig olyan szépet álmodtam, valami biztos zajt csapott, gondolta. Körbenézett a szobában, de nem látott semmi szokatlant, így visszafeküdt. Már emlékszem, mormolta. Azt álmodtam, hogy egy barátommal vajas spiritust eszünk, Nagyon szép álom volt. Hirtelen megint felébredt. Körbe sandított, de nem látott, és nem is hallott semmi különöset. Minden csendes volt egy darabig, aztán... Kop, kop, kop. Ó, lepődött meg Folti. Valaki van az ajtóban. Oda szaladt, kinyitotta, és a küszöbön ott ücsörgött egy nagy, sárga léggömb. Szia! Köszön neki a kiskutyus csodálkozva. Szia! Felelte a Luffy. Ez a patakparti házikó? Én, hát igen, ez az, mondta Folti kicsit zavarban. Ezek szerint megkaptad a levelemet? Igen, válaszolta a Luffy. És nagyon szeretem a vajaspirítóst, igazából az a kedvencem. Még soha nem találkoztam olyan léggömbbel, amelyik szereti a vajaspirítóst. Tátotta el a száját Folti. Ekkor a Luffy megmozdult, kissé oldalra billent, és nagyon lassan egy kis fej és két fül és pajusz bukkant elő mögüle. Nem is, felelte az ismeretlen. Én vagyok az, aki szereti. Így történt, hogy Cimó és Folti barátok lettek.
2: Mi leszel, ha nagy leszel?
3: Altató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bátori Irén, Cérnaszál vígan járj, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Évi elhatározta, hogy új ruhát varra babájának. Édesanyjától babaruhának valót kért. Kapott is. Egy kockás, egy pöttyös, meg egy virágos babaruhának valót. A varródobozból kikeresett egy szép fényes tűt, és a összehajtott kockás szövetet öltögetni kezdte. Igen ám, de hiába öltögette, mert nem volt a tűben cérna. Igaz is jutott eszébe, cérna nélkül nem lehet varni. Szaladt a varródobozhoz, kikereste a fehér cérnát, és egy hosszú szálat letépett belőle. Újból öltögetni kezdett. De bizony a cérna minduntalan kiszaladt a szövetből. Mikor Évi édesanyja meglátta, mit csinál a kislány, odament hozzá, és azt mondta. Várj csak, kislányom, megmutatom, hogyan kell varni. Azzal csomót kötött a cérna végére, és áthúzta a tűt a szöveten. Most már nem szaladt ki a cérna, lehetett varni. Így, mondta édesanyja Évinek. Még gyűszűt is adott neki, hogy a tűfoka ne szúrja az ujjahegyét. Aztán elment a piacra vásárolni. Most már csak szépen öltögetni kellett, hogy elkészüljön a kis ruhácska. Igen ám, de a cérna összegubancolódott, Évi meg rángatta, míg végre elszakadt. Azután meg úgy meghúzta a cérna egyik végét, hogy a másik vége kiszaladt a tűből. Hogyan is kell csak, töprengett magában. Aztán eszébe jutott szép sorjában. A cérna végét megsodrom, tűbe befűzöm, csomót kötök rája, akkor jó lesz. Így is tett. De alig, hogy varni kezdett, a cérna megint összegubancolódott. Évi mérges lett, rángatta a cérnát, s az újból elszakadt. Ahányszor hozzáfokott, mindig ez lett a vége. Most már nagyon elkeseredett. Szomorúan nézett a varnivalóra. Nem lesz ebből soha ruhácska. Úgy neki szomorodott, majdnem sírva fakadt. De ebben a pillanatban valaki vállára tette a kezét. Évi megfordult, és egy hófehér hajú, ráncos arcú, töpörödött anyukát látott az ágya mellett állni. Ki vagy te? Kérdezte Évi csodálkozva. Ilyen öreg asszonyt még soha életében nem látott. Mellette még nagyanyú is fiatalnak látszott. Én a varrószerszámok nagyanyúja vagyok. Tű, cérna, olló, nekem engedelmeskednek, mióta világ a világ. Jaj, de jókor jöttél, drága öreganyú! Parancsold meg a cérnának, hogy ne gubancolódjon össze, és a tűnek, hogy varjon. Az öreganyuka nem kérette magát, így szólt. Varró tű szaporán, öltést öltés után, cérna szál vígan járj a tűfoka után. Alig mondta ki az utolsó szót, a tű varni kezdett, szaporodtak a szép egyforma öltések a varnivalón. Évi ámulva nézte. De amikor a serényen öltögető tűről az öreg anyukára pillantott volna, az már nem volt sehol. Eltűnt, mintha ott se lett volna. Amint az öreg anyuka eltűnt, a tű abba hagyta a varrást. Miért nem varsz? Kiáltotta tűre Évi. De a tű nem mozdult többet. Jaj, mit csináljon? Évi azt hitte, ezután már csak elő kell venni a szebbnél szebb ruhaanyagot, és a tű magától megvarja. Törte a fejét, hogy is volt az a vers, amire a tű varni kezdett. Addig-addig töprengett, míg eszébe jutott. El is mondta azon melegiben. Varró tű szaporán, öltés-öltés után, cérna szál vígan járj, a tű foka után. De bizony a tű meg sem moccant. Anyu ekkor érkezett haza a piacról. Amint meglátta a szép öltéseket a kockás kelmén, megdicsérte kislánya ügyes

és meg mérgében is. Amint sírt, sírdogált, valaki vállára tette a kezét. Fölnézett, hát az öreg anyuka állt előtte. Miért sírsz, kislány? Hogy ne sírnék, mikor nem fogadsz ott nekem se a tű, se a cérna? Hát nem láttad, milyen szépen vart tegnap? Látni láttam, de amint te eltűntél, rögtön abba hagyta. Hát miért nem folytattad te? Minek folytattam volna, hiszen ez a tű magától is tud varni. Ó, mondta az öreg anyóka, hát ilyen lusta kislány vagy te. Azt szeretnéd, ha a sült galamba szádba repülne? Tanuld meg, a szerszámok csak akkor engedelmeskednek, ha magunk is megtanulunk velük dolgozni. Ezt mondva, az öreg anyuka eltűnt. Évi hoppon maradt. Mit fog mondani édesanyának, ha megkérdezi, készen van-e a ruhácska, hiszen egy öltéssel sincs több rajta, mint tegnap. Szerencsére anyu elfeledkezett róla. Ebéd után Évi szokás szerint lefeküdt aludni, ruháit szépen összehajtogatva a székkarfájára tette, azután elaludt. Nem sokára Évi nagymamája nyitott a szobába. Amint meglátta unokája ruháit a székkarfáján, eszébe jutott, hogy a kötött kabátkáról majdnem leesik a gomb, s hogy a varrás kifeslett a kabátujjon. Föltette a pápa szemét, leült az asztal mellé, és a varródobozkából tűt, cérnát vett elő. Évi arra ébredt, hogy valaki halkan énekel a szobában. Azt énekelte.

0: után. Évi megdörzsölte a szemét, s látta, hogy nagyanyó vígan öltöget a tűvel, s jókedvel húzogatja a hosszú cérnaszálat, hogy az szinte röpköd a levegőben. Most vette csak észre, mennyire hasonlít nagyanyó arra ráncos arcú töpörödött kis öreg anyukára, akinek a tű cérna olló azóta engedelmeskedik, mióta világ a világ. Elszégyelte magát, s még aznap türelmesen hozzáfogott a munkához. Elővette a tűt, cérnát, s szépen végig gondolta, hogyan is kell elkezdeni. A cérna végét megsodrom, tűbe fűzöm, csomót kötök rája. Úgy is tett. Szép lassan húzta a tűt, eligazította a cérnát, s lám az nem gubancolódott össze, addig-addig próbálgatta, míg csak egészen jól meg nem tanulta. Nem sokára vart is a babájának három gyönyörű szép ruhát, egy kockásat, egy pöttyösset és egy virágosat.
1: A Cérnaszál vígan jár című mesét hallottátok. Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. És akkor most szálljunk fel a vonatra, és induljunk el együtt Nagy Kanizsa irányába. És ha már ezt megtettük, akkor énekelhetjük bátran közösen azt, hogy...

0: süsü dalt.
1: Mohajúz a bimbó jehetnék, megennének engem a keszkék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek verset mondani. Hétvári Andrea, Új kenyérke. Gyémánt réten hajladoztam, meleg nyárban magot hoztam. Pipacs volt a keresztanyám, búzavirág keresztapám. Megértem és learadtak, hűvös vászon zsákba raktak. Értőkezek kipergettek, malomkerék alá tettek. Simogattak, összegyúrtak, terítőbe becsavartak. Cipót szaggattak belőlem, meghíztam a kelesztőben. Kemencében megpirultam, augusztusnak jó hírt hoztam. Ehettek már ma ebédre, én vagyok az új kenyérke.
4: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
5: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központ jeleme.
6: Bóra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jöttünk, hogyan kerültünk ide ebbe a szép országba. Hallgassátok meg! Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres nevezetes fejedelem, akit Nimrodnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája volt, ménese ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem a két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű regény volt mindkettő. Sasa szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród is, akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége, Enék királynő. Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákopatod a gyerekeket a vadászatra. Ahogy az Isten akarja, felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer épp napjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel. 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor lovára pattanva. Legjobb volna elevenel elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csuda szép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Helyöcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimrod fejedelem helyben is hagyta a szándékukat, csak Enné királyné sapánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint lilion virágok a szélben. Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki. Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó kapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és Magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig Magyar Leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szitja országnak. Ez a szép mondat pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Móra Ferenc, Kótyon Figy király almája. Hajnalon innen, estén túl, épp egy macskaugrásnyira Nekerestől, hét országa volt Kótyon Figy királynak. Neve nincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világára. Minden reggel, este megnézegette, selyemkeszkenővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserves sírásra fakadt, hogy három lyukas teknőt telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országban ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyon Figy király. Udvara népének, tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tó tágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutollas süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródot, termete, mint a sudár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteli harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merészkedett utána. Lógott is az orra bosszúságában, hogy majd a térdét verte, de aztán gondolt egy okosat. No, azért lesz még itt lakoma? Majd segít rajtam málékoma. Ő lesz a létrám, ő lesz a székem, király almáját róla elérem. Málékoma egy másik apródja volt Kótyon Figy királynak. Nincs ilyen legény minden bokorban, a feje szakajtó, az esze korpa. Úgy fecseget, mint a liba a lembe, soha titok még meg nem állt benne. No, majd teszek én arról is, gondolta magában Perec, s kiszaladt a halpiacra. Vett a halászoktól két keszeget, azokat felkötötte a kert közepén a jegenyefára. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat, azt kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, s még a tenyerén is szaladt, hogy mentül elébb odaérjen Málékomához. Málé Koma éppen a csizmáját pucolta Kótyonfigy királynak. De nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörzsöli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam! Ütött a vállára Perec, s megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe, ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé legyek, ha nem megyek! Rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyonfigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni! Súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málé Koma egy kukot se többet, egész addig, míg be nem értek a kertbe. Hanem, ahogy a jegenyefára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba ne könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg, te Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa hegyében. Ugyan mit csinálnak azok ottan? Hát, mit csinálnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorogta el magát Málé, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegért. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé. Kiskomám, látd é! Mit te? A nyulat a fa alatt. Látom ám, Málé, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül, komám, Perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúlgerincre. Hát, a te kedvedért azt is megteszem, mondta erre Perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz, hát az eldől egyszerre. Na, mondtam, ugye, kapta föl Málé a nyulat, s már tartotta is létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse Perec az almát. El is érte, le is tépte. Haj, de megcsendült ám az almafának minden levele, s lett olyan nagy zenebona, majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát Perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Az sem mondott egyebet, csak annyit, hogy
8: Jaj,
7: micsoda az? Hökkent meg Málé, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepen.
8: Király ő felsége, súgta neki Perec. Mit csinál itt király ő felsége?
7: Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével.
8: De mondott is valamit király ő felsége.
7: Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málé Koma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Perec Koma pedig még áltóhelyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap 7 éjszaka tűvé tették érte, mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málé Koma körül zsindelyezte a nyakát.
8: Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te ugrifüles? Koppantott a feje búbjára.
7: Azért, hogy ki ne törjön.
8: Miért törne ki, te szakajtófejű?
7: Azért, mert szólni akarok.
8: Mit akarsz szólni, te csupaszáj?
7: Azt, hogy én tudom ám, hogy kiszakajtotta le a király almáját.
8: De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málé Komát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora légycsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl sem emelte a légycsapót, amikor Málé Koma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom. Perec apród szakította le az almát.
7: Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonyvánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málé Koma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van az, szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a háromszál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt. Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében. Eszed kereke, nevette el magát a király, hiszen nem szoktak a halak páramászni. Márpedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma a sapkájával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel-lábbal hadonászva. De most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy renged bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséged a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett belőle király, mert olyan szép nagy a füle, mondta tréfásan hunyorogva. Hely, katlan, meg a bogrács! Futotta el a méreg a királyt, s olyan suhintott a légycsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott, s azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja, ültesse le a kis székre.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: Azért hullatják le a leveleiket a fák ősszel, mert már nincs rájuk szükségük. A levelek feladata ugyanis, hogy táplálékot állítsanak elő a fának. Ehhez szükségük van vízre, amelyet a földből szereznek meg. A gyökerek felszippantják, keresztül megy az ágakon, egészen a levelekig. A víz mellett a napfény és a levegőben lévő széndioxid is kell. Ezekből állítják elő a fa ebédjét. Ez a fotoszintézis. Ám a levelekben lévő értékes víz a téli hideg hatására megfagyna. Ezért mielőtt beköszöntenek a fagyok, a fa elhullajtja a leveleit.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok, és ma én olvasok nektek egy nagyon-nagyon szép mesét. Mester Györgyi, a csacsogó kispatak. A tavaszi hóolvadást követően az erdei barlangból egyszer csak felszínre bukkant egy vékonyka vízerecske. Még patakocskának se volt mondható, hiszen alig csörgedezett benne víz, de az élni akarása hatalmas volt, ezért a tavaszi esőktől megerősödve, buzogva, nagy lelkesedéssel folytatta útját a szelíd domboldalról lefelé. Amikor lapos részre, kavicsos talajra ért, kicsit szétterült, de csak annyira, hogy azért a létét, a további haladását ne akadályozza. Vidáman, csobogva folytatta megkezdett felfedező expedícióját. Furdalta a kíváncsiság, milyen lehet a világ az addig megismert erdőn, dombokon és füves réteken túl? Van-e valahol egy nálánál jóval nagyobb víz, amivel érdemes szövetségre lépni, egyesülni vele? Kavicsos medrében hát virgoncan, csacsogva haladt tovább. A kisebb szikladarabokon átbukfencezett, a nagyobbakat megkerülte, közben hófehér habfodraiban gyönyörködve tudatta a környezetével, hogy ő itt van, és már nem lehet megállítani, nem lehet őt csak úgy eltaposni. Egy idő után már ki is törlődött az emlékezetéből, honnan került napvilágra, hogyan jutott a karsztbarlangból a felszínre. De arra mérhetetlenül kíváncsi volt, mi van előtte, mi vár még rá, merre vezet az útja. Örömmel találkozott volna egy nagyobb, legalábbis nálánál nagyobb vízfolyással. Előre haladtában hát folyton kérdéseket tett fel mindenkinek, akivel csak összehozta a sors. Amikor szomjazó madárka szállt le a partján, rögtön nekiszegezte a kérdést. Mit láttál jártodban, keltedben, kismadárka? Van-e arra felé, amerre én haladok, nagyobb folyó, esetleg állóvíz? A madárka azt felelte. Amerre én jártam, ott csak magas fenyőóriások, sűrű bokrok voltak. Még fészket rakni se volt könnyű közéjük, de legalább, ha sikerült, a nagy bozótban védve volt az otthonom és a fiókáim. A madárka, miután szomját oltotta, tova repült. A nyári esőktől időközben folyó vádúzzadt patakocska is folytatta az útját. Nem sokkal később inni vágyó szarvasok sorakoztak fel a partján. Nem tudta megállni, hogy őket is ki ne faggassa. Láttak-e jártukban, keltükben valami nagyobb vizet, vízfolyást? A szarvasok először szóhoz se jutottak, csak nyelték nagy kortyokban a vizet, de miután a szomjukat oltották, szóba elegyedtek a folyóval. Amerről mi jöttünk a csordával, ott csak az odvas fák törzsében, a nagyobb tócsákban megálló esőlével találkoztunk, azért is voltunk olyan nagyon szomjasak. Köszönjük neked, kis folyó, hogy ihattunk belőled. Az immár folyóvá duzzadt kis patak a választól kicsit csalódottan folytatta az útját. Továbbra is kerülgette a nagyobb kődarabokat, átbucskázott a kisebbeken, és be nem állt a szája, folyton csak csacsogott, kérdezősködött, minden elébe kerülő ismerőstől, idegentől. Néha halakkal is módjában állt összetalálkozni az ívóhelyükre igyekvő pisztrángokkal, de ők fontos dolgok miatt annyira siettek, szóba se álltak a folyócskával. Az pedig csak haladt tovább, előre, lelkesedése nem csökkent. Egyszer csak, váratlanul útját állta egy mocsár. Hogy mocsárnak hívták, azt nem tudta, hiszen még sohasem volt érkezése ilyen látványhoz. De azonnal megtapasztalta, hogy innen bizony nehéz lesz tovább jutnia. A mocsár sekély, iszappal, sűrű növényzettel telített vize akadályozta haladását, de szerencsére épp jöttek az őszi esők, amelyek annyira felduzzasztották, hogy át tudott vergődni rajta. Itt persze kérdezősködni se állt meg, mert attól félt, a mocsár feltartóztatja, akár örökre fogjul ejti, és akkor sose jut el végcéljához valami nagyobb, bővízű folyórokonhoz, vagy terjedelmes, nagy mélységű állóvízhez. Persze jó szokását továbbra se adta fel, változatlanul csobogott, csacsogott továbbra is. Már nagy utat tett meg, amikor maga fölül egyszer csak ismeretlen eredetű berregést hallott. Váratlanul egy nagyobb árnyék tűnt fel, majd egy hatalmas szerkezet magasodott elébe. Még a ragyogó napocskát és állandó kísérőjét is eltakarta egy időre. A hajó, bár a nevét nem ismerte, de attól a hajó még az marad, ami volt, nem válaszolt a kérdésre. Hova is vezet az a nagy víz, amibe az úszó, lebegő hajó alatt most ő is belészaladt? Mit tehetett mást? Most már a nagy vízzel együtt kettesben folytatták az útjukat. Időközben az ő fodros, hófehér hullámai is egyre nagyobbak lettek, és a hangja is kissé megkomolyodott. Már nem csacsogott, inkább morgott kicsit, de azért a tudásvágya, a kíváncsisága nem múlt el. A sok erőfeszítés és kitartás végül meghozta gyümölcsét. Társával, a széles, hömpölygő folyóval együtt elérték a nagy vizet, és a valamikori kis patakocska kacagva, csobogva, örömmel torkollott bele a tengerbe.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Megvan? Most megyünk éppen.

Nagyon szomorú. Egyszer eljön a vége ennek is, de lesz majd másik. De este szomorú a hazafelé út, mert otthon az anyu a fürdőkádba dúl. Bár volt vele ezért már nagyon sok vita, hát ki hallott még ilyen dolgot fürdeni strand után?

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés.
1: Erdődi Attila. Állatok madarak nevét talált ki.
2: Szakállas vagyok, mekegek, káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek, ki tudja, mondja nevemet.
3: A kecske. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalap hevert. Ez alatt a kalap alatt tanyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fejét díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palac cserepeiből, tűz helyett agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kismalac gurult, és torka szakadtából visított. Ujjj, ujjj, ujjj, majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat. Különben is adhatok neked kukoricalepényt. Tessék, kerülj bejjebb. Kukoricalepény, édes drága kukoricalepény. Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsogj. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbál csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda, dőlt hátra a kismalac szuszogva, még el is álmosodtam. Manó falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt. Új, új, új, új. Szent Szilva mag, kiáltott Manó falvi Manó. Most meg kibántott. Senki. Szipákult a kismalac. Csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne. Hát nincs otthonod?
5: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola.
4: És belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. A derék Manó szíve megesett a kismalacon. Azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola? Maradj itt nálam. Úgy is mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrágszárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályhajukban.

0: és egy huppanás.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A becsukom a szemem, magam elé tudom képzelni a Balatont. Hullámainak morajlását, a csodálatos színét és az illatát. Mivel sokan mentek nyáron a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz, a Velencei-tóhoz, vagy akár a Fertő-tóhoz, ezért mondanék pár fontos tudnivalót arról, hogy mire figyeljetek, amikor megmártóztok ezekben a csodás tavakban. Az első és legfontosabb szabály, hogyha nem tudsz úszni, egyedül ne menj bele a tóba. Tudjátok, a legnyugodtabb tavak is szeles időben nagy hullámokat tudnak vetni, ami azt jelenti, hogy besodorhat egy hullám olyan részekre, ahol már nem ér le a lábad. Ha van veled valaki, akkor belé kapaszkodhatsz, és bármilyen váratlan helyzetben a segítségedre lesz. Ha bent vagy a vízben, és segítségre van szükséged, bátran kiabálj, és integess is a kezeiddel. Ér segítséget kérni ilyenkor idegen néniktől és bácsiktól is. A második szabály. Mindig kend be magad naptejjel, még a hátadat, az orrodat és a füledet is. Sőt, sokan nem tudják, de én megsúgom nektek, hogy bizony a napsugarak még akkor is érik a testedet, ha az a víz alatt van. Ezért kell az egész testedet bekenni naptejjel, ha bemész a vízbe, azt, hogy 11 és 16 óra között nem tartózkodunk a tűzőnapon, azt meg már mindenki hallotta és tudja. Ugye? Jó fürdést mindenkinek! Ha még nem tudsz úszni, határozd el, hogy ezen a nyáron megtanulsz! Nagyon hasznos és jó dolog az úszás!
1: Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Szepes Mária Pöttyös Panni című könyvét, könyvsorozatát, azt a pöttyöset, tudjátok, azt mi rongyosra olvastuk a gyerekeimmel, nagyon szerettük mindegyiket. Most ebből hoztam nektek egy mesét. Szepes Mária, a zsiráfot nem lehet becsomagolni. Pannit minden nap korábban ébresztette fel a nyári fény, és az ablakon besurranó vidám napsugár, mintha hívogatta volna ki a kertbe. A madarak is nagy lármát csaptak, hancúroztak, trilláztak. Panni nem tudott aludni tőlük. Kibújt az ágyból és az ablakhoz szaladt. A kert fölött húzódó villanydróton fecskék ültek sorjában, és fejüket ide-oda forgatva csiviteltek. Nézd, nagymama! Kiáltotta Panni ámulva. Milyen szépen ülnek a dróton a kis madarak! Nagymama Panni háta mögött kinézett az ablakon. Ezek fecskék, Pannikám. És mit csinálnak most a fecskék? Írtatta Panni. Talán ez itt a fecske óvoda, és most reggeli köszöntőt énekelnek. Ó, igazán! Tört ki Panniból, aztán türelmetlenül hátrafordult. Mikor megyek már én is óvodába? Majd szeptemberben. Most még csak július van, felelte nagymama. Hányszor kell aludnom addig? Sokszor. Többször, mint amennyi ujjam van a kezemen? Bizony többször. Azt én nem tudom kivárni, toppantott lábával Panni haragosan. Most mindjárt vigyél el engem az óvodába. Rendben van, bólintott a nagymama. Ha annyira akarod, nem akadályozhatlak meg benne. Majd felöltöztetlek és elviszlek az óvodába. Aztán hazajövök, becsomagolok, és a pöttyös Panni babával együtt elutazom nyaralni. Hová? Kérdezte Panni gyanakodva. A Balaton mellé. Kati néni meghívott bennünket Balaton lellére. Mi az a Balaton? Egy gyönyörű nagy tó. A vize egészen langyosra melegszik a naptól, és fürödni lehet benne. Miért érdekel? Hiszen te úgyis itthon maradsz. Nem maradok itthon, mondta gyorsan Panni. Veled megyek. És majd szeptemberben járok óvodába. Ki az a Kati néni? A barátnőm. Mikor kislányok voltunk, együtt jártunk iskolába. Te voltál kislány is, nagymama. Ámult el Panni. Olyan kicsi, mint én? Na, furcsa lehettél ilyen kicsibe, tűnődött Panni hangosan. Úgy gondolod, Pannikám, hogy én éppen ilyen idős voltam, akkor is csak olyan kicsi, mint te? Nevetett nagymama jó ízűen. Igen, vallotta be Panni szégyenkezve, mert ő valóban egy egészen apró nagymamát képzelt maga elé, még a konty is a fején volt. Szó sincs róla, nagymamának a könnye is kicsordult a nevetéstől. Ugyanolyan coffos, nagyszemű kislány voltam, mint te. Kár, hogy annyira megnőttél, meg öregebb lettél. Miért? Mert ha akkora lennél, mint én, te is lent szaladgálhatnál Péterkével meg Tamarával a kertben, és együtt járnánk óvodába. csak, hogy egy másik kislányra nem bíznának rá anyuék, mi alatt ők dolgoznak, és Balaton lellére sem engednének el velem. Mikor utazunk? Kérdezte Pan izgatottan. Holnap. Vonaton megyünk? Mégpedig gyors vonaton. Te melyik játékodat akarod becsomagolni? Mindet, jelentette ki Panni. Hát mindet nem lehet. Nincs annyi helyünk. Odaadom neked a kis utazó bőröndödet. Csak is azt visszük el, ami abba belefér. Panni boldogan szorította magához a kis bőröndöt, meg se várta a másnapot, már is csomagolni kezdett. Legelőször belerakta a mackót, aztán a pöttyös Panni babát, a piros kockás elefántot és a zsiráfot. Akkor úgy látta, hogy a barna baba nagyon elszomorodott, ezért őt is betuszkolta a többi játék közé. Igen ám, de a bőröndöt sehogy se tudta becsukni, mert a zsiráf feje mindig kiállt belőle. Nagymama csak nézte az erőlködést, aztán szeliden rászólt. Kíváncsi vagyok, hogy fér majd a bőrönbe

0: hazatelefonálhassak, és gyúródeszka nélkül te sem tudnál süteményt csinálni. De azért kivette a csomagból a gyúródeszkát meg a telefont. Indulásig Panni minden játékát legalább 10-szer belegyömöszölte a bőröndbe, aztán újra kivette. A zsiráf meg a mackó végül teljesen zilált állapotba került a folytonos kiberakosgatástól. Ez a zsiráf nagyon szemtelen, panaszolta Panni. Akármit csinálok vele, mindig kidugja a fejét. Az ilyen hosszú nyakú állat nem is való utazó bőröndbe, mosolygott a nagymama. Az öntözőkannát betetted? Nem, kiáltotta Panni ilyetten, és gyorsan előhozta a kis öntözőkannát. Az meg egyáltalán nem fért a bőröndbe az öreg, fából faragott, hosszú, szakállú, puttonyos télapótól. Hát a télapót miért akarod elvinni? Sajnálom szegényt, vallotta be Panni pirulva. A télapókkal nyáron senki se törődik. Hadd lássa ő is a Balatont. Nagyon melege lesz ott, a télapók nyáron alszanak. A télapó így visszakerült a fiókba. Panni utolsó percig csomagolt, végül is a nagymama rendezett el mindent. Még a pöttyös Panni baba is elfért a homokjáték mellett. Én miért nem tudtam ezt így becsomagolni? Kérdezte Panni csodálkozva. Mert a fölösleges játékokról nem akartál lemondani. Ha mindent elvinnénk, ami a szívünkhöz nőtt, teherautó kellene a csomagjainknak.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: vele, vízbe pottyant brekeke.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
2: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
1: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifralámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
2: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele, mondta suttogva az elefánt.
1: A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
2: Jaj ne, mit csináltál vele?
1: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
2: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
1: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója, Kobaldi úr, szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiát tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Albertina, ez a tiéd, mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének. Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor? Tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató. Rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sängen. När vi grälar ut det här, ja.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kismutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll. Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Neve nincs apó. Francia népmese. Átdolgozta Bertóc Ilona. Aki elmeséli nektek, Sipos Szilvi. Élt hajdanában egy királyfi, bátorságáról híres derék Dalia. Korán árvaságra jutott, és emberséges ura lett birodalmának. Az ifjú király feleséget keresett magának, akivel megoszthatná az uralkodás gondjait, de nem akadt, akit szívből megszeretett volna. Egyszer aztán jártában keltében egy öreg-öreg festőnél megpillantotta egy szép lány képét, és azt gondolta magában, egy életem, egy halálom, ez a lány lesz a feleségem. Megkérdezte a festőt, ki légyen az, akit a kép ábrázol. Jaj, uram, királyom, válaszolt a festő, ezt a király kisasszonyt messze-messze egy kastélyban őrzi a gonosz tündér. Ott ül a kapuban, és emberfia nem lépheti át a küszöböt. Már sok bátor ifjú akarta kiszabadítani, de mind bajba jutott. A királyt azonban nem lehetett eltéríteni a szándékától. Befogatott hintajába és hűséges inasával ének éjszakáján nekivágott a nagyvilágnak. Rengeteg erdőn vezetett az útjuk, a király elszúnyókált, de a szolga éberen vigyázta uraálmát. És egyszer csak a közelből hangokat hallott. Leállította a lovakat és figyelt. Hallja ám, hogy az erdőben neve nincs apót szólongatják, kérlelik, meséljen valamit. Aztán neve nincs apó beszélt, elmondta, hogy a fiatal király éppen úton van a király kisasszonyhoz. Elsorolta azt is, milyen nehéz próbákat kell kiállnia, hogy kiszabadíthassa. Elmesélte, hogy a kocsija hamarosan egy folyóhoz ér majd, amelyen nincs híd, s csak úgy tud rajta átkelni, ha a tengelyt megdörzsölik tölgyfáról való mohával. Ha elérkezik a kastélyhoz, álomport kell adnia a tündérnek. Ha az elalszik, a király elszöktetheti a király kisasszonyt, de amikor a tündér felébred, üldözésükre indul. De hát hogyan is állhatná ki a próbákat a király, mondta nevetve neve nincs apó, hiszen nem tudhatja, hogy mit kell tennie. A hűséges inas jól eszébe véste, amit hallott, aztán felébresztette a gazdáját, és mentek tovább. Kisvártatva sebes sodrású folyóhoz értek, amelyen nem volt híd. Az inas csak fogott egy marék tölgyfamohát, megdörgölte vele a tengelyt, s egyszeriben híd ívelt át a vizen. Kényelmesen átmentek rajta, és hamarosan a kastélyhoz érkeztek. Minden úgy volt, ahogy neve nincs apó megmondta. A tündérnek drága kövekkel ékes arany csupracskában finom illatszert adtak ajándékul, ebben volt az álompor. A tündér beleszagolt, és elnyomta az álom. A vadállatok, látván, hogy úrnőjük alszik, békén tovább engedték az utasokat. A kastély fényes termében várta a király kisasszonya szabadítóját. A király kézen fogta, hintajába ültette, hűséges inasa meg a lovak közé csapott, s vágtattak, mint a szélvész. Közben fölébredt a tündér, üldözésükre küldte a vadállatokat. Haj, megizzadt az ifjú király, mire mindegyikkel megvívott, de végül szabad volt az út, s nagy diadallal vitte haza szépséges mátkáját. Volt aztán hetet hét országra szóló lakodalom, és mit gondoltok, ki ült a főhelyen? A hűséges inas, aki kihallgatta neve nincs apót, és segített a királynak kiszabadítani mátkáját a gonosz tündér karmaiból.

0: Mit szeretsz a Csukásmese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukásmese Rádióban.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt tegnap?
3: Na mondd, mi történt?
2: Dóri megkóstolta a paradicsomos káposztát az ebédnél, nagyon fura arcot vágott, és hangosan azt mondta, fúj, ez nem finom! Az óvónéni is meghallotta.
3: Dóri bizony nem sokat gondolkodott, mielőtt megszólalt. De sok gyerek ilyen, ami a szívén, az a száján.
2: Ez meg mit jelent?
3: Azt, hogy valaki mindig őszintén elmondja, amit gondol, vagy érez. Még akkor is, ha ezzel valakit megbánt. Nem titkolja, hanem rögtön kimondja.
2: Szóval Dóri nem szereti a paradicsomos káposztát, és ezt rögtön ki is mondta?
3: Úgy bizony. Az őszintesség jó dolog, csak arra kell figyelni, hogy azért próbáljunk meg kedvesek maradni.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mikola Péter, bátorság próba. Részlet. Előadja Morvai Noémi. Minden jó, ha jó a vége. Egyik este annyira izgultam, hogy képtelen voltam elaludni. Tudtam, ha felébredek, már arra nyitom ki a szemem, hogy megyünk az állatkertbe. Juhú, eljött az idő! Anya 10 óráig csomagolt, apa a fényképezőgépet készítette elő. Belci egy könyvet nézegetett, ami az állatkert lakóiról szólt. Az órára néztem, és megkérdeztem anyát. Mennyi az idő? 8:45, válaszolta. Az sok vagy kevés? Kérdeztem. Úgy értem, soká indulunk? Ekkor anya kinézett az ablakon, és rémülten kiáltott fel. Oda nézzetek! Szörnyű látvány tárult a szemünk elé. Néhány perce még 7 ágra sütött a nap, most pedig olyan sötét lett, mintha este lenne. Nem találtunk szavakat, csak néztünk egymásra némán. Nem megyünk az állatkertbe? Kérdeztem. Mit fognak szólni a macik meg a pingvinek? Anya széttárta a kezét, Belcinek sírásra görbült a szája, de ekkor nagy meglepetésünkre apa arca felderült. Ne búsuljatok, van egy ötletem! Azzal eltűnt a hálószoba irányába, kíváncsian néztünk apa után. Az égen sötét felhők gomolyogtak, eltakarták a napot. Zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna. Egyszer csak megjelent apa, kezében 2 vastag könyvvel, amikről később kiderült, hogy fotóalbumok. Volt nagy meglepetés, a piros borítós album egyik képéről anya mosolygott ránk 2 masnival a hajában, Luca babájával a karjaiban. Egy másik képen királynő jelmezt viselt. Hú, anya, nagyon szép kislány voltál, mondtam. És milyen szégyenlősen nézel? Anya rámosolygott apára. Hogy csinálod? Hogy jutnak eszedbe ilyen dolgok? Egyáltalán honnan bányáztad elő ezeket az albumokat? Hiába borult kint az ég, itt bent mégis derűs lett az idő, mondta, és adott egy cuppanós puszit apa arcára. Nézzétek, milyen fürtöske voltam, sok hajam volt, mutatta anya. Ez te vagy, anya? Kérdeztem kíváncsian egy síró gyereket ábrázoló képre mutatva. Miért sírsz? Neked sem engedte az anyukát, hogy az új ruhádban menj a játszótérre? Te is hisztisztél? Kérdezte csodálkozva Belci. Mit szólt Nagyi? Anya lesütött szemmel mondta. Hát, be kell valljam, gyerekek, nagyon tehetségesen hisztiztem gyerekkoromban. Úgy, ahogy én, nem hisztizett senki. Maximum te, Zorka, és te, Berci. Nevette el magát. Szégyeld magad, gyerek anya, folytatta, és viccesen fenyegető új mozdulatokat tett a gyerekkori képe felé. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezentúl engedékenyebb leszek, a hiszti tilos. Punktum, tette hozzá. anya és apa egymásra néztek. Van úgy, hogy szavak nélkül is tudják egymás gondolatait.
1: Ezt jól megmondtad, helyeselt apa huncut mosollyal.
4: Egy másik képen a tesójával, Ildivel homokozott anya. Muti, tolt félre Berci, hadd nézzem! Éppen sütit készítünk, látjátok? Mutatta a képet, ahol a miénkhez hasonló formába tapsikolták Ildivel a homokot.
2: De nézzük csak meg, milyen volt apátok. Nagyobb lett, néhány évvel idősebb, de sokat nem változott.
4: Apa focizott az egyik fotón, a másikon a fa tetejéről vigyorgott ránk.
2: Te is szerettél fára mászni? Kérdeztük egyszerre Bercivel.
1: Mi az, hogy? Képzeljétek, volt, hogy az uzsonnámat is a fa tetején fogyasztottam el. Nem akartam lejönni, olyan jól éreztem magam odafenn.
2: Holnap én is a fa tetejére kérem az uzsonnát,
4: jelentettem be a szüleimnek. Berci helyeselt.
2: Lehet, hogy nem volt olyan jó ötlet megnézni ezt az albumot,
4: mondta nevetve anya. Egy másik képen fakarddal a kezében, néhány lap múlva pedig indiánnak öltözve láttuk a gyerekapát egy hatalmas íjjal a kezében. Tollak voltak a fejpántján. Berci újra kezdte.
2: Apa, ugye megvan még a fakardod? Nekem adod. Apa, keresd meg azt az íjat is.
4: Itt ki vagy, és mit csinálsz ezen a képen? Kérdeztem.
1: Tűzes Nyíl volt az indián nevem. Sokszor indián történeteket találtunk ki, amiket el is játszottunk.
4: Mit szólnátok, ha a pilisi kiránduláson is ilyet játszanánk? Hm? Rábeszéljük Gyuszi és Pista bácsiékat is. A nagy hurrázás azt jelentette, hogy elfogadtuk apa ötletét. S ha már elfogadtuk, áthívtuk őket, akikkel együtt megyünk majd víkendezni, hogy rávegyük őket az indiános játékra. A nap is kiderült, elállt az eső. Nem kellett sokáig győzködni őket, tetszett nekik is az ötlet. Rögtön neki láttunk az indián napok megtervezésének. Legelőször azt találtuk ki, melyik család milyen indián törzs lesz, és mi lesz a nevünk. Gyuszi bácsiék rögtön rávágták, hogy ők Siumiuk lesznek, mi pedig az Ipi Apacs nevet választottuk. Pista bácsiék úgy döntöttek, hogy Fityisz indiánok lesznek. Ezután jött a neheze. Mindenkinek egy ráillő indián nevet kellett találnunk. Gyuszi bácsi azt mondta, hogy ő Sörhasas Sas lesz, csak mert olyan éles látása van, mint a sasnak. Mindenki helyeselt, mert tényleg jól lát a szemüvegével. Ő egy szemüveges sas. Bori, Gyuszi felesége, melegítő tűz, Anna a lányuk, pajkos bocs, Pista bácsi a szürke barát nevet kapta, mert szürkébe szokott öltözni, hogy jobban el tudja rejtőzni a szürkületben, és mert mindenkivel hamar összebarátkozik. Pista bácsi fia Ádám surranó manó lett. Apa a vicces golyóstól nevet választotta magának, és elnevezte anyát tavaszi szélnek. Berci bátor bölény, vagy oroszlán király szeretett volna lenni, amit nagy bánatára leszavaztunk. Mégse lehet bátor bölény, vagy oroszlán király, aki sikítva menekül egy darázs elől. Inkább remegő nyárfa levél illett volna rá. Ezen persze nagyon megsértődött. Végül kiegyeztünk abban, hogy szökkenő szarvas lesz a neve. Az én nevem pedig Hajnalcsillag lett. Mi és a felnőttek egész délután az indián nevünkön szólítottuk egymást. Nem tudom, mit csinálhattak a nappaliban a szüleink, de behallatszódott a gyerekszobába, hogy ők is jól mulatnak. Mi is nagyon élveztük az indiánosdit. Azt játszottuk, hogy aki elfelejtette az indián nevén szólítani a másikat, vagy nem hallgatott az indián nevére, annak valami tréfás dolgot kellett csinálni a büntetésül. Például csukott szájjal vagy kinyújtott nyelvvel beszélhetett 2 percig, vagy összekócoltuk a haját. Vicces volt nagyon. Számoltuk a napokat a pilisi kirándulásig.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek! A mesék varázslatos utazásra visznek benneteket. Készüljetek fel ma is egy fergeteges kalandra a Csukás Mese Rádióval. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét. No meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokád, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangjai csalogatták.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek esti hírlapot!
1: Hírlapot?
0: Hírlapot!
1: Nincsen, kérem, elfogyott!
0: Elfogyott?

0: Na Molnár, itt a baj. Addig-addig mulattál, míg nem.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvényföldes úr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, is tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
3: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
3: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá.
1: De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte.
2: Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából.
1: Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öregasszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
3: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
3: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, s nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött. És ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta.
4: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
5: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat.
3: Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte.
1: A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is.
3: de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
6: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
3: A legény azonban csak nevetett.
2: Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy.
3: Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
5: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen!
3: Szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt.
2: Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad.
3: A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
6: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
3: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos Fazék című mesét hallottátok.
7: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Kópré József, Tanítomhoz.

0: Minden szem rám figyel, önmagam is látom, s együtt énekeljük, ahogy akkor régen. Virágom, virágom, kisiskolás korom nyitott könyv előttem. Hogyan köszönjem meg az első betűket? Íme, versbe szőttem.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hallgassátok csak. Ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt. Énekeljétek velünk hangosan.

0: Mókás Mese Rádió.
1: Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó. Ismeritek ezt a dalt? Ez egy régi vidám dal, amit sokan nyáron szoktak énekelni. És tényleg, a strandot nagyon lehet élvezni. Ti is szeretitek? A strand egy szuper hely. Nem csak azért, mert jókat lehet pancsolni a vízben, hanem mert rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Sok helyen vannak csúszdák, vízi játékok, és még külön medencék is a gyerekeknek. A strandon mindig vidám a hangulat. Az emberek nevetnek, játszanak, lubickolnak a vízben, és jól érzik magukat. Olyan egy kicsit, mint egy vidám park, csak itt vízben is lehet játszani. A kisebbeknek sekély, biztonságos gyermekmedencék vannak, ahol nyugodtan pancsolhatnak. A nagyobbak pedig úszhatnak, labdázhatnak, vagy akár vízipisztollyal is játszhatnak. Persze csak óvatosan. És ne felejtsük el a finomságokat sem. A strandon gyakran kapható lángos, főtt kukorica, hűsítő jégkrém és finom fagylalt, ami nagyon jól esik a meleg nyári napokon. A strandon mindig figyelnek ránk az úszómesterek. Ők vigyáznak arra, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha valaki bajba kerülne, azonnal segítenek. Fontos, hogy mindig hallgassunk a felnőttekre, és vigyázzunk egymásra a vízben is. A strandolás igazi nyári kaland, sok nevetéssel és játékkal. Élvezzük a hűsítő vizet, a napsütést, és gyűjtsünk sok-sok boldog emléket. Tyúkás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa mézbár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát havad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, és ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovagló művész. Itt vagyok

0: Én a lovaglóművész, ott vagy te a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno. Beszélhetünk másképp is. Brum-brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum-brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. Bibi-bi meglengette a kötelet. A kötél megfeszült, a ló nyihogott, Bibi-bi nevetett. Brum-brum Bruno felugrott a vadló hátára. Hopp! Égyni! Fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum-brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. Bibi-bi a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én is a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum-brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum-brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Ki kiabált a levelek közül? Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibi-bi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum Bruno diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész! Egyszerű ez! Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát, újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom, kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-brum Bruno dírmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, íj volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányér talpú bársony, bocs? Ez az én vadász területem. A szürmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum Brunót célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Bruno! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvessző. Futott Brum-Brum Bruno, ahogy a lába bírta is közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum Brunót. Brum-Brum Bruno nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled. Ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszó, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. BBB tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum Bruno örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovagló művész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum Bruno is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás! Minden bele! Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek, mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél, ott osztják a bizonyítványt. Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
1: Használd ma is a mosolyod! hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a törökbasa.
0: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
3: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszkij zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszkij a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszkij végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bimbo. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy ember, aki olyan szegény volt, mint a templomegere. Egy roskadozó kunyhóban éldegélt feleségével, fiával és legféltettebb kincsével, Bimbo nevű tehenével. A szegény ember mindig kora hajnalban kelt, megfejte a tehenet, majd kivitte a teljes bödönöket a piacra. Így Bimbónak hála minden nap került némi falat a család asztalára. Hanem egy nap a szegény ember arra ébredt, hogy a pajtában csak Bimbó hűlt helyét találta. Fiával mindjárt Bimbó keresésére indultak, először a szomszédban kérdezősködtek, aztán a faluban. Ám este végül üres kézzel tértek haza, Bimbót senki sem látta. A szegény ember kétségbe esett. Gyere csak ide, Jancsi fiam! Mondja csak, édesapám! Napkeltekor indulj el a Bimbó keresésére. Mennék én helyetted szívesen, de öreg vagyok én már az eféle kalandokhoz. A fiú nem sokat teketóriázott, mikor a nap első sugarai megjelentek, ő már a vidéket járta rendületlen. Először a mezőn nézett szét, ahol Bimbót szokta legeltetni, ám néhány lerágott fűcsomón kívül egyebet nem talált. Következő útja az erdőbe vezetett, arra a helyre, ahol Bimbó kedvenc virágai nőttek, ám a tisztáson egy árva lelket sem talált. Ahogy telt múlt az idő, a nap egyre magasabban járt, a fiú pedig kezdett elfáradni a nagy hőségben. Leheveredett egy fa alá, és hangosan kiabálni kezdett. Bimbó kedves! Mondd, merre jársz? A gazdát hiányol már! Hirtelen hangos bőgés hallatszott az erdő sűrűjéből. Mire a legény pedig gyorsan talpra ugrott, és elindult a hang irányába. Segíts, Bimbó! Merre keresselek? Kiabált, miközben átvágott a szúros bokrok között. Végül a tehénbőgés egy hegy lábához vezette. Kiálts, Bimbó, merre jársz? Mire keserves bömbölés hallatszott a távolból, a hegy teteje felől. A fiú pedig bátran elindult felfele. Csak mászott és mászott, egyre magasabbra és magasabbra, még a legfélelmetesebb szakadékok sem állhatták útját. Mikor végre felért a hegytetőre, széjjel nézett, de egy elhagyatott rozog a kunyhón kívül semmit sem talált. Kedves Bimbó, hol vagy? Sehol sem látlak. Hangzott a felelet, s a fiú tudta, hogy már közel járhat. Elindult lefele a hegyoromról, s miközben a sziklákat kerülgette, egyszer csak megpillantotta Bimbót egy fához kötözve. Na most aztán meglódult a legény, és a lábát a nyakába kapva szaladt le a hegyről. Drága Bimbóm, hát élsz, már azt hittük, nem látunk többé. Örvendezett és megölelte Bimbót. Majd gyorsan eloldotta a kötelet, és elkezdte hazafele terelni a tehenet. Épp csak egy órája lehettek úton, mikor a fiú hallja, hogy mögöttük valaki torka szakadtából ordít. Hátra néz, és akkor látja, hogy két csúf óriás fut utánuk, egy vénasszony meg a lánya. Mindjárt utolérnek minket, és akkor bizonyosan meghalunk. Jaj, Bimbó, most mit csináljunk? Egyet se félj, kicsi gazdám, csak tépj ki egy szálat a farkamból, és dobd a földre. A fiúnak a szája is tátva maradt a beszélő tehén láttán. Na, ne tásd így a szád! Inkább tépd ki azt a szőrszálat! A fiú úgy tett, ahogy Bimbó mondta. Most pedig változ folyóvá, de olyan hatalmassá, hogy senki ne tudjon átkelni rajtad! Parancsolta Bimbó, s abban a pillanatban a szőrszálból széles folyam lett, és elvágta az óriások útját. Ám a folyó nem szegte kedvét a vén szipirtyónak, és oda kiáltott a lányának.
1: Hozd ide az apád ökreit, majd azok felszívják ezt a temérdek vizet.
0: A lány térült, fordult, és már vissza is tért két óriási barna ökörrel, akik egy szempillantás alatt kiitták a mederből a vizet. A fiú futott tovább Bimbóval az úton, kisvártatva pedig megjelent a nyomukban a banya és a lánya.
2: Itt vannak mögöttünk, ha utolérnek, meghalunk,
0: kiáltott a legény, de a tehén nyugalomra intette.
1: Egyet se félj, kis gazdám. Csak tép ki egy szálat a farkamból, és dob le a földre.
0: Mikor a fiú kitépte a szőrszálat, Bimbó ráparancsolt.
1: Változ hevesen égő mágjává, de olyan hatalmassá, hogy a madarakon kívül más ne juthasson át rajtad.
0: És erre az aprócska szőrszálból egy óriási tüzes mágia halom lett. Mikor az óriások odaértek, elnevették magukat.
1: Nézd csak, milyen apró tűzrakás! Hívd csak ide azt a két foltost!
0: A lány füttyentett egyet, s már is ott termett a két ökör, kinyitották a szájukat, és csak úgy ömlött ki belőlük a rengeteg víz.
1: A tűz egy pillanat alatt elaludt, az óriások pedig könnyedén átléptek a megmaradt farakáson és hamun.
2: Na most segíts rajtunk, Bimbó,
0: mondta a fiú, mikor meglátta a két óriást.
1: Kicsi gazdám, ne félj, amíg engem látsz. Tép ki még egy utolsó szálat.
0: A fiú kitépte és lehajította a földre, mire Bimbó olyan magas hegyet varázsolt belőle, aminek a csúcsa az eget verte. Mikor a gonosz boszorka elért a hegylábához, tudta, hogy az ökrök most nem segíthetnek rajta. Törte a fejét, hogyan juthatnának át a túloldalra, és akkor eszébe jutott a férje vasfúrója.
1: Eredj haza, lányom! Hozd csak ide az apád vasfúróját!
0: A bestia megpróbált alagutat fúrni a hegyen keresztül, és mikor elkészült vele, elégedetten nézte a középen tátongó lyukat. Majd fogta magát, és bemászott a nyílásba. Csak mászott és mászott előre, még egyszer csak megakadt. A lyuk túl szűknek bizonyult, és a vén szipirtyó beszorult a nyílásba. Próbált kimászni előre, majd hátra, de a termetes asszony moccanni sem tudott. A boszorka toporzékolt mérgében, de hiába, örök életére ott ragadt. A legény és Bimbó szerencsésen hazajutottak, és azóta is boldogan éltek, ha meg nem halt.

0: Sziasztok, Kati vagyok. Az öreg ember és a pokróc. Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak a fösvény embernek volt egy fösvény felesége, s volt nekik egy öreg-öreg apjuk. Ez az öreg apjuk olyan öreg volt, hogy úgy reszketett a keze, hogy amikor a levest ette, amíg a kanállal a tányértól a szájához vitte, mind kireszketett a kezéből, s az abroszt is mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette, s eltörött. Ezért úgy megharagudott a fiatalasszony az apósára, hogy nagyon. Rábírta a férjét, hogy az öreget csapják el a háztól, eresszék világgá, hogy ne csináljon annyi szemetet náluk. A fiatal ember rá kellett szánja magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül is meghajolt az akarata előtt. Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot az öregnek a hátára teszik, és úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, s úgy aludjon. Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni magát, hogy az öreget útna keresse. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma fiúk. Azt mondja neki az apja. Fiam, itt van ez a két pokróc, ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kin vagyunk a mezőn, akkor a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezest ki az utcára. Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá, többet hozzánk ne jöjjön vissza. Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, s kivezette az utcára, s azt mondta neki. Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide nálunk haza ne jöjjön, mert magának itt nincs helye. Az öreg sírt egy kicsit, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé. Este hazajött az ember és az asszony a mezőről, s látják, hogy a pokróc ott van. Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elszólítják a fiút. Mi van nagyapáddal? Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Hogy? Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet ne jöjjön haza, mert nincs rá szükségünk. Hát akkor ez a pokróc, ami itt van, miért nem tetted ezt is rá? Akkor egy kicsit állott a fiú, s azt mondja, tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy megöregszenek, mint ahogy ő van, s utat kell adjak maguknak, akkor én ne kelljen, hogy vegyek pokrócot, ezzel a pokróccal maga is menjen el. És akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyelték magukat, és sírni kezdtek. Hamar kihozta az ember a lovat az istállóból, s ráült, s a 9. falu végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, s úgy vezette kötőfékénél fogva, míg hazaértek. Hogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították, s úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér, vagy kiömlött a leves, vagy mi lesz, mi nem lesz. Jó szemmel nézték az öreget. Tisztességesen éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Nagy Adri vagyok, énekesnő, és most tőlem hallhattok egy mesét. A Béka királylány. Népmese. Réges-régen a messzi Oroszországban a cár megparancsolta három fiának. Fogjátok az íjaitok és a nyilaitok, menjetek és lőjetek velük. Ahol a nyilatok földbe fúródik, ott keressetek magatoknak feleséget. A legidősebb fiú nyila egy nemes ember udvaránál esett le, a középső fiúé egy tehetős kereskedő ajtaja előtt, a legfiatalabbé pedig a mocsárban landolt. Mégis hogyan találok feleséget egy ilyen elhagyatott helyen? Gondolta magában kétségbe esetten a legkisebb herceg. Akkor egy hatalmas béka emelkedett ki a sárból, szájában a herceg nyilával, és az brekegte.
3: Búslakodásra nincs okod! Leszek én hites asszonyod!
2: Iván a herceg nem akarta megszegni az apjának adott szavát, így beletörődött, hogy feleségül veszi a békát. miközben a testvérei egy nemes ember és egy kereskedő csinos lányát vezették oltárhoz. Attól fogva a két herceg megállás nélkül gúnyolódott vele, de Iván türelemmel viselte, és a békával feleségnek kijáró tisztelettel bánt. Egy napon a cár kijelentette: azt kívánom, hogy mindegyik őtök felesége varjon egy inget nekem. Lássuk, ki járul elém a legszebbel. A két idősebb testvér a győzelemben biztosan tért haza, miközben Iván bánkódott, és mindent elmesélt a békának. Ő megnyugtatta a herceget:
3: aludj csak, és álmodj szépet! Minden egyebet intézek!
2: Valójában a feleség egy hercegnő volt, akit Vasilisának hívtak, és egy gonosz átok sújtotta. Azon az éjszakán, miközben Iván aludt, levedlette a béka bőrét, és emberré változott. Azután megszőtte, megvarta, és kihímezte a legeslegszebb inget. Oroszországban még senki nem látott hozzáfoghatót. Amikor férje felébredt, majd kiugrott a bőréből, az inget látva, és rohant is, hogy átnyújtsa a cárnak.
4: Kétségtelenül ez a legszebb ing. Ivánt hirdetem ki győztesnek, mondta a cár, és hozzátette: most egy vekti kenyeret kérek mindegyik hercegnőtől.
2: Ahogyan az előző éjszaka is, mielőtt Iván aludt, Vasilisza emberré változott, és megsütötte a legfinomabb kenyeret. Ismét őt hirdette ki a cár győztesnek, majd bejelentést tett:
4: holnap bált tartok a palotában. Hozzátok el a feleségeteket a legszebb ruhájába öltözve.
2: A béka ismét megnyugtatta Ivánt:
3: azzal, hogy ki mit mond, ne foglalkozz, kérlek. Menj előre, és én majd később utolérlek.
2: Iván őszintén hitt a feleségének, így egyedül ment a bálba. Vasilisza a díszvacsora közepén érkezett meg a palota kertjébe, egy aranyfogaton. Gyönyörű estély ruhát viselt, amely minden jelenlévő hölgy irigységét felébresztette. Ki ez a szépséges idegen? Csodálkozott mindenki. Amikor Vasilisza helyet foglalt a mosolygó Iván mellett, a férfi arra gondolt: bár csak örökké ember maradhatna a lány. Így anélkül, hogy bárki észrevette volna, ellógott a bárról és hazaszaladt. A békabőr a kandalló előtt hevert, Iván pedig teketóriázás nélkül a lángok közé hajította. Amikor felesége hazaért és felfedezte, könnyekben tört ki.
5: Ha vártál volna még 3 napot, megszabadultam volna a gonosz kosei varázsló átkától. Így egész életemben raboskodhatok a várában.
2: Ezekre a szavakra pedig hus, eltűnt a hercegnő. Iván kétségbe esetten keresésére indult, de hiába. Amikor az erdőbe ért, egy hatalmas medvébe botlott. A herceg már készült lenyilazni, amikor az állat esedezni kezdett.
4: Kímélt meg az életemet! Egy napon a segítségedre leszek!
2: Iván beleegyezett, hogy elengedi. Ugyanez történt később a sárkánnyal, és egy nyúllal is, aztán pedig egy hallal. A fiatal herceg az erdő közepén pedig a vasorú bábára bukkant, aki jól ismerte Vasilisza történetét.
4: Az édesanyja irigyelte a lány bölcsességét, fogott a mesébe a boszorkány. Ezért megkérte koseit, hogy változtassa békává 3 évre. Csak úgy tudod megszabadítani, ha elpusztítod a varázsló lelkét.
2: Ketté kell törnöd egy tűt, amelyet egy nyúl rejtette kacsahasában lévő tojásban találsz. A nyulat egy tölgyfa tetejére rejtett kőládába zárták. Iván könnyedén megtalálta a fát, de túl magas volt neki, hogy felmásszon rá, és túl nagy, hogy leverhesse a ládát az ágról. Szerencsére a medve, akinek korábban megkímélte az életét, a segítségére sietett. Az állat megrázta a vállával a fát, a doboz pedig a földre hullott és kinyílt. A nyúl egyből előszökkent belőle, és el is szelelt volna, de Iván nyúlbarátja elkapta. Ekkor a kacsa kirepült a nyúl száján, de a sárkány, akinek életét Iván megkímélte, elkapta röptében a madarat, mire az a tojását a folyóba ejtette, de a hal, akit Iván életben hagyott, felhozta a mélyből, és átadta Ivánnak. A herceg felnyitotta és ketté törte a tűt, ezzel elpusztítva kosely lelkét. Vasilisza végül megszabadult az átoktól, és hercegnőként térhetett haza a férjével, Ivánnal. Így a jó ismét elnyerte méltó jutalmát.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szent Istvánnak hálaadó ünnepén szakajtóban dagadjon az új.

0: Erdők, rétek.
1: Hol tanyázol, kis nyúl?
2: A nyárfa tövében. Nem fázik a füled ebben az időben?
1: Bizony a nyúl fázik, ha a füle ázik.
0: Mese, mese, mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska.
3: Gólya, gólya, hazaszállj!
4: Fél lábon ne áldogálj!
3: Puty, puty, puty, purutty, béka, breke, kuty, kurutty.
0: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka, ott díszeleg a tavon, ócska maradéka.
5: A rák a patakban mászik, ollójával hadonászik. Erre-arra csittek csattog, erre-arra kittek kattog.
6: Hinta palinta, szépen szól a pacsirta. Lögd meg, pajtás, a hintát, érje el a pacsirtát.
0: Fecske, fecske, gyere csak, röpködnek a bogarak. Villás farkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Tekeredik a kígyó, tekereg a fára, addig-addig tekeredik, leesik a sárba. Sz-sz-sz.
6: A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel. Balra dül, meg jobbra dül, talán bizony hegedül.

0: Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is.
1: Dundi Dongó lépeget, ide-oda nézeget. Ide lép, oda lép, virágporon mézen él.
2: Kis kertemben az űrge, rákapott a dinnyére. Megállj űrge, megleslek, holnap délre megeszlek. Ice-bice cibere, neked mondom, menj ki te. Billeg ballag a szarka, mert nem bírja a farka. Száll a verép fáról fára, száll az ének szájról szájra.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király kérdése. Az igazságos Mátyás király életében kiment a kísérletével, főurakkal a mezőre, és ráment egy szántóvető emberre, aki az ő katonája volt. Köszön a király. Tisztesség, öregem! És feleli az ember. Köszönöm az asszonynak, felséges király. És tovább kérdi a király. Mondd, öregem, messze van még a messze? Már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Mondd, öregem, hány a 32-ig? Már bizony a felséges királyom csak 12. Hány pénzért dolgozol? 5 ér, felséges királyom. És mire használod az 5 pénzt? 3-ból lélek, és 2-t a sárba vetek. Mondd, öregem, meg tudnád-e fejni a bakkecskét? Meg én, felséges királyom. De addig, amíg az én képemet nem látod senkinek, a magyarázatokat el ne mondd. Ezzel a király elköszönt az embertől, és kíséretével együtt egy tanyai épületbe szálltak be. Ott ebédeltek, és ebéd után a király egy órára vagy 2-re lepihent. Ez alatt az urak visszalopóztak az öreghez, és kérdezték az öreget. Mondd, öreg, mit jelent az a szó, hogy a király köszönt neked tisztességgel, öregem? És te azt felelted rá, köszönöm az asszonynak. Mit jelentett ez? 5 aranyért, megmondom az uraknak. Kivettek az urak 5 aranyat, és odaadták az embernek. Most megmagyarázta az ember az uraknak, hogy ez a köszöntés és felelet mit tartalmaz. Mikor a király köszönt, tisztesség, öregem, az azt jelentette, hogy tiszta ing volt rajta, én meg azt feleltem, hogy köszönöm az asszonynak, azért, mert az asszony mossa az ingemet. Helyesen felelt az öreg, mondják az urak. Most kérdik tovább az urak. Mit jelentett az, amikor kérdezte a király, hogy messze van még a messzes, te azt felelted, már biza csak az ökröm szarváig, felséges királyom. Azt is megmondom az uraknak 10 aranyért. Kiadják a 10 aranyat az urak, és akkor kezdi meg az ember a magyarázatot. Amikor azt kérdezte tőlem a király, hogy messze van még a messze, és én azt feleltem neki, hogy már bizony csak az ökröm szarváig, felséges királyom, ez azt jelenti, hogy már öreg vagyok, és nem látok elébb csak az ökröm szarváig. Összenéztek az urak, mondják az öregnek. Helyesen beszélsz, öreg, ez is igaz. Na de most kérdezzük tovább, ezt mondd meg nekünk, mit jelentett az, amikor a király kérdezte, hány a 32-ig, öreg? Te meg azt felelted, már bizony csak 12, felséges királyom. Ezt is megmondom az uraknak 20 aranyért, ennek pedig az a magyarázata, hogy amikor fiatal voltam, legény ember, 32 fogam volt, abból már idáig elvesztettem 20-at, jelenleg még van 12. Erre is az urak összenéznek, s helyeslik az öreg beszédjét. Na most még egy kérdésünk van hozzád. Azt mondd meg nekünk, mire ment ez a kérdés, mikor kérdezte a király tőled, hogy mire használod az 5 pénzt, és te azt felelted rá, hogy 3-ból élek, 2-t meg a sárba vetek. Hát ezt is megmondom 10 aranyért, Kifizették az urak a 10 aranypénzt, és ekkor nekifogott az öreg a magyarázatnak. Ez a magyarázat, kérem, arra megy, hogy van nékem 2 fiam, mind a 2 taníttattam. Azt a pénzt soha többé nem látom, amit utánok a sárba dobok. Az urak erre is összenéztek egymással, s helyeslik az öreg magyarázatját. Na most, öreg, még egy kérdésünk volna hozzád, erre felej nekünk. Amikor a király azt kérdezte tőled, hogy meg tudnád-e fejni a bakkecskét, és azt mondtad a királynak, meg én felséges királyom, de a király azt mondta neked, hogy senkinek a magyarázatot meg nem mond, amíg az ő képét meg nem látod. És az öreg azt mondja az uraknak, ezt is megmondom, 30 aranyért. Kiveszik az urak a 30 aranypénzt, leolvassák az embernek. Akkor kezdi az öreg a magyarázatot, és mondja, igen, tisztelt uraim, ne érezzék sértve magukat, mert az urak azok a bakkecskék, akiket én most megfejtem. És elővette egy aranypénzt az öreg, és mutatta az uraknak a király képét a pénzen. Lássák az urak, ez a magyarázat annak, hogy senkinek meg nem mondjam a király kérdéseit, amíg az ő képét meg nem látom. A király úgy is tudta ezt, hogy az urak visszafognak az emberhez menni és kérdőre vonják ezekért a kérdésekért. Az urak lesütötték a fejüket, és szégyenkezve tovább mentek. Így volt Mátyás király története.

0: mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
2: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
1: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatalasszonynak.
2: Te, tudod, mit gondoltam?

0: s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
1: Te asszony, baj van.
0: Miféle?
1: Hát,
0: azt mondja.
1: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
0: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
1: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
0: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
1: Dehogy nem. Leszállsz te is.
0: Én nem szállok le.
1: Leszállsz.
0: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, s azt kérdezi az asszonytól.
1: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
0: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.

A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész állónap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszát, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve

0: Mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem. Hogyha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta. Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen. Elindult a földjére, akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszén. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába. Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség? Kérdezte tőle a rókakoma, és a szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire. No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik. Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen, mondta a róka. Mégis mivel fizessek? Kérdezett vissza a szegény szántóvető. Ha van ököröd, van egy tyúkod is. Ezek éppen megteszik. A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen. Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek. Elbújok ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásztak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szeles zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szeles zsákra egy lapáttal. A szegény embernek tetszett a róka terve. Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, s már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve. Jött is nem sokára, s minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, és kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szeles zsákot. Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka. Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre. Atyel Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú? Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember. Nem hiszem én azt, fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, s agyonütötte a medvét. Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére. Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt. Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki. Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vogyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt. Hívd vissza a kutyáidat, öreg! Magam sem tudom hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád, válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott. Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok. Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember jót nevetett magában.

0: vagy.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt. Különösen a házi leány nézte. Csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
0: Nem szégyelled magad leány létedre,
2: mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Odaszalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
0: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
2: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
0: Miféle város légyen ez?
2: Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
0: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
2: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
5: Jól van, fiam,
2: mondja a király.
5: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
2: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
0: Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
2: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
6: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják. Az egyik kedvenc gyümölcsöm a szőlő. Éppen ezért imádok minden dalt, ami a szőlőről szól. Például ezt is. Hallgassátok csak!

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Bálint Ágnes, Sárga dinnye, Görög dinnye. A dinnyés bácsi Hajnék szomszédságában lakott feleségével, Terus nénivel. Szép házuk volt üvegverandával, ahol a jégvirágos ablak mögött egész télen piroslott a muskátlik virága. Papagájaik is voltak. Hajné és hugocskája Rita gyakran átlátogatott hozzájuk, hogy megcsodálják a virágok közt röpködő madarakat. Terus néni ilyenkor dinnye befőttel kínálta a kislányokat. Nagyon szerették a cukorszirupban eltett dinnye édes sárga kockáit és a befőtt sűrű levét. Olyan volt ez, mint a méz. Tavasz felé csodálkozva látták, hogy az üveges veranda párkányán véges végig tejfölös poharak sorakoznak. Mindegyikben föld volt. Mi lesz ebből? Kíváncsiskodtak a kislányok. Homokpogácsa? A dinnyés bácsi nevetett. Nem homokpogácsa, hanem dinnye palánta. Minden pohárba dinnye magot ültettem, nem sokára ki kell. Csak ugyan mire legközelebb átlátogattak, már minden tejfölös pohárban zöldelt egy-egy kis növényke. Fényes kerek levelű dinnye palánta. Hogyan fér majd el a dinnye ebben a pohárban? Aggodalmoskodott Hajni. A dinnyés bácsi megnyugtatta. Addigra már sehol sem lesz pohár, mihelyt elmúlik az éjszakai fagyok ideje, kiültetjük a palántákat a kertbe. A ház mögött nagy kert volt, és ezt a kertet a dinnyés bácsi elejétől a végéig felásta. Nem volt benne sem homokozó, sem hinta, pázsit sem volt, csak szépen elgerepjézett, porhanyós föld. Mikor fölmelegedett az idő, ebbe a földbe kerültek a dinnyepalánták, jó messzire egymástól.
3: Szegények így nem tudnak beszélgetni,
2: sajnálkozott Rita. Hajni kinevette.
3: Ó, te kis buta, a növények nem beszélgetnek.
4: Legalábbis nem úgy, ahogy mi, mondta dinnyés bácsi.
3: Minden esetre szeretik egymás társaságát annyi szent, és meglátjátok, pár hét múlva egészen közel kerülnek egymáshoz.
2: A jó idő beálltával a kislányok már nem jártak át olyan sűrűn dinnyés bácsiékhoz, mint télen. Óvoda után egész estig a kertben játszottak, hintáztak, pancsoltak. A kerítés lécei között átláttak a szomszéd kertbe, ahol a kis dinnye palánták már megnőttek, hosszú indákat növesztettek, sok fodros-bodros levelet, és úgy befutották a kert minden talpalatnyi helyét, hogy a földet nem is lehetett látni.
5: Nyáron 3 hétre bezárták az óvodát, az óvonénik szabadságra mentek, a termeket kifestették. Erre a 3 hétre Hajnék szülei is szabadságot vettek ki. Elutaztak ahhoz a nagymamájukhoz, amelyik a Velencei tónál lakott, és minden nap strandra jártak. Lebarnultak, megnőttek, valamelyest úszni is megtanultak. Mikor letelt a szabadság, hazautaztak. Tikkasztó meleg volt, a kislányok egész úton szenvedtek a szomjúságtól. Ittak ugyan szörpöket, fagylaltoztak is, de egyre szomjasabbak lettek.
3: Már azt hittem, soha nem érünk haza,
2: panaszkodott édesanyjuk Terus néninek, aki az ablakból nézte megérkezésüket.
3: Látta, milyen fáradt, elcsikázott a két gyerek, de még a szülők is. Tudok én erre orvosságot, mondta mosolyogva. 4 jéghideg sárga dinnyét hozott nekik, mindegyiknek egyet-egyet. Látjátok?
2: Mutatta a kislányoknak. Ez lett abból a magból, amit a tejfölös pohárba ültettünk. Hajnit és Ritát csak az érdekelte, hogy minél előbb ehessenek a dinnyéből. Alig várták, hogy édesapjuk fölszeletelje. Édes volt, mint a méz, illatos, zamatos.
3: Ilyen finomat még életemben nem ettem,
2: mondta Hajni.
3: Rita csak bólogatott, mert sajnálta az időt a beszédre, mikor dinnyét ehetett.
2: Mikor azonban pár hét múlva a dinnyés bácsi egy hatalmas görög dinnyét hozott nekik, és megkóstoltatta velük a léket, kijelentették, hogy ez még a sárga dinnyénél is finomabb. Szinte itták, szürcsölték az édes dinnyelét. Azután egy-egy nagy szelet dinnyével kiültek a terasz lépcsőre. Azonnal megjelent egy darázs. Izgatott zsongással keringett körülöttük.
3: Dinnyét akar enni, mondta Rita. Hajni nevetett. Tudja, mi a jó?
2: Egy darabka dinnyét letettek a lépcső szélére, és nézték, hogy lakmározik belőle a darázs.
3: Azután azt figyelték, hogyan tisztálkodik. Sorra törölte mind a hat lábát, csápjait, szárnyait, s mikor már elégedett volt saját magával, elrepült.
4: Az a baj, hogy nekünk is meg kell mosdanunk,
3: sóhajtott Hajni. Minden ujja ragadt. És bár a dinnyelvés után nem csak mosdaniuk, hanem zuhanyozniuk is kellett, hónapok múlva is fölcsillant a szemük, ha eszükbe jutott a nyár első görög dinnyéje.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Andrea vagyok. Ismeritek az ABC-t? Az jó, mert a következő mese szereplőinek bizony el kell a segítség, hogy rendet rakjanak az elcserélt, elveszett betűk között. És akinek még nem kell tudnia olvasni, fontos szerepet szánok. Jól figyeljetek oda, hogy Panka cicája Cillancs megkapja a tejecskéjét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunta a szemét, és hip-hop már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt. Egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj! Mondta a szigorú felkiáltójel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak, bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak. Az utcán K betűhöz hasonló kutyák szaladgáltak. A levegőben M betűhöz hasonló madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész, a huna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beleállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrésszel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó Ferkó vagyok. Nem tudom, hol a té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té. Nincs tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka végasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mentek, ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben, lehajolt, fölvette. Egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kisbetűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem. Enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kisbetűket. Köszönöm, mondta az R. Mögöttem sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtott a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvas fel bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Trzs! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Trzs! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupajuk. Kipottyantak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény, suttogta Panka, mit akarsz mondani? Mi a neved, ki vagy? A félmadár Panka zsebe felé mutatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott, Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó véreb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere. Én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, nyihaha,
valaki megfordított akaratom ellenére. Ló akarok lenni, lónak születtem, nyihaha, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztos sírnál. S elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni, valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom, és sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, és elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kéményt seprő akarok lenni, egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott, Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y, kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza, magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka, ez volt a furcsa, ez hiányzott, a nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyulat, olyan gömbölyű gömbőc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy L és egy A betűt nyújtott felé, de a nyúl borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keresetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt írva, óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le. Én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel. És ez lett belőlem. Ajaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt. Kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, nyáú. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, és meglátott egy cégtáblát. Teabolt. Ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C. Ez legyen az ABC. A betűk tolakodni kezdtek. A Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Zsé, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ol nem nyihog, a kémény seprű újra egy, minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett. Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát és díszpolgárrá választották, ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom, de most felébredek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma is hoztam egy találós kérdést. Figyeljetek, mert nem rövid, de jó sok mindent megtudhatunk belőle, amitől könnyebb lesz megválaszolni. Így hangzik. Barlang mélye az én házam, itt élem világom. Télen alszom, nyáron meg a kerek erdőt járom. Azt se bánnám, ha az erdő csupa mézzé válna. Bár nem tudom, hogy akkor majd hol terem a málna. Hú, mennyi jó nyom. Barlangban lakik, de nem ér. Ez könnyű. Téli álmot alszik, egyre bizonyosabb, hogy denevér. Na de erdő méz málna, ez nem a denevérre jellemző. Ti már tudjátok? Igen, a medve a megfejtés. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
3: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.

A sellők titka. Történt egyszer, hogy a gazda nagyon megéhezett, és egy kis sült halra vágyott. Ám amikor a szolga bekukucskált a kamrába, az kongott az ürességtől. Azt mégsem mondhatom, hogy minden elfogyott, gondolta a szolga. Aztán gyorsan magára kapta a kabátját, és elindult, hogy fogjon néhány halat vacsorára. Miközben a parton kapásra várt, elerett az eső, és a szolga kénytelen volt menedéket keresni magának. Ahogy körülnézett, nem messze onnan megpillantott egy elhagyott csónakot. Uzsgyi odaszaladt, bebújt alá, és magára húzta, hogy védje magát az esőtől. Kip-kop, kopogtak az esőcseppek a csónak deszkáin. Aztán váratlanul nevetgélés hallatszódott a tenger felől. A legény óvatosan felemelte a csónak oldalát, és olyat látott, hogy még a szeme is belekáprázott. Három csodaszép sellő üldögélt a sziklákon. A fiú először úgy meglepődött, hogy majdnem a földre ejtette a csónakot. De aztán kisvártatva magához tért, és fülelni kezdett. Képzeljétek, van egy titkom, mondta az első sellő. Nekem is, kuncogott a második. Komolyan? Én is megtudtam ma valamit, súgta a harmadik. És közben a szolga még jobban hegyezte a fülét. Először az első mesélte el a titkát. Azt hallottam, hogy van az út szélén egy tanya, és annak a kapujában el van ásva egy kincses láda. Az egyik sarka kilátszik a ládának, ám az a sok balga ember mind azt hiszi, hogy az csak egy kő. Pedig mennyi aranytallér van benne, nevetett a sellő lány. Az semmi. Nekem meg azt mesélte az egyik pelikán, hogy van a közelben egy gát, amit már hosszú évek óta építenek az emberek, de sosem készül el. Amit napközben felépítenek, reggelre eltűnik. Pedig ha tudnák, hogy a gát két végét kellene bebiztosítani, és akkor nem mosná el a víz. A sellő lányok hangos nevetésben törtek ki, de aztán megszólalt a harmadik. Képzeljétek, nekem pedig valaki azt mesélte a korallzátonynál, hogy beteg a királylány. Szegénykének annyira fáj a szeme, hogy nyitva sem tudja tartani. De eddig még egy orvos sem akadt, aki meg tudta volna gyógyítani. Na hát, és te tudod, mi lenne gyógyír a bajára? Kérdezte a középső lány. Azt hallottam, sós vízzel kell megmosni a szemét, és akkor egyből elmúlik a nyavajája. De most már induljunk, nővéreim, mindjárt besötétedik. Igazad van, menjünk, apánk már vár reánk, helyeselt a legidősebb. Majd a három sellőlány beugrott a vízbe. A fiú még néhány percig rejtőzködött a csónak alatt, nehogy észrevegyék a lubickoló sellőlányok. Aztán, mikor végleg eltűntek, előbújt a rejtek helyéről. A legény összeszedte a holmiát, és elindult hazafelé. Miközben ballagott, azon töprengett, hogy éjjel megvárja, míg a gazdája nyugovóra tér, és utána megkeresi a tanyát, ahol a kincses ládikó van elásva. Mikor hazaért, türelmesen megvárta, míg a gazda elalszik, és kilopódzott a házból. A sötétben botladozva elindult a tenger irányába, és mikor már elég messze járt, meggyújtott egy fáklyát, és megkereste a tanyát. A tanya kapujában pedig addig keresgélt, míg rá nem bukkant egy nagyobb bacska kődarabra. Ásni kezdett, és nem sokára előbukkant a ládikó. Kinyitotta, s uram fia, annyi aranytallér volt benne, hogy egy életre elég lett volna bárkinek. Fogta hát a legény a ládikót, és hazavitte. A kincsnek hála a szolga váratlanul meggazdagodott, s ez bizony az egész falunak szemet szúrt, de legfőképp a gazdának.
Ki is kérdezte a legényt, mondja el neki, honnan van az a sok pénz. A legény pedig nem titkolózott. Elmesélte, hogyan bújt el a csónakban, hogy kihallgassa a gyönyörű sellőlányokat. Elmondta azt is, hogy tőlük hallott az elásott ládikóról, amiben a rengeteg tallért találta. A gazdát egyszerre hatalmába kerítette a kapzsiság. Nem is tudott másra gondolni egész éjjel, csak a láda pénzre. Másnap már kora reggel kiment a partra, és megkereste a csónakot a homokban. Bebújt alá, és csak várta a sellőlányokat. Nem sokára csak ugyan előbukkantak a vízből. Hallottátok, hogy mi történt? Megtalálták a pénzes ládát. Valaki biztosan kihallgatta a beszélgetésünket. Vágta rá bosszúsan a középső sellő. Nézzük meg, hát ha most is itt bujkál. A sellők átfésülték a partot, és közben rábukkantak a csónak alatt rejtőzködő gazdára. A gazda mentegetőzött. Nem én vagyok az, akit kerestek, mondogatta. De hiába. A sellők nem hittek neki, és kagylóvá változtatták. Eközben a legény elment a gát építőmesteréhez, és munkára jelentkezett. Nem bánom, fiam, próbáld csak meg a lehetetlent. S ha mégis sikerül megépítened a gátat, 1000 tallér lesz a fizetséged, mondta az építőmester. Az ifjú bátran nekilátott a munkának, ám előtte leszúrt egy keresztfát a folyó két partjára, éppen ahogy a sellőtől hallotta. A gát hamarosan megépült, s olyan szilárdan állt, hogy nem volt víz, ami lebontotta volna. Ezután a legény a kapott pénzből elegáns ruhákat varratott magának, és elment a királyhoz. Azért jöttem, felséges uram, hogy meggyógyítsam a lányod, mondta magabiztosan az ifjú. Ugye tudod, hogy előtted már sokan próbálkoztak? Miért pont neked sikerülne, hisz még orvos sem vagy? Kételkedett a király, de a fiú nem tágított. Ha már annyian megpróbálták, akkor egy próba ide vagy oda már igazán nem számít. Az uralkodó belátta, hogy a legénynek igaza van, és megengedte neki, hogy tegyen egy próbát. Az ifjú pedig elővette a kulacsát, és a sós vízzel megmosta a lány szemét. S lássatok csodát, a sellőknek igazuk lett. A királylány 2 pislogott, és a szeme már is meggyógyult. A király olyan boldog volt, hogy madarat lehetett volna vele fogadni. Össze is adta mindjárt a lányát az ifjúval, s még a fele királyságát is ráhagyta.

Tyúkás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még süsűnek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Tyúkás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

telefonát, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, te vagy, apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38, hajón a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tabletten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, láj

0: Halló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Magyar némese, a tulipánál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eresd csak szélnek, nyomban ott leszek és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjútollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt. A partra úszott egy hatalmas hal. Annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el. Az előbb is elzúgott felettem egy kavics. És én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem. Nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa.
1: Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak.
0: Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét.
2: Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém!
0: Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek?
2: Én rám lőttek. Itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól.
0: Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt.
1: Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja.
2: De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána?
1: Gyalog, majd alulról nézzük.
0: El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték,
2: hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, és azt sziszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből.
1: Még te adsz nekik golyót?
2: Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza, rikkantotta, búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk.
1: Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni!
2: Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom.
1: Persze, hogy értem, felelte Picur. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális.
2: Ekkor nyolcat ütött egy toronyóra. Picur felkiáltott.
1: Jaj, elkésem az iskolából. Fussunk!
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Dr. Pölcz Ádám vagyok, és most én fogok mesélni nektek. A csoda óra, Benedek elek gyűjtése. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak csak egyetlen fia volt, de a jó Isten tudja miért, erre is megharagudott, és elküldte a háztól. Fel is út, le is út. Hiába fogta pártját a királyné, hiába sírt, nem volt pardon. A kicsi királyfiúnak el kellett bujdosnia. Elindult hát nagy búbánattal a királyúrfi. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által. Amint megy, hallja, hogy fut lélek szaladva utána valaki, s nevét kiabálja. Visszafordul, s hát egy inas az udvarból. Megörült, hogy talán visszahívja, de az inas elmondá nagy szomorún, hogy arra ugyan ne is gondoljon, hanem itt egy aranyóra. Ne, az édesanyja küldte, tegye el jól. A királyúrfi elvette az órát, zsebébe tette, s nagy búsan ment tovább. Útközben eléveszi az órát, felnyitja a födelét, s hát uram teremtőm, valami láthatatlan lélek vagy mi, megszólal, s azt mondja. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Elámélkodott ezen a királyfi, de nagyon. Nagy álmélkodásában nem is szólt egy szót sem, hanem az órát visszatette a zsebébe. Egyszerre csak kétfelé ágazott az út, s az egyik egy rengeteg erdőbe, a másik egy városba vitt. Gondolkozott, hogy melyik úton haladjon. Jó lett volna a városba menni, s ott meghálni, de nem volt egy eleső krajcárja sem. Ment hát az erdő felé, gondolta, hogy ott legalább tüzet csinálhat. Még talán madarat is foghat, aztán szed epret, gombát, s úgy megvacsorázik, hogy a király sem különben. Bement hát az erdőbe, s ott egy nagy fa alá telepedett. Előveszi az óráját, hogy lássa hány óra. Hát az a láthatatlan lélek, vagy mi, újra megszólal, s azt kérdi tőle. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Azt felelte a királyfi. Ha már csak ugyanazt akarod, hogy parancsolgassak, hát teremts nekem a föld alól is valami ennivalót. Még jóformán félre sem pillantott a királyfi, már ott állott előtte egy megterített asztal mindenféle drága jó ételekkel. Hozzá is látott a kicsi királyúrfi emberségesen, aztán lefeküdt a puha fűbe, s addig föl nem kelt, míg a hasára nem sütött a nap. Tovább indult, s addig ment, mendegélt, míg egy akkora nagy hegyhez nem ért, hogy annak sem a végét, sem a hosszát, sem a tetejét nem lehetett látni. Nézett jobbra, nézett balra, nézett fölfelé, kerülgette a hegyet erre is, arra is, de csak nem tudá módját ejteni, hogy valamiképpen átjusson rajta, olyan magas s olyan meredek volt az. De addig s addig keresgélt, hogy egy likra talált. Beindult ezen a likon, de alig ment egy jó puskalövésnyire, olyan erős sötétségbe jutott, hogy sem előre, sem hátra nem tudott mozdulni. Nyúl a zsebibe, hogy gyufát vegyen elé, s amint a gyufa után keresgélt, kezébe akadt az óra, s elévette. Mit parancsolsz, lelkem, édes jó gazdám? Kérdezte az óra. Azt parancsolom, szólt a királyúrfi, hogy teremts nekem világosságot. Ahogy kimondta a parancsolatot, már a kezében volt egy szál égő gyertya, s annak a világánál mendegélt tovább. Ment beljebb, beljebb, s egyszerre csak szélesedni kezdett a lik. Ott egy házat talált. Benyit a házba, s ott egy öreg törpe embert talál. Köszönti illendőséggel. Adjon Isten jó napot, édes apám uram, hát hogy van, hogy szolgál a drága egészsége? Adjon Isten, felelt a törpe. Én jól vagyok. Hanem ki vagy te, s miféle járatbeli ember, hogy itt jársz, hol még az egér se jár? Elpanaszlá a királyúrfi nagy keservesen az ő szomorú sorsát, hogy megesett rajta a törpe ember szíve. Biztatta, vigasztalta, hogy egyet se búsuljon, mert aztán ő éppen olyan helyet szerez neki, amilyet elhagyott. Aztán elbeszélte, hogy van a hegyen túl egy király, annak is csak egy fia volt, de eltűnt, és a király nagyon szomorú. Ha már mostan ő oda menne ahhoz a királyhoz, aki nagyon szomorú, s azt mondaná, hogy ő az az elveszett fiú, a király sem búsulna többet, s ő sem lenne a világvándora. De így, de úgy, mondta a királyúrfi, az mégsem volna becsület. Hanem a törpe addig beszélt, hogy így, hogy úgy, hajlott a szóra. A törpe aztán jól a szájába rágta, hogy mit mondjon a királynak. Mondjad, hogy Pálnak hívnak, hogy 7 esztendeje mentél el hazúrról, s azért nem írtál levelet, mert fogságba estél, de olyan fogságba, hogy sem levelet írnod, sem szóval üzenned nem lehetett. Kérdezz a 3 leányka testvéredről, akiket itt hagytál, mielőtt nyomod veszett. Megköszönte szépen a királyúrfi a jó tanácsot, elbúcsúzott a törpétől, s azzal elindult kifelé a hegyből. Mikor kiért, elévette az óráját, s azt parancsolta a léleknek. Vígy engem ezen a hegyen túl ahhoz a királyhoz, akinek csak egy fia volt, s akinek nyoma veszett. Jól van, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra, csak huny be a szemedet. A királyfi behunyta a szemét, s érezte, hogy a lába nem éri a földet, repül, mint a gondolat. De nem sokáig tartott ez, ismét földet ért a lába, s ekkor az óra azt mondta. Most már nyisd ki a szemedet! A királyfi kinyitotta, s szétnézett. Hát még az apjáénál is gyönyörű palota kapujában állott. Mikor jól körülnézegette a palotát, benyitott a kapun, s egyenesen a királyhoz ment. Nem sokat gondolkodott, hanem egyenest a nyakába borult a királynak. Ölelte, csókolta, hogy így drága, édes jó apám, s úgy felséges apám uram, éppen 7 esztendeje nem láttalak, s már azt gondoltam, hogy többet meg se látlak ez életben. A király csak ámult, bámult, nézte a fiút tetőtől talpig, szembe, hátba, mindenképpen, de csak nem ismert benne a tulajdon édes fiára. Hanem ez minden kérdésre úgy megfelelt, hogy a király nem gyanakodott többet, s nagy örömében olyan dáridót csapott, hogy még a pópa is szörpelette a puliszkát, s még a sánták is táncra kerekedtek. A király kisasszony mind a 3 élt, s a királyúrfi gondolta, hogy jó volna valami szép ajándékkal kedveskedni a testvéreinek. Elévette az óráját, s megparancsolta a léleknek, hogy a 3 leánynak olyan 3 aranyvirág bokrétát hozzon, amilyet még emberi szem nem látott. Nem telt bele egy óra, s ott volt mind a 3 aranyvirág bokréta. Külön-külön elküldötte a 3 kisasszony szobájába úgy, hogy egyik sem tudott a másikéről. Na, telik múlik az idő. Egy este nagy bál volt a királyi palotában, s a legkisebb király kisasszony azt a szép aranybokrétát tűzte fel a ruhájára. Hát olyan ragyogó fényesség lett egyszerre, hogy akár el is lehetett a gyertyát oltani. Az idősebb király kisasszonyok nem hozták el a magukét, s mind a kettő azt hitte, hogy az övék is a testvérük ruháján ragyog. Megharagudtak reá, el akarták tőle venni. De bizony nem adom én, mondta a kicsi király kisasszony. Ha nektek is van ilyen, hozzátok el, bizonyosan ott van, ahová tettétek. Elszalad erre mind a 2 lány, s csak ugyan egy-egy aranybokrétával tértek vissza. De már akkor olyan fényesség támadt, hogy ennél még a nap sem világíthatott fényesebben. Híre kerekedett ennek az egész országban. Mindenki csak a csodálatos aranybokrétákról beszélt. A király nem győzte eleget dicsérni a fiát, hogy még távol létében is a testvéreire gondolt, s olyan takarékos tudott lenni, hogy 3 aranybokrétát vásárolhatott. Hanem a hopmester a fejét csóválta, s azt mondta a királynak. Már felséges királyom, meg ne haragudjék, de ebben valami ördöngősség van, és én fogadok, ha felséged azt parancsolná, hogy a palotájától az én palotámig holnap reggelre aranyhidat építsen, azt is megcsinálja a herceg. Kikacagta a király a hopmesterét, de ez addig erősködött, hogy utoljára is megígérte, próbát tesz a fiával. Elé fogta mindjárt a fiút, és elmondta, hogy mi az ő kívánsága. Öreg ember, de szereti a szépet, s azt gondolta, hogy ő, mint világlátott ember, talán tudná a módját, hogyan lehetne aranyhidat építeni. Azt mondta a királyúrfi, hogy csak várjon reggelig, addig nem mondhat semmit. Mikor aztán elváltak egymástól, a királyúrfi elévette az óráját, s elmondta, hogy mi a király kívánsága. Se baj, lelkem, édes jó gazdám, mondta az óra. Reggelre meg lesz a híd. S meg is lett. De olyan szép, olyan ragyogó, hogy mikor a király felkelt, s kitekintett az ablakon, majd hanyatt esett nagy csodálkozásában. Mindjárt hívatta a fiát, s azt mondta neki. Na, ezt jól megcsináltad, fiam, hanem ha ilyet tudsz, akkor tudsz te többet is. Ha holnap reggelre 7 emeletes palotát nem építesz csupa színaranyból, s az a palota nem egy vékony gyémántlábon áll, akkor nagy bajba kerülsz. A király csak ugyanazt gondolta, hogy ezt a fia nem tudja megcsinálni, mert attól félt, hogy ördöngősségével még a pokolba juttatja. A király úrfi maga sem hitte, hogy a csuda órának annyi lelke legyen, hogy ilyen palotát tudjon építeni, de azért mégis megmondta neki, hogy mit kíván a király. Azzal lefeküdt, s reggel fölkelt. Hát aztán nem állott-e az ablaka előtt a 7 emeletes palota? Csak hogy hanyat nem esett a csodálkozástól. Hát még a király, föl kellett mosdatni hideg vízzel, úgy elájult a nagy csodálkozástól. Hanem a királynak még mindig nem volt elég a csodából. Másnapra már az aranypalotához való udvar kellett. Mikor az megvolt, olyan kertet kívánt, melyben még a legkisebb fűszál is arany meg gyémánt legyen. Erre 3 napot adott. Jól van, gondolta a királyfi, megcsinálom ezt is, de ha még ezzel sem éri be, én bizony kereket oldok. Mert eddig is csak a kicsi király kisasszony kedvéért maradt itt. De míg a kertre került a sor, a hopmester azt ajánlotta, hogy menjenek vadászni, és vigyék el a herceget is, mert emlékszik, hogy eltűnése előtt nagyon szerette a vadászatot. Mindjárt el is határozták, hogy vadászni mennek. De mielőtt elindultak volna, azt mondta a hopmester a királyúrfinak, hogy jó volna, ha azt a szép órát itthon hagyná, mert az erdőben még könnyen elromolhatnék. És itt aztán nincs olyan mestere, mint külső országban, aki megreparálja. A királyúrfi megfogadta a tanácsot, és az órát a szobájában hagyta. Hanem alig értek az erdőbe, a hopmester, ki megleste egy éjjel a királyúrfit, amint az órájával diskurált, hazaszökött, bemászott az ablakon a királyúrfi szobájába, elvette az órát, s felnyitotta. Azt kérdezte most az óra, mit parancsolsz, rablógazdám? Azt parancsolom, hogy vígy olyan helyre, ahol még a szél is ritkán jár, s egérnél egyéb nem jut oda. Egy szempillantás alatt ott volt a hopmester a királyúrfi órájával együtt, ahová kívánkozott. Hazajön este a királyúrfi a vadászatból, megy a szobájába egyenest, s először is az óráját keresi. Keresi, de nem találja. Fölfordít, tűvé tesz mindent, de hiába, híre pora sem volt a csuda órának. Hely, megszomorodik a királyfi. Hát ő már most mit csináljon óra nélkül? Nagy baja lesz, ha hirtelen odébb nem áll. Míg valaki észrevehette volna, el is szökött a palotából, s ment, amerre a szeme látott. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ment, kérdezősködött mindenfelé, de csak nem akadt a nyomára ennek a drága kincsnek. 8. nap éppen naplementekor egy kis házikóhoz ért. Benyit oda. Hát ott éppen a nap lakik maga, és éppen akkor akart lefeküdni. Jó estét köszön, engedelmet kér, hogy ilyen későn háborgatja. Hát mi járatban vagy, fiam? Kérdi a nap. Elé mondja, hogy egy ilyen meg ilyen hopmestert keres. Ó, édes fiam, felelt a nap. Én csak kelettől nyugat felé járom meg a világot, de akit te keresel, arra nem jár, mert akkor én bizonyosan láttam volna. Hanem ide nem messze lakik a szelek királya, az ő fiai mindenfelé megjárják a világot. Bizonyosan tud a te hopmesteredről. Megköszönte a királyúrfi a jó tanácsot, nyugodalmas jó szakát kívánt a napnak, és azzal ment a szelek királyához. De ez is csak azt mondta, hogy sem ő, sem a fiai nem láttak semmiféle hopmestert, és bizonyosan olyan helyre bújt el, ahová a szél is csak nagy ritkán kalandozik el. Talán az egerek királya tudná útba igazítani. Ment az egerek királyához. Az egerek királya mindjárt összeparancsolta valamennyi egeret, s megkérdezte, hogy nem láttak-e ilyen s ilyen hopmestert. Essék ki a szemem, ha láttam, azt felelte valamennyi. Már nagy búsan vissza akart menni a királyúrfi, mikor elé sántikált egy sánta egér. Kérdi az egerek királya ezt is, hogy nem látott-e egy hopmestert. De bizony láttam, felelte a sánta egér. Éppen onnét jövök, de a föld alatt egy olyan kőbarlangban s olyan szűk likban lakik, hogy még én is csak alig férek be oda. Odaértek a barlanghoz, s ott elkezdettek tanakodni, hogy már most mit évők legyenek. Azt határozták, hogy az egér bebújik a likon, s míg a hopmester alszik, elrágja az óraláncot, s kihozza az órát a királyúrfinak. Jó fél óra múlva már jött az egér, hozta az órát, s a királyúrfi ezért annyi gabonát hozatott a csuda órával, hogy az egér egész életére urasan megélhetett belőle. A hopmestert ott hagyták a barlangban, ahol éppen jó volt neki. Visszament most a királyúrfi a második apja udvarához, de szomorú nap volt a palotában, a második apjától akkor vettek búcsút. A királyságot a legkisebb leányára hagyta, mert ez volt a legügyesebb. A 2 idősebb leány 2 királyfihoz ment férjhez, ő pedig a legkisebbet kérte meg. Közben legyen mondva, megvallotta, hogy ő nem testvére a király leányoknak, Csak a törpe tanácsára, hogy a király megvigasztaludjék, adta ki magát a király fiának. De hiszen nem kellett sokáig kérni a király kisasszonyt. Hamarosan deszkát vettek, padot, és egyszerre olyan lakodalmat csaptak, hogy talán még máig sincs vége.
5: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
6: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüstmókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, már egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója fenekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül, és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüstmókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó fehér hullámait, végül tényleg megerett a szava.
7: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő, és kalandor,
6: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűs csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
7: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
6: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
7: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. Például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló, érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kavalám. Tudod, hogy mi az?
6: sandított rám a szeme sarkából. Tudom, bólintottam. Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
7: Nos,
6: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
7: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
6: Megesik, bólintottam.
7: Heteken át kerestem Luizát,
6: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
7: Sőt, ha úgy vesszük, még most is keresem.
6: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luiza kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
7: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot. Gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térjek vissza hozzá.
6: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
8: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
7: Szemetet?
8: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
7: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Luizikának.
8: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont. De hisz ez csak szemét, próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, egy félelmetes.
7: De hogy szemét!
8: Kiáltotta.
7: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
6: Óvatosan rázogattam a flakont.
8: Pedig én üresnek látom.
7: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad!
6: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
8: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban? Nyúltam egy korhat faládába. Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
7: Kincs bizony,
6: bólogatott a mókus.
7: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
8: Minek neki üres hely a szívében?
6: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
7: Az üres hely arra való,
6: magyarázta az ezüstmókus,
7: hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét tele zsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
6: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
8: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
7: Az? Az semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ez is!
6: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
8: Jó van, bocsánat, menteketőztem. De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
7: Hát, van még pár dolog,
6: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
7: Ez is ezüst,
6: mondta büszkén.
8: Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
7: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
8: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
7: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
8: Egy gombócá gyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
7: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
8: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
7: Tulajdonképpen nem valami erős, ismerte be, de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
8: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
7: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
8: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
7: Persze!
8: Csillant fel a szeme.
7: Az egyik legfontosabb.
8: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
7: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
8: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami,
7: van benne, vagy 245?
8: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
7: Annak jóod, aminek akarod, mondta. Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
8: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245...
7: Kitaláltam, meg persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, beleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
8: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd. Olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüst mókusnak pedig tetszett a mese. Legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: is. Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Robert Desnos, a pelikán. Fordította Tamkós Irató Károly. Aki felolvassa nektek, Györgyi Anna. Jonatán, a kapitány, 20 éves sem volt talán, messze-messze délen járt, és fogott egy pelikánt. Másnap látja Jonatán, tojt egyet a pelikán. Fehér tojásából kikelt egy második pelikán. Nála is szebb volt talán. E második pelikán, hát ez is tojt egyet ám. Fehér tojásából kikelt egy harmadik pelikán. Nála is szebb volt talán. E harmadik pelikán, na ez is tojt egyet ám. És ez így ment volna ám hosszú időn át. A Jonatán, a kapitány, a tojásból nem süt egy jó rántottát. Ideje korán.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kisleány. Ennek a kisleánynak nem volt sem apja, sem anyja, s olyan szegényül maradt ezen a világon akár csak a templomegere. Nem volt bár egy házacskája, ahol lakjék, nem egy ágyacskája, hová lefeküdjék, nem volt egyebe, csak a ruhája. Annyi, amennyi a testén volt, s csak egy darabka kenyere. Egy könyörületes szívű ember adta azt is. Mit volt mit tenni, elindult a kisleányka, hát ha megsegíti a jóisten. Amint ment, mendegélt a réten, szembe jő vele egy szegény ember, s kéri könyörögve. Te jó kislány, adj ennem, 3 napja, hogy egy falást sem ettem. A kislány egy szempillantásig sem gondolkozott, a kenyerét odaadta a szegény embernek. Áldjon meg az Isten, hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jő vele egy gyermek. Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem. A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jő vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát. Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen fölszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
2: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűző napon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért

Volt egy tücsök és egy hangya, ezt mindenki tudja már. A hangya szorgalmas volt, de a tücsök csapodár. S még a hangya egész nyáron csak dolgozott, csak cipelt. Ezzel szemben tücsök úrfi vígan élt és ciripelt.

0: Ám ahogy az lenni szokott, a nyár után jön a tél. Télen rendszerint hideg van, s rettentően fúj a szél. Tücsök, tódor, kékült, zöldült, és a foga vacogott. Hangya viszont abból élt, mit egész nyáron halmozott.
1: Lánc, lánc, Eszterlánc, Eszterlánci cérna. Cérnám is volt, sejmem is volt, láncoltam is néha.
0: Hogy a Celsius minuszban 40 fok is volt talán, tücsök tódor.

0: a Varjúdombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, locspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan, mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz, a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Azám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótét lény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás, és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amit látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk e jószívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bízd csak én rám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért, öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelente. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
3: Tényleg? És észrevette?
2: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
3: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
2: Szákát? Gerendát? Nem értem.
3: A szálka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.

0: csinos, ha nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserünkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok. És most én olvasok nektek mesét. Lázár Ervin, a manógyár. A csomagmese. Rutoldó fölmászott a nagy szederfára, és átnézett Tupakka kertjébe.
3: Na hát, ez vérlázító,
2: morogta.
3: Még mindig jókedvű.
2: Valóban. Tupakka odaállt a nagykontyú fák meg a hegyke vetemények között, eléggé vérlázítóan derűs volt. Vérlázító mosoly virágzott vérlázító bajsza alatt, és kilométeres szakála is vérlázító vidáman fodrozódott a szélben. S ha mindez csak ma volna így, ki bánná? De hogy 365 éve egyfolytában, kettelve tesz-vesz a kertjében. Kever, kavar, fütyörészik, brummog, dalokat döngicsél, ás, kapál, veteményez, szüretel, olt, nyers, forgat, tölt, hurul, és derűs, mint egy szeptemberi délután.
3: Na ebből elegem volt, mondta magának Rutoldó. Hogy valaki, aki eredendően mérgő, morgó, zsörtölődő, házsártos vénység 365 évig derűs legyen, az mégiscsak sok. Majd teszek én a te jó kedvedről.
2: Rutoldó arca villogott, mint egy nyári zivatar. Aztán hangosan elnevette magát. Macska ügyesen lekúszott a nagy szederfáról, fölkapott egy icurka-picurka kavicsot, és dolgozni kezdett. Az icurka-picurka kavicsot beletekerte egy papírszalvétába, s szalvétástól beletette egy gyufás dobozba. A gyufás doboz ragasztó szallaggal körültekerte, nehogy egykönnyen ki lehessen nyitni. Előve 10 ív hófehér csomagoló papírt, beléjük csomagolta a gyufás dobozt, az egészet jó erősen átkötötte 10 méter cukorspárnára. Előkotort egy papírdobozt, belehuppantotta a 10 méter cukorspárgával átkötött csomagot, a papírdobozt leragasztotta. Beletekerte 20 lepedő nagyságú ultramarinkék műanyag fóliába. A műanyag fóliára rátekert vagy 50 méter alumínium drótot, s az összedrótozott batyút betette egy jókora vékába. A vékát leborította egy lazsnakkal, a lazsnakot zsákvarró tűvel hozzávarta a véka szájához, s egyúttal boldogan sóhajtott egyet. Na! Aztán előkerítette tintaceruzát, megnyálaszta, és nagy ákon-bákon betűkkel ráírta a lazsnakra. Tupakka! És kisebb ákon-bákon betűkkel tartalma kincs! És már vitte is a postára. Másnap viszi ám a postás a csomagot Tupakkának. Rutoldó úzsgyi föl a nagy szederfára. Dörzsölgette a kezét, jókat vihorázott. Na majd mindjárt elpárolog a te nagy 365 éves derűd. Tupakka a csomagot letette a kertje közepébe. Megnézte jobbról, megnézte balról. Aztán hozzákezdett. Fogott egy nagy ollót, levágta a vékáról a lazsnakot. Kiemelte az ultramarinkék műanyag batyút, letekerte róla az 50 méter alumínium drótot. Lehámozta a 20 műanyaglapot.
3: Na most üti meg a guta,
2: gondolta Rutoldó, amikor Tupakka a leragasztott papírdobozhoz ért. De Tupakka oda se neki, szép nyugodtan levagdosta a ragasztó szalagokat a papírdobozról. Kiemelte belőle a cukorspárgával átkötözött csomagot, türelmesen kibogozta a csomót, és a 10 méter cukorspárgát takaros gombolyagba tekerte. Egyenként leszedegette mind a 10 ív hófehér csomagoló papírt, még arra is vigyázott, nehogy beszakadozzanak.
3: Na most, reménykedett újra Rutoldó.
2: Csak elfutja a pulyka méreg, amikor megtalálja a ragasztó szalagokkal körültekert gyufás dobozt. De ezúttal is tévedett. Tupakka a legnagyobb nyugalommal bajmolódott a skatulya kiszabadításával. Kinyitotta, kitekergette a papírszalvétát, és már is ott feküdt a tenyerén az icurka-picurka kavics.
3: Na, durranj már szét a méregtől, biztatta Rutoldó.
2: És majd szétdurrant a méregtől odafent a nagy szederfán, mert Tupakka nemhogy szétdurranni nem akart, hanem éppenséggel fülig ért a szája. Olyan boldogan mosolygott, hogy ahhoz képest az elmúlt 365 év derűje kókadozásnak tűnt. Na végre, csak hogy megvagy, kiáltott Tupakka, és a szívéhez szorította az öklébe zárt kavicsot.
3: Mi az ördög van meg? Mi törül ez ennyire egy kavicsnak?
2: Dühöngött Rutoldó, és majd leesett mérgében a nagy szederfáról. Tupakka fogott egy áshoz, gödröt ásott, beleejtette a kavicsot. Vagy talán nem is kavics volt. Betemette. A lajt nagyságú öntözőkannájában hozott egy kutnyi vizet. Rázúdította az elvetett kavicsot. És Rutoldó döbbenten látta, hogy megmozdul a kavics fölött a föld. Kidugja a fejét egy zöld hajtás. Szemmel láthatóan nő. Már Tupakka térdéig ér. Már magasabb is, mint Tupakka. Semmi kétség, ez egy fa. Oda néz! Már magasabb, mint a kert legöregebb fája. Már magasabb, mint a nagy szederfa. Oda néz, csak nő, szakadatlan. Már majdnem az égig ér. Karélyos levelein csodák világítanak. Mesék szikráznak. Nevetés hallik felőle. Sírás, folyók csobogása, erdők zúgása. Városok villannak fel a leveleken. Kastélyuk, udvarházak, hegyek, völgyhajlatok. Zúgott a fa diadalmasan.
3: A fene egye meg, morgott Rutoldó. Már a kavicsokban sem lehet megbízni.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ó, ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, neki állt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánttal lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az egér és az oroszlán. Réges-régen, egy távoli ország hatalmas sivatagának közepén, a végtelen homokos síkságon álltak a piramisok. Az egyik hatalmas piramis lábánál, két kőtömb között élt egy pici egérke. Lakása igen otthonos volt. Elfért benne minden, amire az egérkének szüksége volt. Ágy, asztal, székecskék. Minden reggel ébredés után ez egér erőső dolga volt, hogy fogait ápolja. Gondosan lesuvickolta őket fogkeféjével, mert tudta, hogy ha a fogai szépek és erősek lesznek, az még hasznára válik. Mikor végzett, jól bereggelizett, mert ismerte a mondást, reggeliz úgy, mint egy király. Ezután elindult a szokásos napi sétájára a sivatagban. A homoktengeren olyan forróság uralkodott, hogy hiába viselte az egér a kalapját, ami a naptól védte, így is igencsak kimelegedett, hűvösebb helyet keresett. Megpillantott egy árnyékos foltot. Odaszaladt, és leheveredett, hogy erőt gyűjtsön. Amint felpillantott az égre, ráeszmélt, hogy a hűs árnyékot nem más adta, mint egy felette röpülő sasvadár. De bizony a sas az egeret észrevette, és már is ebédjének képzelte. Hogy a sasmadártól meneküljön, iszkolt a kisegér, ahogy csak bírt, és mielőtt még a madár lecsaphatott volna, elbújt egy bambusznád belsejében. Csak hogy a sas mindent látott, és úgy, ahogy volt, bambusznádastul mindenestül felkapta az egeret, és vitte haza. Egyre magasabbra és magasabbra szállt vele. Éppen csak résnyire merte kinyitni a szemét az egér, és majd elájult ijedtében, mikor meglátta, milyen magasan járnak. De gyorsan észbe kapott, előkapta zsebkendőjét, és úgy fogta meg a négy sarkát, mintha ejtőernyő lenne. Azzal nagy bátran kiugrott a bambusznádból, és ahogy földet ért, nyomban futásnak eredt. Épp egy oroszlán farkának árnyékában bújt volna meg, mikor a sas észrevette, és rögvest lecsapott. De ezúttal nem az egeret találta el csőrével, hanem az alvó oroszlán farkába harapott. Az oroszlán a fájdalmas ébredésre nagyot üvöltött, és farkával jókorát csapott a sasra. A madár pedig kótyagosan, de gyorsan tovaszállt. Akkor aztán meglátta az oroszlán az egeret, és jól ráförmett.
1: Hogy merészeled királyi álmomat így megzavarni? Csak egy okot mondj, miért ne egyelek meg itt és most?
2: Felséges oroszlán, kegyelmezd nekem kisegérnek. Nem is volna méltó hozzád egy ilyen picinke falat, és ki tudja, egyszer még meghálálhatom. Legközelebb én is segítségedre leszek, ha bajba jutsz.
1: Erre aztán kacagni kezdett az oroszlán. Még hogy egy ilyen kis egérke lenne az állatok királyának segítségére. Ilyet se hallani! De elengedte az egeret, mert ilyen jót már régen nevetett. Az meg nyakába szedte a lábát, és meg sem állt hazáig.
0: az oroszlán pedig elindult esti sétájára, s közben még mindig a hetvenkedő egérként nevetett. Olyannyira elmélázott, hogy észre sem vette, már is kelepcébe esett. A hálóba akadt oroszlán akkorát ordított, hogy az 7-7 határon túl is hallatszott. Meg is hallotta az egérke, és gyorsan a segítségére sietett. Meglátta az oroszlánt, és már is munkához látott. Alája levelekből és gallyakból párnát készített. Felmászott a fára, és fogacskáival hip-hop elrágta a kötelet. No, az oroszlán most már belátta, hogy az erő nem csak a nagyságban mérhető. Kérdezte is az egeret.
1: Hát a te kis fogaid, mitől ilyen erősek?
0: Akkor az egér hazavezette az oroszlánt a piramishoz, egy pillanatra beszaladt kis lakásába, és a fogkeféjével tért vissza. Megtanította a hatalmas állatot a fogmosásra. Hazatérve az oroszlán elmesélte kalandját a fiainak, és megtanította nekik, hogy a jótettnek meg lesz a jutalma, és hogy senkit sem szabad lebecsülni, bármilyen apró is.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Szervusztok, gyerekek! Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárga lábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatt a útra kelt fa levelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át. S boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt,

0: indított útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt. S a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Ahogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4, 5.
2: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvára. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvára, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húz rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.

0: hol van?
1: Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram, hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek! Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás! Mátyás! Mátyás! Dadogta a bíró. Bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszúorú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tájj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példásan megbüntetem. A kasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban, és hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép, meghalt Mátyás király, oda az igazság.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Találós kérdés.
4: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Csukás Mese Rádió.
5: Jó napot kívánok mindenkinek! Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didó. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott repkednek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu, ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupasz szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tűnjögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltotta. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anya egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott. hogy annak mekkora a szeme. És akár hiszitek, akár nem, Didu ugyanekkor szóról szóra ugyanezt mondta a reggeliző asztalnál. Csak persze szem helyett fület mondott, ember helyett meg azt, hogy denevér.
0: Nagyon jó.

0: nagyon rúgogál, ullászeretett volt, este ilyenkor.
1: Dodor kukac kideríti.
2: Halihó gyerekek, a mikrofonnál Tudor kukac. A bőrötökben minden egyes szőrszál mellett van egy izom, ami fel tudja emelni a szőrt, ha fáztok. Ezt nevezzük libabőrnek. Hasznos, mert melegen tart benneteket. Ettől a sok felemelt szőrtől nagyobb lesz a távolság a bőrötök és a hideg levegő között. A féle rögtönzött bundátok lesz. Persze, hogyha fáztok, inkább vegyetek fel egy pulcsit. Sőt, öltözzetek rétegesen. Ha több réteg ruha van rajtatok, azért nem fáztok, mert a pulcsik között levegő van. Az pedig melegít benneteket.
1: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
5: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, a császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Oda tódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kemét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. felölteném, és egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak 2 szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának. De persze csak a levegőt szövegették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb oda küld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, és előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a 2 csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett. Én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A 2 csaló nyájasan közelettessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. El is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz. A főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram? Kérdezte a 2 rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda? Gondolta ijedten a császár. Hiszen ez szörnyűség. Buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra. Rettenetes dolog. De fennhangon azt mondta. Szép, csak ugyan szép. Megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű, és azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos, járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak, s lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, és jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serinkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár érget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompások a színei, sose láttunk hozzá foghatót. Odakin már várnak a szolgák a selyem mennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a selyem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott, és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi! Szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság! Súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi. Nincs is ruha a császáron! Rivágott fel a tengernyi tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóbban vitték mögötte palástja uszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A kirándulásaitok alkalmával mindig vigyetek magatokkal szemetes zacskót is. Azt kérdezitek, hogy miért? Hogy még véletlenül sem maradjon utánatok szemét az erdőben. Sőt, ha találkozol eldobott csoki papírral az úton, akkor ha a szüleid megengedik és van rajtad kesztyű, felszedheted, hogy majd később ki tud dobni a szemetesbe. Így aztán az erdőben egyel kevesebb szemét fog a földön árválkodni. A csomagoló papírok, különféle üvegek és nejlonzacskók nagyon rossz helyen vannak az erdőben. Hogy ne lepje el az erdőt a szemét, az erdészek és a természetet szerető emberek gyakran szemétszedő túrákat is szerveznek. Lehet, hogy egy őzike például azért nem sérül meg ma, mert valaki gondos volt és felszedte az erdőben eldobott konzervdobozt. Érdemes megkérdezni a szívedet, hogy hogyan érez az erdők és fák iránt. Az enyém minden fáért nagyot dobban. Halljátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Neki leghosszabb a nyaka, messze lát a magasba, jár és él a szavannában, kecses fürge járásában. Ki ő?
2: Ez a zsiráf.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dukai Diri vagyok, és Kapuvárból jöttem. Nagyon örülök, hogy ezen a Csukás Mese Rádiónak a pályázatán részt vehettem, és hozhattam nektek egy saját mesémet. A saját mesémet most a Varázsszőnyeg könyvből fogom felolvasni nektek. Annyit még azért elárulok, hogy ezen a pályázaton én lettem a legmesésebb nagymama. Szélvész uraság a tündérkertben. Ahogy már meséltem nektek, nagyon sok barátja volt Tündér anyunak. Többek közt Szélvész uraság is, aki tényleg olyan volt, mint a szélvész. Egyik nap rohant árkombokron át, másik nap lustán elpihent a réten. Harmadnap megcsiklandozta az összes járókerőt, épp amerre járt. De volt olyan nap is, hogy olyan, de olyan utálatos volt, hogy aki tehette, messziről elkerülte. Hangulata hullámzott, mint a Balaton. Soha nem lehetett tudni, miben sántikál. A régi öregek, akik jól ismerték hosszú évtizedek óta, csak ők tudták, épp mire készül. Nagyapám szokta mondani, na, szélvész úrfi útra kért, pirosan izzik, a Katalika. Katalika egy népies kifejezés volt, ami a nyugati égboltot jelentette naplementekor. Ha izzott, mint a parázs, akkor biztosak lehettek abban, hogy lob lesz a házba menekülni, mert szélvész uraság útra kélés, ami csak előtte van, azt úgy megpörgeti, mintha rignisvibe ült volna. Tündér anyu nem voltám ilyen ijedős. Nem menekült be a házikójába, sőt, nagyon élvezte a bolondos szelet, ahogy haragosan pörgeti a lehullott hásva virágokat. Egyik-másik olyan táncot járt, hogy öröm volt benne gyönyörködni. Egyébként is Tündér anyunak olyan fantáziája volt, hogy mindenbe beleképzelt valami csodát. Leült a kis udvari hintaágy szélére, ilyenkor azt gondolta, hogy egy színház nézőterén ül, és onnan szemléli az előadást. Figyelte, hogy táncolnak a hattyúk tavában. Azt gondolta, hogy a szép zöld gyep, amit épp tegnap nyírt le, a tó és minden hattyú abban uszkál. Repkedtek a hásva virágok, de valami nem volt rendben. Nem olyanok voltak, mint a hattyúk, hanem olyanok, mint akik megkótyagosodtak. Mi a csuda lehet benneteket? Megszédülök a látványtól, annyira pörögtök, forogtak, mondta meglepődve a nagy száguldozás látványától. Addig-addig, míg észre nem vette, hogy szélvész uraság ide-oda rohangál, és azt sem tudja, hova legyen haragjában. Hát neked meg mi bajod, öreg barátom? Mondhatom, jól tönkretetted ezt a szép színi előadást.
5: Színi előadás?
4: Morrantottam az vissza, mérgesen, de mielőtt tovább folytatta volna tusakodását, körbefutotta a kertet, fel a fenyőfák tetejére, onnan a szomszéd kéményre, aztán meg a kert aljai kis erdőbe. De ott sem maradt sokáig. Olyan nyughatatlan volt, hogy a fák jobbra-balra dülöngéltek, és az öreg kémény szélkakasa pörgött-forgott ilyettében. A kis erdő tisztásán legelésző lovak sem tudták, mire véjék ezt a hirtelen, feltámadt szélvihart, össze-vissza kezdtek rohangálni. Nyugodj már meg, kiabált a tündéranyú, de Szélvész úrfi csak tovább nyargalászott. Hallod, öreg barátom, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt, kiabálta utána. Lassan eljutott az ismerős hang a firgőforgó uraság fülébe, és még lassabban egyszer csak a szívéhez is elért. Szép sebességet váltott, óvatosabbra vette a kanyarokat, és lehikkadva, kipilledve a sok száguldozástól, leült tündéragyú szomszédságába a kellemes kis hintaágy szélére. Egy darabig csak ültek egymás mellett, csendben hallgattak. A csend néha nagyon beszédes tud lenni. Néha jobb várni egy kicsit, mint hogy olyat mondanánk, ami nem biztos, hogy jó irányba tereli a beszélgetést. Így gondolta ezt jónak most tündéranyú is. Amikor már hallotta, hogy az úrfi lélegzete elcsitul, egyenletessé válik, kedvesen megsimogatta és rámosolygott. Hogy vagy? Kérdezte cinkos mosoly kísérletébe. Csak egy morrantás hallatszott halkan. Van kedved beszélgetni?
5: Van.
4: És miről szeretné beszélgetni?
5: Arról, hogy engem mindenki utál, meg haragszanak rám, meg azt mondják, hogy olyan vagyunk, mint a szélvész, meg hogy senki nem a barátom, meg, de tényleg, nekem senki nem a barátom.
4: Motyogta egyre halkabban és egyre elkeseredettebben hadonászva. És mit gondolsz? Miért érzed ezt? Kérdezte a jó öreg tündér.
5: Hát szerintem azért, mert tényleg olyan vagyok, mint a szélvész, és haragszom az egész világra.
4: Motyogta egyre halkabban.
5: Csak azt nem tudom, hogy miért.
4: De ezt már alig lehetett hallani. Hát akkor most nézz körül. Emeld fel a kis buksi fejed, és nézd meg, kik állnak körülötted, mondta tündéranyú. Ahogy lassan, óvatosan felemelte buksi fejét, akkor vette észre, hogy minden kis hásva virág oda sorakozott, a fenyőfák is arra fordították kedves mosolygós arcukat, a szélkakas sem pörgött már a kéményen, nyakát nyújtogatta, hogy jobban lássa, mi történik, de a lovacskák is megálltak, és felsorakoztak a kerítésnél. Amikor az úrfi végignézett rajtuk, tekintetükbe harag helyett megnyugvást látott.
5: Ti nem bújtotok el előlem? Kérdezte bánatosan. Nem haragszotok rám?
4: Dehogy haragszunk, hiszen annyi jót tettél már velünk, mondták a lovak. Olyan jó, amikor a nyári melegben megsimogatod hűvös leheleteddel a szőrünket, és elhajtod a bogarakat. Mi sem haragszunk, mert annyira szeretünk lippenni, lebbenni, amikor megtáncoltatsz minket, kuncogták a hásva virágok. Ése, nyikorogta a szélkakas. Tudod, ha nem forgatnál meg, akkor nem lehetnék szélkakas. Berosdásodnék, nem lenne munkám, és még leszerelnének. Innen pedig olyan jó itt fenn, innen mindent láthatok. Akkor ti tényleg nem haragszotok? Akkor lehet, hogy szerettek? Kérdezte elcsukló, elhalkuló hangon szélvész uraság. Nem haragszunk, harsogták minden egyszerre, vidám nevetés kíséretében. Na, akkor minden rendben van, mosolygott tündéranyú. Olyan jó kedvem van, még táncra is perdülök. Több se kellett a szélkakasnak, rázendített a talpalávalóra, a lovacskák vidáman nyerítettek, szélvész uraság elővarázsolt a legkellemesebb szellőjét, amivel táncra hívta tündéranyút és a hársfa virágokat. Vidáman ropták a táncot, amíg el nem fáradtak. Azután boldogan ölelték meg egymást, már aki tehette, aki nem az meg, küldött egy szeretett szívecskét bolondos szélúrfinak. Így esett a negyeset, hogy a nyughatatlan uraság a boldogságtól szárnyra kelt, és repült, míg csak ki nem fáradt, és nyugovóra nem tért. Persze, Ugye nem hiszitek, hogy soha többé nem haragoskodott? Tudom én, hogy ismeritek annyira, hogy tudjátok, lesz még oka, legalábbis szerinte, hogy újra szálnya keljen, és kiforgassa a fél világot. De ezt majd legközelebb mesélem el nektek. Hát remélem tetszett nektek ez az aranyos vicces kis mese, amit képzeljétek el, az én 99 éves anyukám mesélte el nekem, mert az ő gyönyörű tündérkertjébe, amiről sok mese szól, ezt ő látta, és ő mindig mindent elmesél, ami ott történik. Remélem tetszett nektek. Sziasztok!
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A nyulacska és a préri farkas. Egyszer, mikor a nyúl éppen a reggeli répáját rágcsálta a kunyhója előtt, arra ment a préri farkas.
1: Jó reggelt, nyulacska!
0: Köszönt oda neki a préri farkas.
1: Igazán szép napunk van ma.
2: Az már igaz. Már korán reggel olyan meleg volt a házban, hogy úgy döntöttem, inkább a verandán reggelizem. Hát te, mi járatban erre?
0: Érdeklődött a nyúl.
1: Éppen a folyópartra tartok hűsölni egy kicsit. Hanem előtte még megreggelizem. És te?
2: Nem terveztem vára semmit.
0: Dőlt hátra elégedetten a nyúl.
1: Csak ugyan. Akkor én mindjárt megeszlek.
0: Mondta a farkas, és már oda is ugrott a nyulacska elé.
2: Kérlek, ne bánts, hisz soha nem vétettem ellened.
0: Fogta könyörgőre a nyúl.
1: Lehet, hogy nem, de én akkor is felfallak.
0: Nyitotta nagyra a száját a farkas.
2: Rendben van, de előbb hadd legyen egy utolsó kívánságom. Egy utolsó kívánság mindenkinek jár.
1: És mondd csak, mi lenne az?
2: Legjobban futni szeretek. Versenyezzünk egyet.
0: Vágta rá a nyúl.
1: Hát, legyen. Lásd, milyen nagy lelkű vagyok. Még pár méter előnyt is adok. Úgy is utolérlek.
0: Mondta pökhendien a préri farkas.
2: A nyúl éppen erre számított. Előre futott pár métert, majd gondolt egyet, és megállt. Bizony, öregszem. Már közel sem vagyok olyan gyors, mint régen,
0: mondta szomorúan.
1: De jó van. Adok még egy kis előnyt neked,
0: mondta a préri farkas, és eddig leült a fűbe.
2: Hanem a nyúlnak se kellett több. Amint észrevette, hogy a farkas lepihent, nekiíramodott, és elfutott jó messzire.
0: Préri farkas csak üldögélt a fűben, várta vissza a nyulat,
2: de a nyúlnak eszeágába se volt visszamenni. A farkas egészen késő estig várakozott, és közben egyre dühösebb lett. De mivel egyebet nem tehetett, szégyenében hazasomfordált. Pár nap múlva a nyúl éppen az erdőben gyűjtögetett, mikor meglátta a préri farkast, amit éppen feléje közeledett. Megijedt a tapsi füles, nem tudta elbújjon vagy elmeneküljön, mert abban biztos volt, ha a farkas megtalálja, másodszor nem kegyelmez neki. Körbenézett, hát ha talál valamit, ami a segítségére lehet. Mikor meglátta a fáról lecsüngő méhkast, eszébe jutott egy terv, amivel ismét túljárhat a préri farkas eszén. Először is fogta a fazakat, amiben korábban a magvakat gyűjtötte, aztán felmászott a fára, hogy levágja a méhkast. A fazakat egy nagy kőre tette, a méheket pedig mind beleeresztette, majd az egészet letakarta néhány falevéllel. Mire a préri farkas odaért, a nyulacska már a farkával legyezte a fazakat, éppen úgy tett, mintha a tüzet szeretné felhevíteni alatta.
1: Akármit is kocsvasztasz, abba is hagyhatod, mert te már úgysem eszel belőle,
0: morgott a farkas. Kérlek szépen, ne egyél meg. Előbb hadd menjek el a róka lakodalmába, éppen neki főzöm ezt a kukoricalevest. Hallgass csak, most kezd főni, mondta a nyúl, és oda tartotta a fülét a fazékhoz, amiben a darazsak döngicséltek.
2: Kár, hogy az én farkam ilyen rövid. Alig tudom fellobbantani a lángot, füllentette nyulacska. Inkább segíts te is tüzet szítani, annál gyorsabban fő meg a leves. Addig én elmegyek, hozok még krumplit meg répát.
0: Majd a nyúl fogta magát, és elindult a mező felé, a préri farkas pedig nem tudott mit tenni, neki állt legyezni a tüzet. Ám a nyúl valójában nem ment sehova, hanem óvatosan visszalopózott, elbújt az egyik fa mögé, onnan figyelte, hogy sül el a terve. A préri farkas serényen szította a tüzet, éppen ahogy a nyúl mutatta neki, közben egyre csak nézte az utat, hogy mikor jön vissza a nyulacska. Ám ahogy telt múlt az idő, préri farkas elkezdte unni a legyezést. Azt gondolta magában.
1: Hol késlekedik ez a nyúl? Már olyan régen elindult. Nem várok tovább, megkóstolom végre ezt a híres kukoricalevest.
0: Majd lesöpörte a fazék tetéről a faleveleket, és beledugta az orrát.
2: Hanem erre a darazsak egyszerre mind fölröppentek, és megrohamozták a préri farkast. Hiába próbált védekezni, hiába csapkodott, össze-vissza csipkedték a mérges talazsak. Közben pedig a nyúl a bokorból figyelt, és majd szétpukkant a nevetéstől. Szegény Prédi farkas már tel is teli volt csípéssel, és percenként jajdult fel. Hol a hátát fájlalta, hol a fejét. Annyira el volt foglalva az őt üldöző fullánkokkal, hogy meg se hallotta a kárörvendő nyúl kacagását. Mikor aztán a nyúlnak már megfájdult a hasa a sok nevetéstől, fogta magát, és elment a dolgára.

Kismese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman keregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

Ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben, hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult, bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak.

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

Benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást, egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ettek, ittak, mulatoztak.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móricz Zsigmond. Többet ésszel, mint erővel. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
3: Ó, gyönyörű tavaszidő, kizöldült az erdőmező. Erdőmező vigan ragyog, szegény ember búsan motyog. Ringyes, rongyos életem, sok a bajom én nekem. Csak dolgozom, pedig való, mihely dolog mindjárt nem jó. Hát kínlódjék itt az ördög, tartson ekét, hajtson ökröt. Bizén megyek, urizálok, erdőn-berdőn kóricálok. Erdőn-berdőn sétála, hát ihol nagy a lárma. Bömbölés meg makogás, sose látott ilyet más. Kopott bundás öreg medve, egy kis nyúllal tülekedve. Szegény ember úgy kacag, majd a szíve megszakad. Dübe jön ám a medve, így kiált rá förmedve. Veszett horta embere, amért rajtam nevedgetsz, ebb a nyomba megeszlek. Szőröstül meg bőröstül, két kis keszeg ökröstül. Jaj, ne tedd azt soha többet, kiszántja fel a földemet. Jaj, megölne a nagy szégyen, hogyha úgy maradna félben. Na jó, akkor várok estig. Vacsorára is jól esik, ha a medve embert eszik. Ó, szép idő süt a nap, szegény ember szántogat. Róka erre kerül, fordul. Mit búsul kend olyan mardul? Búsulok én, van okom, túlélni sem is fogom. Ha te tudnád, amit én, halálfia vagyok én, mi a patvar, mi az eset? Úrhatnámság belém esett. Sétálok az erdőben, hát lárma van előttem. Bömbölés meg makogás, sose látott olyat más. Kopott bundás, öreg medve egy kis nyúllal verekedve, kacagtam egy nagyot rája, medve megesz vacsorára. Bízzon csak rám minden bajt, rendbe hozom én ezt majd, hogyha nekem kent fizet egy kakasta hattyúkjával, amit akar, azt tehet medve uram bundájával. Megígéri, hogy ne, persze, pedig alig van rá mersze. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Hallja, kend, ha medve bátya ideállít, sose bánja. A bokorban ott leszek már, strombitálok, mint a huszár. Medveapó, megszeppen, bújtass el sebesen, abba az ócska szenes zsákba, többit azt kell medlássa. Enny, enny, nagyszerű, róka kend, ám nagy eszű, szól a róka büszke fővel, többet ésszel, mint erővel. Este jön a medve, lustán. No te ember, véged most már! Hát csak trombita szó harsog. Mi ez, ember? Mi ez, hallod?
4: Hallom, uram, a huszárok. Azt se tudni, hány a számok.
3: Irgom-borgom ezt restellen magam lenni ennyi ellen.
4: Talán tám félsz, medve uram.
3: Dehogy, de a dolog úgy van. Minapába megkergettem, egy sereget csúfvá tettem. Minek mindig bántani, ha nem muszáj ártani? Csak tudnám, hogy hová bújjak, terát sem emelnek újat.
4: Itt van egy zsák, a szenes. Búj be, de azt ne neves.
3: Medve bebújt, róka kibújt, huszárosan kürtjébe fújt.
4: Agyonisten, jó barátom! Hát jól vagyunk, ahogy látom.
3: Köszönöm csak lehetősen. Hová ilyen sietősen?
4: Medvebőrre vadászom, beszélte a vadászom, erre van egy öreg medve, kinek huszárra van kedve. Fogadtam a barátommal, lepuskázom én azonnal. Be is ittuk már a bőrét, felhörpintvén 100 pint lőrét.
3: Ez már azt vitéz dolog.
4: Hát a zsákban mi mozog?
3: Sose törődte vele, szenes tőke, fekete.
4: Noha, tuskó, fogd a fejszét, hasíts ketté ezt a bütykét.
3: Szegény ember fejszét kapja, medve fejét ketté csapja.
4: Rókakoma majd kipukkan, hemperegve kacag mostan. Ezt tanuld meg ember fővel, többet ésszel, mint erővel.
3: Hanem aztán hallja, kend, Baj lesz abból annyi szent, ha kakasom hat tyúkom ma este meg nem kapom. Szegény ember hazamegy, hiszen akkor egyre megy. Az apjának se volt talán annyi tyúkja az udvarán. Esteledik, alkonyodik, róka koma, kent kopog itt. Én vagyok, ajtót nyis hát, kakasom a tyúkom add át. Hadd tyúkom a kakasom, amíg meg nem haragszom. Szegény ember csendesen, mintha kopó lenne benn, morog, szűköl és csahol, mint az eb az ágy alól. Szegény ember, hallod-e? Mit teszen úgy oda be? Három kopó itt akadt, bosszantja a rókaszag. Várj az ajtót, kinyitom a tyúkodat, odaadom. Isten verte rossz döge, alig bírok már vele. Szegény ember, ki ne nyisd, várjál lelkem egy kicsit. Add tyúkot, kakast, kappant, fizethetnék ám én roppant. Neked adom tyúkod, kokód, pusztuljon el minden kopód. Róka szalad buga fővel, szegény ember kacag kedvel. Többet ésszel, mint erővel.
2: Többet ésszel, mint erővel című mesét hallottátok.

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, moha és páfrány. Végtelen mese moháról és páfrányról. Egyszer télen azt mondja páfrány: te moha, kedvem támadt egy kis áfonyára. Moha kinyitotta az ablakot, kint a tisztáson térdig ért a hó a szarvasoknak, és csak úgy csilingelt a fagy. Csak hogy nekem akkor is kedvem támadt egy kis áfonyára, hajtogatta páfrány, és már indult is a fészerbe szerszámért, hogy kiásson egy kis áfonyát a hó alól. Moha közölte, hogy megvárja a házikóban. Kisvártatva valaki halkan kopogtatott az ajtón.
3: Megint rossz fát tettél a tűzre, ugye, páfrány? Egyezte meg Moha.
2: Ekkor megdöndült az ajtó.
3: Nyisd ki már! Nyisd már ki! Megfagyok!
2: A házikóba berontott a sűn. Mögötte ballagott páfrány.
3: Moha, én nem tehetek semmiről. Nem tehet róla! Kurjantott mérgesen a sűn. Áfonyát ásott a tisztáson, és széttúrta a kunyhómat, amit télire építettem.
2: Páfrány is kezdte elveszíteni a türelmét.
3: Miféle kunyhó? Egy kupac lehullott falevél.
2: A sűn dobbantott, csak úgy potyogott a kéményből a törmelék.
3: De meleget adott! Most már nálatok kell töltenem a telet.
2: Oda kocogott az apró kemencéhez,
3: a tüskéit meresztette, mindenhol útban volt. Megfizetünk, páfrány, az áfonyás kedvedért, bólintott Moha.
2: A sűn nem sokáig maradt csöndben. Akkorát dobbantott, hogy megrezzentek az ablakok.
3: Ha engem valaki télen felver, azonnal farkas éhes leszek. Adjatok enni!
2: Moha egy fazék kását dugott a sűn orra alá, nehogy összedőljön a fatönkházikó a sűn harmadik dobbantásától. A sűn megszagolta, és akkorát fújt, hogy majdnem kifújta a kását a fazékból.
3: Főtt ételt nem eszek!
2: Páfrány egy marék szárított gyümölcsöt rakott elé.
3: De hogy ő nem eszik szárított gyümölcsöt, szóval nem ízlett neki semmi.
2: Páfrány csak tűrte, de Moha már a homlokát bökötte a mutató ujjával.
3: Itt van, páfrány, az ásó. Én viszem a lapátot, kiásunk a sűnnek egy kis áfonyát a hó alól.
4: Azt szeretem,
2: csettintett a sűn. A kemencénél melegedett, hogy ő majd ott vár. Moha és páfrány kimentek az írtásra és körülnéztek, hol lehetne legjobban neki látni az áfonya ásásnak. Így jutottak el egy akkora hóbuckáig, ami Moha válláig ért.
3: Ne itt! Ugrott páfrány, sűn alszik alatta! De bizony, itt!
2: Esett neki a hóbuckának Moha. Alig lapátolt hármat, előgurult alóla egy sűn.
3: Összedöntötted a kunyhómat? Hát akkor én most odaköltözöm hozzátok! Jelentette ki.
2: A sűn Moha nyomába eredt, és szépen elmasíroztak a fatönkházikóhoz. Páfrány, Moha, meg a sűn.
3: Ha én az előbb bolondul viselkedtem, most éppen összeillünk. Egy sűn volt nálunk, most kettő lesz, duruzsolt a páfrány Mohának.
2: Moha egy szót sem szólt, csak amikor a fatönkházikóhoz értek, akkor fordult a sűnhöz.
3: Várj meg itt minket! Kitakarítjuk egy kicsit a szobát, hogy jól érezd magad nálunk.
4: Siessetek! Kezd fújni a szél!
2: Mordult rájuk a sűn, és letelepedett a küszöb elé. Akkor Moha és páfrány már bent voltak a szobában. A kemence mellett megszólalt az első sűn.
3: Na, hozzátok az áfonyát! De ha egyszer az a másik már összeszedte,
2: vonta meg a vállát Moha.
3: Melyik másik?
2: Fújtatott a sűn.
3: Hát amelyik kint van a ház előtt, felelte megint könnyedén Moha. És mire vár?
2: Dobbantott a sűn.
3: Hogy odaengedd a kemencéhez, válaszolta Moha. Vagy úgy,
2: kurjantott a sűn. Moha kinyitotta az ajtót, és kiszólt a másik sűnnek.
3: Már van itt valaki, és azt mondja, hogy esze ágában sincs megmoccanni.
2: A két sűn egymásra nézett, és úgy egymásnak estek, hogy röpködött a hó körülöttük. Akkora dulakodás lett, hogy az irtástól az erdőig kergették egymást. Aztán Moha mutató ujjával megbökte a homlokát.
3: Nagyon agyafurtnak kell lenni. Most láthattad, hogyan kell sünt sünnel elzavarni. Csak hogy én még mindig rettenetesen vágyom egy kis áfonyára,
2: bökte ki Páfrány, és minden kezdődött előről.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.
5: Képzeljétek el, van olyan, hogy a dalok annyira hasonlítanak

0: Üzensz valamit süsünek?
1: Mondnak süsünek, hogy a kedvenc mesém a süsü.
2: Szeretem hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába, így együtt válhatunk profikká. A mai nyelvtörő, amit hoztam nektek, egy picit nehezebb lesz, de azért szerintem megbirkóztok majd vele. Egyszer egy pici pocakos pocok pocakon pöckölt egy pici pocakos pockot. Most elmondom lassabban, és mondjátok utánam. Egyszer, most mondjátok velem, egyszer, mehetünk a következőre. Egy pici pocakos pocok, most együtt, egy pici pocakos pocok, jöhet a következő. Pocakon pöckölt, próbáljuk együtt. Pocakon pöckölt, most menjünk tovább. Egy pici pocakos, most együtt. Egy pici pocakos, és a legvége, pockot. És akkor együtt, pockot. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Egyszer, egy pici pocakos pocok, pocakon pöckölt, egy pici pocakos pockot. Amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege, úgy próbáljátok meg aszerint végig gondolni. Úgy könnyebb lesz. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Sziasztok, Herman Nilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandúr vette egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolta, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mirmur meglátott a fán egy fészket, elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta, eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mirmur elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mirmurra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Mi, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mirmur. Ízlik? Ajándék? Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mirmur megrázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mirmur gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem orizzat Riznyákot, határozta el Mirmur, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizzat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mirmur puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizzat Riznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mirmur az orra alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizzat Riznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt, vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt, kérdezte Orizatriznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mirmur marmogott. Sajt, sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Orizatriznyák. És a levegőben, kérdezte Mirmur, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Orizatriznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cseregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van, ebben alszik, fúj bele! Orizatriznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Orizatriznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kémény seprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kémény seprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk, hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok, de adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem láttam egyiket se. Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Orizatriznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Állj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Orizatriznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Orizatriznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgysem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik. Az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Orizatiznyák tovább erősködött. Szereted, szereted, de ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte, meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg, de várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotott a műsajtban, hasra esett, öklétrázva tovább ment. Jött egy kutya, megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér, izgatott lett, és mohó nagyot harapott a műsajtba. Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána ez a forró nyom, kiáltotta Orizatiznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény. Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás, meg a logika az egészen más. Téglagyári megálló megszagolta a képet. Ez az, jelentette ki. Orizatiznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen. Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban. Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok. Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza. A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával? Helyes. Akkor most következik az óriási jutalom. Függés néni, adja ki nekik a jutalmat. A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát. Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom. Nem baj, nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörppel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az S-alakú gilisztának. Orizatiznyák még visszaszólt a kapuból. Ha máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
3: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

azért, tudod, Adi, mert az ismom nyomako.

Williams.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Mókás Mese Rádió. Tudjátok, én szeretek hajózni. Amikor nyár van, és a hajó lassan elindul a partról, mindig olyan érzésem van, mintha egy vidám vízikaland kezdődne. A víz finoman ringatja a hajót, a szél összeborzolja a hajamat, és a napsugarak csillogó ezüst csíkokat rajzolnak a hullámokra. Ilyenkor néha én is kapitánynak képzelem magam. Egyszer, amikor még kislány voltam, a nagypapámmal hajókáztam, és egész úton azt képzeltem, hogy egy titkos szigetre tartunk. Olyan izgalmas volt. Azóta is szeretek a vízen nézelődni. Van úgy, hogy egy vízikincset keresünk. Máskor azt figyeljük, hogyan táncolnak a hullámok a hajó mellett. És tudjátok, mindig kíváncsi vagyok arra is, ki kísér minket az úton. Egyszer egy sirály hosszú ideig repült a hajónk mellett, mintha ő is velünk szeretett volna kalandozni. Máskor a vízben úszkáló halacskákat figyeltem, és azon gondolkodtam, vajon ők észreveszik-e, hogy elsuhan felettük a hajónk. Hajókázás közben mindenre van idő. Szeretem hallgatni a víz halklocsanását, nézni a fákat, a partot és a felhőket, ahogy lassan elsiklanak mellettünk. Olyan békés és vidám érzés. Aztán egyszer csak újra meglátom a kikötőt. A hajó megáll, a kaland

0: szebb, mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Föl lehet venni az állarcokat, boát a nyakunkba dobni. Figyelem! Yeah!

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, pillangós papucsok. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Pillangós papucsok legszebbek az egész szegedi vásárba, simuljatok lágyan virágszemű panka picike lábára. Szelíden vigyétek napos mezejére rózsás örömöknek, kerüljetek vele minden olyan tájat, hol könnyek teremnek. Mikor elviszitek, mint az ólommadár, lassan tipegjetek, ha hazahozzátok, mint a sólyommadár, sebesek legyetek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
1: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő, Vacska Mati virágja. Ott állt Vacska Mati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati.
2: Emlékezni, azt tudtok,
1: morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
2: Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam.
1: Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta.
2: Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta.
2: Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacska Mati. Hát mégis igaz.
2: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor?
2: Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked? Mondta fitymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van?
2: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje búbját.
2: Ajaj, mondta.
1: Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati.
2: De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka,
1: Vacska Mati nem tágított. Mikor?
2: Például ma,
1: mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati.
2: Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e, kedd.
2: Na, akkor ez az. Emelte fel az ujját Mikka Makka, április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
2: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
2: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
3: De hiszen akkor,
1: kiáltott Vacska Mati.
2: Mit akkor?
3: Ma, április 15-e van.
2: És akkor mi van?
3: Hát a születésnapom.
1: Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca.
3: Isten éltessen!
1: Kiszaladt a tisztás közepére.
3: Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van.
1: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül.
3: Isten éltessen, kiabálták.
1: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
2: Mi történt?
1: Kérdezte Nagy Zoárd.
4: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
3: De ma kedd van, mondta Vacska Mati.
1: Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak.
4: összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit. Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg oramfia. Szegény, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje, kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját, bizony nem öntözi, bizony rá se néz, bizony hervadozik szegény virág, bizony kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati, pedig az én virágom, Vacska Mati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok. Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacska Mati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy serceget szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyadsz, mégis hervadsz, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati, de igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág, agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág.
3: Miért szereted? Háborgott a romó.
4: Csak,
3: mondta a virág. Vacska Mati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
5: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Dalolnék arról a régi-régi kedves barátomról, aki nem volt ám nagyon okos, mert nem szeretett iskolába járni. Inkább mellé szeretett járni, az iskola mellé, mint bele. De nagyon kedves!

Sárkány! Etes meg! Fényesítsd ki a cipőmet, sika-sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám!

0: Na csodába érinkód.
1: Na!
2: Csukás Mese Rádió. Élményeket és jó kedvet kívánok mindenkinek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zeg Zoltán kecskére bízta a káposztát, aki elmeséli nektek Stankai István.
1: Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, a rókajukban róka volt. Libapásztor libát hajtott, ágról csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is teli a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt teli üstel, fennhangon beszélt a füstel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Nincs nekem már csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólott a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat? Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell. Másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba. Harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél röv kolbászt, vigyázzál rá, míg visszajövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzünk, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, jobb füle mellett egy tarka lepke szállott, feje fölött egy rigó madár énekelt. Így haladt az úton szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a férőv kolbász mellett, nézte, nézte. Aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelő szőkecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakálú, megkóstolhatom én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte a kecske. Mire a kiskutya leharapott egy jókora darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakálú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt? Meg, felelte ismét a kecske, mire a fehér szűrű kiskutya megette az egész férőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával. Hű, ilyen meg olyan kutyája! Hát mit tettél velem? Most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig! Kiabált, veszekedett a szegény legény. De egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét. Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsög tejfelért. Hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, még visszajövök. Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakálú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett. De ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön neki látott a káposztának. Mikor a szegény legény visszatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazekot találta a földön. Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az ólatba! Ki sem ásszál onnan 3 hétig! Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját. Ide hallgass, édes cicám! Se a kutyára, se a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsög tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy roscipóért. Ezzel aztán útnak is indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darázs szállott, jobb füle mellett egy arany darázs szállott, a feje felett fülemüle énekelt. Így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Tejfel,
1: felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólott.
2: Ha tejfel, akkor megeszem.
1: Meg is ette. Már a köcsög alját nyalta, mikor a szegény legény megérkezett a rossz cipóval. De a szegény legény már nem kiabált. Nem is veszekedett. Csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthöz. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre. Vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólott a madárhoz, madár így szólott a bogárhoz, bogár így szólott a fűszálhoz. Roscipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.
0: A Kecskére bízta a káposztát című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

most nézzük meg, hogy ti is tudtok-e olyan gyorsan szaladni, mint egy igazi jaguáros. Mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Most mindenki álljon fel a helyén! Nagyon jó! Szép lassan kezdjük ezt szaladni, kocogni, ilyen belegítésszerű, jó? Na gyere!

0: Szólásmondások.
1: Képzeld, ma összevesztem az egyik osztálytársammal. Azt akarta, hogy focizzunk, de én inkább bújócskáztam volna. Mondtam neki, hogy az sokkal jobb, de ő csak a focit erőltette.
2: A barátod csak kötötte az ebetakaróhoz.
1: Mit csinált? Milyen ebet kötött? Hova?
2: Nem szó szerint. Ez egy szólás. Azt jelenti, hogy valaki nagyon ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és nem akar engedni. A barátodnak hiába mondtad, hogy próbáljatok ki mást is, ő kitartott a saját ötlete mellett.
1: Akkor végül is én is kötöttem az ebetakaróhoz, nem? Mert én meg csak is bújócskázni akartam.
2: Lehet. Néha mindkét fél így viselkedik egy vitában. De tudod mit? Legközelebb először focizzatok egy kicsit, aztán bújócskázzatok. Így senki sem köti majd az ebetakaróhoz.
3: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat!

0: Choi, ha! Szuper!
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A szegény asszony kakasa. Sajóvölgyi eredeti népmese. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egy kakasa. Olyan szegény volt az asszony, hogy még megevő falatja sem volt. Így ő kigyelme biza kakasát se igen traktálhatta zabbal és kukoricával, hanem ha kapart magának evett, ha nem kapart, hát koppant a szeme. Egyszer a kakas, amint a szemétdombból kapargált volna, egy gyémánt félkrajcárt talált, melyet a gazdasszonyának át is adott, hogy vegye rajta zabot és kukoricát, és etesse, itassa meg. De a szegény asszony rá se hederített a kakasára, hanem a gyémánt félkrajcárt bedobta úgy a láda fiókjába. Itt egyszer a kakasnak eszébe jut, hogy neki pénze is van, mégis koplal. Felszállt a szegény asszony ablakába, s így elkezdi. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt az asszony kijön a szobából, s a kakast elveri az ablakból, de az innen a kerítésre, a kerítésről a kéményre szállt, mindenütt kiabálván. Kikirikukukuriku, szegény asszony, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Mit volt mit tenni a szegény asszonynak, előkereste a ládafiókból a gyémánt félkrajcárt, és kihajította az ablakon, mondván, vigye a fene vele együtt! A kakasnak sem kell több, felkapja a gyémánt félkrajcárt, és elszaladt vele világul, mint a karilova. S mint mén mendegél a kakas, egyszer előutó talál egy pocsolyát. Átlépni nagy volt, átszállni pedig kicsiny, ezért a kakas, mimit nem cselekszik, csak elkezdi. Szíd fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. Szít fel, begyem a vizet, majd eloltja a tüzet. És a kakas begye mind felszítte a vizet, és ezzel tovább ment. Csak mén, csak mendegél, egyszer előutó találja a török császárt, ki azt kérdi tőle. Hová, hová, círmos kakas? Egy gyémánt félkrajcárt találtam, itt van a számban, bagó helyet betettem, sos már addig megyek, míg valaki ezt a gyémánt félkrajcárt kölcsön nem kéri. Sose fáradj tovább, add nekem, egy hét múlva kettőt kapsz érte. A círmos kakas odaadta a gyémánt félkrajcárt a török császárnak, de eltelik az egy hét, el a másik is, de a török császár csak nem fizet. Itt a kakas felszáll a kerítésre, és csak elkezdi. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! A kakas lekergetik a kerítésről, de az innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, s mindenütt kiabált. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár kikiált az ablakon ilyentképpen. Hej, cselédek! Fogjátok meg csak azt a círmos kakast, s vessétek az égő tüzes kemencébe! A cselédek sem restek, megfogják a kakast, s belevetették az égő tüzes kemencébe, hol csak elkezdi a kakas. Bocsásd, begyem a vizet, hogy oltsa el a tüzet! Bocsásd, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet! Itt a sok víz mind kiömlött, a tüzet eloltotta, a kakas pedig minden baj nélkül kirepült az égő tüzes kemencéből, és újra felszállt a kerítésre, mondván, kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a kakas lekergetik a kerítésről, de innen a szemétdombra, majd a kémény tetejére szállt, és mindenütt kiabálta, kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár másodszor is kikiált az ablakon, mondván, hej, cselédek! Fogjátok meg azt a kakast, s vessétek a darás fészekbe! A cselédek sem hagyták ezt kétszer mondani maguknak. A szegény círmos kakast lefülelték valahol a sövény mellett, s bevetették a darás fészekbe, s itt csak elkezdi a kakas. Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! Szíd fel, begyem a darást, majd megcsípi a farát! És a begye mind felszitta a darazsakat, s ekkor a kakas kirepülvén a darásfészekből újra a kerítésre szállt, hol ismét csak elkezdi. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a cselédek hajszolják a szegény kakas, dobálják, űzik, verik, de a kerítésről a szemétdombra, innen pedig a kéményre szállt, s mindenütt kiabálta. Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Kikirikukukuriku, török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat! Itt a török császár harmadszor is kikiált az ablakon. Ugyan fogjátok meg azt az átkozott círmos kakast, hagyd tegyem a bugyogó ülepébe! a cselédek sem restek, s addig hajszolták a szegény círmoskakast, míg valahol a kerítés mellett lefülelték, s átadták magának a török császárnak, ki menten bedugta bő bugyogója ülepébe. De a kakas itt is megszólalt. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Kéri kukukuriku török császár, add meg a gyémánt félkrajcáromat. Ej, a török császár sem rest, ráül a kakas nyakára, és ekkor az csak elkezdi. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. Bocsásd begyem a darást, hogy csípje meg a farát. És a begyéből mind kizúdult a sok lódarás, és nekiestek a császár farának, s úgy össze-vissza csipdelték, mintha hegyes tűkkel szurkálták volna.
3: Jaj, végem van,
2: ordított a török császár. Ne, itt van a gyémánt félkrajcárod. 3 kád pénzt is adok, csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Jaj, odaadom a fele királyságomat legszebbik leányom kezével együtt. Csak kegyelem, pardon, grácia fejemnek. Hely, a círmos kakas csak ezt várta, és akkor parancsolta. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. Szídd fel begye madarást, hogy ne csípje a farát. És a sok lódarázs, mint valami köpübe, visszatakarodott a círmos kakas begyébe. És ekkor a círmos kakas kiugrik a szoba közepére, megrázkódik, és olyan szép legényé vált, hogy keresve se lehetett volna párját találni. Ki aztán feleségül csak ugyan elnyerte a török császár nagyobbik leányát, s a török császár holta után ő lett a király, de mint ilyen, a szegény özvegyasszonyról sem felejtkezett meg, hanem magához vette, s anyjának fogadta. Eddig volt, mese volt.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy verset. Zelg Zoltán, Nyár. Tudjátok-e, mit énekel a csobogó kis patak? Gyertek, igyatok vizemből, szomjas madarak. Tudjátok-e, mit zizegnek a réten fűszál virág? Gyertek hozzám lakomára, megéhezett barikák. Tudjátok-e, mit susognak az erdőben a lombok? Gyertek aludni árnyamba, ti elfáradt vándorok. S tudjátok-e, mit énekel fáradt vándor és madár? Szép az erdő, szép a mező, gyönyörű a nyári táj.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára este hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a 100 esztendős anyuka. Ült a parton és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A 100 esztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a 100 esztendős anyóka. A kislány rosszallóan fölhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger, nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a 100 esztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó! Így nem kell elgyalogolnom hetetét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége!
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szedik a folyóvizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen. Szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fiúka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának. Szó sem lehet róla, szólt a csigabiga nagy komolyan. Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő. S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt. Jó álmokat! Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel. Álmosan ült a fészkében,

0: Amikor iparkodott haza a mezei egérke. Hová, hová, mezei egér? Szólítottam meg. A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
1: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba, jobb odabent, mint idekint. Nézd csak fel az égre, látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
0: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik.
1: Micsoda?
0: Szökkent talpra a tapsi füles nyuszi.
1: Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe?
0: Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanúnak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanú volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó foltmanú. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó foltmanú, gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lúcia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
2: Élit?
1: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli, tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
3: Micsoda?
1: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted?
3: Hát, még nem nagyon.
1: Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak. És én sohasem hibázom. Pancinello nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Ha nem, az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap uraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíresztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

a macska meg az egér. Hiszitek vagy sem, régen a macska és az egér bizony nagy barátságban voltak. Egy messzi-messzi szigeten éltek, s nem zavarták egymást. A macska csak apró madarakat evett, az egér pedig magvakat. Hanem aztán egy nap a macska mégiscsak megunta a jólétet, s akkor megkereste az egeret. Költözzünk el innen, barátom. Szép itt, jó itt, de most már egy kis kalandra vágyom, mondta a macska izgatottan. Ugyan, talán sose lesz ilyen jó dolgunk, mint most, kételkedett az egér. Ám a macska addig unszolta, míg belement az utazásba. Most már csak azt kellett eldönteni, hogyan hagyják el a szigetet. Én bizony úszni nem tudok, valami mást kell kitaláljunk, mondta a macska. Inkább építsünk egy csónakot, amiben mindketten kényelmesen elférünk, s majd azzal elhajózunk. Végül megegyeztek, majd kiosztották a feladatokat. A macska kidöntötte a fát, a kisegér pedig kiválta fogaival a közepét. Addig rágcsálta, míg mind a ketten el nem fértek a ladikban kényelmesen. Másnap verőfényes napsütésre ébredtek, és a szél is éppen az utazásnak kedvezett. Vízre eresztették hát a csónakot, és elindultak, hogy új otthont keressenek maguknak. Már jó ideje a vízen ringatóztak, és kezdtek egyre jobban megéhezni. Ám elfelejtettek élelmet csomagolni maguknak az útra. Összekuporodtak, és megpróbáltak elaludni, hogy addig se az étel járjon a fejükben. A macska hamarosan elbóbiskolt, de az egér akárhogy próbálta, nem tudta elterelni a gondolatait. Végül már nem bírta tovább, és elkezdte rágcsálni a csónakjuk falát. Egyre csak falta, még egy nagyobb lyukat nem rágott rajta. A lyukon pedig elkezdett befolyni a víz, s lassan megtöltötte a csónak alját. Az pedig süllyedni kezdett. No, erre már a macska is felébredt, és jól megszitta az egeret, amiért ilyen ostobán viselkedett. De akkor már nem volt mit tenni. A csónak kisvártatva elsüllyedt, ők pedig ott kapálóztak a vízbe. A macska nagyon begurult, hisz ő még úszni sem tudott. Gyere csak ide, hadd faljalak fel, kiáltotta a macska az egérnek. Megérdemled, amiért így eláztattál minket. Várd meg inkább, hogy kiérjünk a partra. Most arra figyelj, hogy meg ne fulladj, válaszolta az egér. És mivel a macska nem tudott úszni, nem volt más választása, béké hagyta az egeret. Mikor végre a macska is kikecmergett a partra, rárontott az egérre. Gyere csak ide, most már igazán megeszlek, nyújtogatta felé a mancsait. Előbb várd meg, hogy megszáradok, vizesen elég mócsingos vagyok, mondta az egér. A macska gondolta, ha már eddig várt, azaz egy-két óra már nem számít, s leheveredett az árnyékba. Közben az egér észrevette lyukat a földben. Megvárta, míg a macska nem figyel, és hopp, beleugrott. A macska odafutott, de akkor már késő volt. Az egér a lyuk alján kuncogott. Mancsával utána nyúlt a macska, és próbálta kikotorni az egeret, de hiába. A lába nem fért be a lyukba. Addig fogok itt várni, míg elő nem bújsz, kiáltott mérgesen a lóvá tett macska. No, arra várhatsz, én innen elő nem bújok, nevetett rajta a kisegér. A macska lefeküdt a lyuk mellé, és türelmesen várta, hogy mikor dugja ki a fejét az egér. Ám az egérnek esze ágában sem volt kibújni, helyette inkább elkezdett alagutat ásni a föld alatt. Mikor már elég régóta ásott,
felkúszott a felszínre, hogy megnézze, elég messze van-e már a macskától. És mikor látta, hogy a macska nem figyel, előbújt és elszaladt. Ekkor szakadt meg a macska és az egér barátsága. A macskák azóta is megállnak, ha egérjukat látnak, s várják, hogy előbújjon a finom falat. Az egerek pedig, ha érzik a macska szagát, még mélyebbre bújnak a lukban.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Mechler Anna, Bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt. A tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelte egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Camilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt? Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadta, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkasvirág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, a tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve, mint halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a nátháról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A postásnak kék az ég, olyan, mint a boríték.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyájlegelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a Hortobágy széles útját járta, annak előbb-utóbb át kellett kelnie a Hortobágy nevezetű folyón. És nem elég, hogy át kellett kelnie, hanem végig is kellett hallgatnia a széles rónaság meg a folyó veszekedését. Ezek ugyanis már évszázadok óta azon vitáztak, hogy melyiküket hívták előbb Hortobágynak. Az öreg pásztorok azt beszélik, Szent István királyunk pecsétes írásba foglalta, hogy mindkettőnek igaza van. Ám a királyi oklevél valami törökkori csetepatéban elveszett, így aztán megint lehetett vitatkozni. A vitát tovább bonyolítja, hogy van egy Hortobágy nevű falu is, a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgysem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott, hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a Hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, s olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a Hortobágyon, a Hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa meg közben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbégatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kútba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre oda nyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macska farka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a Hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nem, hogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a Hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídon dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, hű, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jaj veszékelés volt. Oda szaladt az egész Hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripájuk alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeállt. Beleesett a Hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepné be a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fenség írásba adta, hogy inkább megépítik a 4., 5. és 6. hidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. És épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem előjáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája suttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan, de már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a Hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a Hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbeesve könyörög, irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen, jó vacsorát nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka, nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem három kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján. És láss csodát! A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebb becske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Hű, de nagy skandallum támadt

0: Hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd? Mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a daru szelidítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelidítő így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyan ott állt a szakértő, hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek így szólván. Barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve. Na, ettől aztán senki nem lett okosabb, viszont a daru szelidítő kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásárt, és ezért így szólt a csukához. Azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És lásd csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daru szelidítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá. Ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daru szelidítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többi. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daru szelidítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort, mételyfűvel, vagy valami páfrányfélével.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: fiával averébb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb.
2: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása.
0: Kérdi a második fiútól.
3: Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon.
1: Óvakodj az udvaroktól!
0: Azzal kérdi a harmadik fiát.
3: Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár?
1: Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt.
0: Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból. Ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát.
3: Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár?
2: Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet.
0: Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam! Sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
3: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köles kását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött, mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég mára kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köles kását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább, bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köles kásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég mára kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
2: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Bech Marian mese sorozatát Herman Lilla meséli el.
1: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Tartsatok velem, négy baráttal és kis kedvenceikkel egy kalandos utazásra, és fedezzük fel együtt a konyha kert csodáit. Bech Marian, fűszermesék. Kalandozások a fűszernövények varázslatos világában. A következő rész címe pedig Gyümölcsből sosem elég. Van kedvetek csinálni egy gyümölcssalátát? Kérdezte Matiék anyukája a gyerekeket, mikor visszaértek a délutáni strandolásból. A lurkók persze rögtön benne voltak a mókában.
2: Lori, Rozi, légy, nézzétek meg, milyen gyümölcsök vannak itthon. Ha nincs elég, akkor át kell szaladnunk a zöldségeshez. Addig mi Ellával szedünk egy csokor citromfüvet és bazsalikomot.
1: Adta ki a parancsot Mati a kisebbeknek. Lori kinyitotta a hűtőszekrényt és elkezdte kipakolni a gyümölcsöket.
2: Mi ez a mennyei illat?
1: Kérdezte ekkor Rozi, és nagyot szippantott a méz, bazsalikom, szamóca és vanília illatú levegőből.
2: Tegnap készítettünk bazsalikomos szamócás pohárkrémet, megkóstolod?
1: Kérdezte kedvesen Lori Rozitól, és kivett egy adagot a hűtőből.
2: Na náhogy kérek, mi is szoktunk ilyesmit csinálni, nagyon szeretem.
1: Válaszolta Rozi lelkesen, majd kanalazni kezdte az édességet. A pohár aljában összetört ropogó zabkex és mandula keveréke volt. A középső réteg mézzel és citromlével elkevert mascarpone krém, amelyben bazsalikomos szamóca szósz kapott helyet. Közben Ella és Mati is visszaért a konyhába, és apróra vágták a citromfű és bazsalikom leveleket. Mati elővette egy nagyobb, halakkal és kagyló mintákkal díszített tálat, beleszorta az illatos fűszereket és egy kis kanál őrölt fahéjat. Otthon nem volt csak alma, narancs és szeder, ezért a gyerekek átsétáltak a szemben lévő zöldségeshez, ahol incsiklandozó gyümölcsök, szép zöldségek sorakoztak a polcokon és faládákban. Az egyik polcon több tucat fűszeres olívaolajjal töltött csatos üveg sorakozott.
2: Jól néznek ki, nem igaz?
1: Kérdezte Mati Elláékat, akik épp azt próbálták kitalálni, melyik üvegben milyen fűszerek lehetnek.
2: Mi is szoktunk fűszerolajat készíteni. A kedvencünkbe bazsalikomot, oregánót, kakukkfüvet és rozmaringágakat teszünk, felöntjük olívaolajjal, üvegbe töltjük, 3-4 hétig várunk, míg elkészül, aztán leszűrjük.
1: Mesélte Mati, majd kifizette a gyümölcsöket, amiket a többiek összeválogattak. Vettek egy negyed görögdinnyét, egy kisebb sárgadinnyét, 4 fügét, egy nagy fürt szőlőt és egy doboz málnát. Hazaérve mindenki munkához látott. Rozi alaposan megmosta a gyümölcsöket, Ella és Mati kis kockákra vágták az almát, a görögdinnyét, a sárgadinnyét és a fügét, Lori pedig kifacsarta 2 narancslevét. Minden gyümölcsöt a tálba tettek, a narancslevet ráöntötték, és Ella óvatos mozdulatokkal összekeverte az egészet.
2: Egyszerűen fenséges lett,
1: jelentette ki Rozi, aki egy kanállal belekóstolt a remek műbe.
2: És milyen jól néz ki,
1: lelkendezett Mati, majd a hűtőbe tette a gyümölcssalátát. Vacsorára friss oregánóval megszórt pizzát ettek, aztán jöhetett a behűtött édesség. A gyümölcssalátát kis tálakba szedték, tejszínhabot nyomtak rá, és egy-egy citromfűlevéllel díszítették. A szüleikkel együtt körbeülték az asztalt, és elfogyasztották a finom csemegét, ami mindenkinek jól esett ezen a füllett nyári estén.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor.
3: Gyerekek,
0: halihó,
3: itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
4: Szervusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én olvasok föl nektek egy mesét. Gárdonyi Géza, a mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, mikor apám egyszer csak fölmutatott a levegőbe, és így szólt. Ni, a gólya. Egy gólya jött szokatlanul nehéz repüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát, és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta, és az udvarra hullt. Csak nem élettelenül feküdt a porban. Odafutunk hozzá, valaki meglőtte. Bizonyosan gémnek nézte valami rövidlátó vadász, mondja az apám. Mert gólyát nem szokás lőni. A gólya derékállat, pusztítja a békát, az egeret, cserebogarakat. Azt tartják róla, hogy amelyik házon fészket rak, oda nem üt a mennykő. Azzal bekötötte a gólya szárnyát vizes ruhával, puha vattával. Beletettük a gólyát a nagy tyúk ketrecbe, hogy ne zavarja semmi más állat. Szomorúan, bágyattan feküdt ott. Szedtünk neki cserebogarakat, de nem nyúlt semmihez. Sajnáltuk a beteg vendéget, de nem segíthettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, mikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, és amikor közel mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk, de csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk, mikor ennivalót vittünk neki, sőt, a kezünkből is elvette a cserebogarat. Akkor kibocsátottuk. Megmaradt az udvaron, és átvette az uralkodást. A macskát kivéve minden állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jó szívűen juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába fölösleges volna. Hanem mikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrál, és egy erős csípéssel elűzi a cicát, felkapja a jó falatot, és elnyeli. A cica eliromodik, és a kapufélfa tetejéről lesi haragos szemhunyorgatással, hogy a gólya mennyi jó ennivalót elkaparint előle. Mikor künn vacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrál körülöttünk, és a kezünkből fogadja el a kenyér darabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Idegen tyúk liba nem jöhetett hozzánk. Haragos kelepeléssel elverte azonnal. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak el fölöttünk. A mi gólyánk félszemmel felnézett rájuk, és szomorú volt. Az utazó gólyák lekelepeltek hozzá. Ő visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ezen a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondotta apám. Alig, hogy ezt kimondta, a gólya megcsattogtatja szárnyát, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepül. Nyakát hosszan előre nyújtva, s lábait hátra eresztve repül a magasban. Ott csak olykor-olykor lebbenti meg a szárnyát, mintha úsznék a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongott, mintha búcsúznék tőlünk. Aztán elrepült dél irányában, és egy gólyacsoport után eltűnt a levegőben. Hát, ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én is sírtam. Ennyi csúnya gólya, mondottam, nem szép, hogy itt hagy bennünket. Az udvar puszta és elhagyott volt utána. Még a decemberi hóban is kerestem a lábanyomát. Gondoltam, hogy tán megbánta tettét és visszajött. De csak tyúknyomok voltak a hóban. Hanem amikor elmúlt a tél, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok! Megjött a gólyánk, büszkén és vidáman ugrált föl és alá az udvaron. Köszöngetett a tyúkoknak, libáknak, kacsáknak, kakasoknak. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bátortalanul áldogált az udvaron. Fölugrott a kút kávájára, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy idegennek érzi magát. Hanem bezzeg a mi gólyánk, nem félt az apámtól. Olyan gólyatáncot járt körülötte, hogy színházban lehetne mutogatni. Jól van, jól, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott, vártunk is. Készíts itt a pajtásoddal fészket, s meg leszünk jó barátságban. Egy rossz kereket cipelt föl a Gyuri inas az eperfa tetejére. Megkötözte fönn, meg is drótozta gondosan, hogy le ne essék. A két gólya azonnal elkezdte a fészek rakást. Olyan szép bogjas fészket raktak, hogy egy király sas is meglakhatott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis piros orrú gólyák kandikáltak le a fészekből, s a két öreg gólya buzgón hordta nekik a rétről az ennivalót, néha a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem olyan vígak, mert mindig bánattal indulnak el, és mindig táncolva érkeznek vissza.
3: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: a repülőláda. Volt egyszer egy kereskedő, aki olyan nagy vagyonra tett szert, hogy aranyból is építhetett volna magának házat. Mikor meghalt, mindene egyetlen fiára szállt, aki eltékozolta örökségét az utolsó fillérig, s nem maradt egyebe, mint egy hálóköntös és egy pár papucs. Egy jó lelkű idegen mégis megsajnálta, s küldött neki egy öreg ládát, melléje pedig egy rövid üzenetet. Csomagolj be, s kattintsd a zárat. A fiú rossz tréfának vélte, mihez kezdjen egy ládával, ha nincs már mit beletennie. Azért mégiscsak bepakolt mindent, és mikor kattintotta az árat, csodák csodájára a láda felemelkedett, és magával repítette tulajdonosát is. Istenem, segíts meg, kiáltotta a fiú, mikor már a fellegek felett szárnyalt. Isten meg is segítette, s szerencsésen landolt a törökök földjén. Varázsládáját elrejtette az erdőben, ő maga pedig bement a városba. A város közepén megpillantott egy égig érő palotát. Legnagyobb tornya olyan magasra nyúlt, hogy egészen ködbe vezett. Ki lakik ott a felhők között? Kérdezte az első járókelőt, aki arra tévedt. Oda van bezárva a szultán világszép leánya, felelték. A szegény fiú visszarohant hát az erdőbe, s a ládára ülve felrepült a szultán kisasszony szobájához. Bemászott az ablakon, s meglátta az alvó lányt, aki olyan gyönyörűséges volt, hogy az ifjú nem tudta megállni, hogy meg ne csókolja. Ki vagy te? Kérdezte a lány. Én vagyok a török isten. Az egekből szálltam le hozzád, hogy megkérjem a kezed, füllentette a fiú, s a szépséges lány már is mély szerelembe esett. Egyet tegyél még meg. Szombaton látogatnak meg a szüleim. Őket is varázsold el, kérlek, hogy Frigyünkre áldásuk szálljon. Azt szeretik leginkább, a mesét hallhatnak. Apám a szultán, a mulatságosat, anyám a tanulságosat kedveli, mondta a sugárzó menyasszony. Hozok hát egy mesét, amely nem csak tanít, de jó kedvre is derít, mondta büszkén a szegény fiú. Ő maga is elhitte már, hogy török isten, de milyen nagy kétségbeesés lett urrá rajta, mikor semmi sem jutott az eszébe. Mivel más ötlete nem volt, felrepült a ládával, míg meg nem pillantott egy kis házikót az erdő közepén. Leszállt annak tetejére, s a kéményen keresztül hallgatózott. Mikor eljött a szombat, nagy mellénnyel állt a szultán elé, s kezdte is a történetet. Tudják-e, hogy a tárgyak életre kelnek, ha egyedül vannak? Elmesélem, mit hallottam a minap, egy kéményen átfülelve. Egy kénes gyufa volt a leghangosabb, s a legbüszkébb. Én az erdő legöregebb fájából, egy fenyőből lettem kifaragva, és azelőtt minden reggel harmatot ittam. Folytasd, biztatták a többiek. Délelőttönként verőfényben fürdőztem, délután pedig az erdő minden madara nekem mondott mesét. Éjjelente a többi fa irigykedését hallgattam, hiszen nekik csak nyári ruhára tellett, én pedig egész évben pompáztam.
1: Nekem nem ilyen érdekes az életem, mióta eszemet tudom, csak főznek bennem, aztán kisúrolnak, hogy újra főzzenek bennem, mondta a vasfazék szerényen.
0: Hogy merészelsz a szavamba vágni? Rivalt rá a kénes gyufa. Tehát így éldegéltem, de szemet szúrtam egy favágónak, hiszen a legcsodálatosabb fa voltam az erdőben. Kidöntöttek, felaprítottak, s a családunk szétszélett a világ négy égtája között. Az én feladatom, hogy világítsak a halandóknak, az örök tűz őrzőjeként
1: egyértelműen én vagyok a legelőkelőbb ebben a konyhában, de még az egész házban is, dicsekedett a kénes gyufa. A megszégyenült vasfazék annyira megszeppent, hogy pityeregni kezdett, s érezte, gyorsan berosdál, ha így folytatja. Hogy felvidítsa magát, dúdolni kezdett egy kedves kis dalt, amitől elszállt minden bánata. A konyha többi lakója is fütyülni kezdte a dalt, s nem sokára már együtt énekelt valamennyi. Micsoda alávaló csőcselék, forrongott a gyufa. Azt szerette, ha mindenki őt csodálja, de a többiek rá se hederítettek. Úgy belejöttek az éneklésbe, hogy kedvük támadt táncra perdülni. Az asztal és a székek verték lábaikkal a ritmust, a seprű faltól falig robta, a tányérok pedig össze-vissza csörömpöltek.
2: Milyen alantas lények vagytok ti! Örökzöld fából vagyok, fényességet hozok a világra. Nem halljátok? Nem is vagytok méltóak az én fenkölt társaságomra, próbálta túlharsogni a gyufa, a nagy hangzavart, de hiába.
1: Egyszer csak néma csönd szállt a konyhára, mert hirtelen betoppant a szolgálólány. Körbe-körbe sandított, érezte, hogy itt nemrég még nagy fennforgás volt. Látta, hogy a szoba üres, hát dologhoz látott. Mivel már jócskán estére járt, vacsorát kellett főznie. Meg is pucolta a krumplit, s odament a vasfazékhoz, hogy begyújtson alatta. A kanalak, villák, kések, tányérok mind a szolgálólányt figyelték. Mind tudták, hogy mi következik. Csak a kénes gyufa pöffeszkedett tovább, öntelt mosollyal meghajolt a nagy produkció előtt.
2: Most megmutathatom, milyen fából faragtak, gondolta magában,
1: s fényesen kilobbant, először és utoljára. A történeten jót nevetett a szultán, felesége pedig elismerően bólogatott, hiszen megértette a mese tanulságát. Bár tudták, hogy a fiú nem török isten, ezzel nem is foglalkoztak. Megtartották a pompázatos esküvőt, s azóta is élnek, ha ugyan meg nem haltak.

0: Sukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska.
1: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
3: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött-kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balázst, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlva semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen. Még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Megám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csaptak is nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
0: Talált.
3: Ki Máté? Bizony ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a felszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalatokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Csukás meseládni.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész álló nap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsi kis orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga. És azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és unos, untalan belekontárkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta, és körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj! Alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt!
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
2: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot. Gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe, és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csuda lehet ez?
0: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megböndöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darásfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki. De reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Es, mindenhova es. Zap, szaporjon, búza, bokosodjon, kisjárt, piasodjon.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb, vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja, s titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett, elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett, kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen, a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind kökény kisasszonynak ígérte sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak kökény kisasszony reménykedve, és sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta kökény kisasszony, és most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk? Kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.
2: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Bye.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a kis gömböc. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömbözhöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön, közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni, a szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanászgyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.

0: Tugásmese rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
3: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
4: Múlnak az évek, lassan megöregsz, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
3: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
2: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
3: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
2: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
3: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
2: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
3: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
4: Ami ott hátul.
3: A két ajtós, a négy ajtós.
4: Én csak azt a...
3: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
4: Már régen szeretnék egy olyan...
3: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
5: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
3: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
2: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
3: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
2: A tarka kutya egyedül maradt.
3: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
4: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
3: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
4: Igen, én azt a...
3: Azt a...
4: Azt a...
3: Kérem, itt minden eladó, tessék azt a...
4: Azt a biciklit, ha lehetne!
3: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
4: Majd én viszem!
3: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
2: A tarka kutya nagy levegőt vett. és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
3: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
2: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert és tekert, és kormányzott és gurult, és karikázott.
3: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
2: Így volt?
3: Így volt?
2: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan ültették el a virágmagot? Moha és Páfrány elgondolkozva áldogáltak fatönk házikójuk előtt a kiskertben. A napocska egy ideig nézte őket égi erkélyéről, aztán aranyújjával megérintette Moha vállát. Miben töritek a fejeteket? Szeretnénk a kertünkbe virágot ültetni, de nincs magunk. A napocska aranyújjával rámutatott egy helyre. Épp ott heveredj. Valóban ott feküdt egy kis mag, olyan volt, mint egy alvó gyermek. Kérdezd meg tőle, Moha, mi ő? Nehogy valami ki tudja, mit ültessünk el, figyelmeztette Páfrány Mohát. Moha óvatosan megkérdezte a kis magot. Mi vagy? Verbascum, rebegte a kis mag. Ettől Moha és Páfrány nem lett okosabb, mert a kis mag latinul beszélt. Páfrány sarkával gödröt vájt a földbe, és Moha beletette a kis magot, letakarta a csúcsos sipkájával, hogy jobban csírázzon. Aztán öntöző kannával locsolták, és ezt a kis dalt énekelték neki. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Mire háromszor elénekelték, egy halmocska emelkedett a mag fölött. Mindjárt kint is van, mondta Páfrány. És valóban a halmocska megnyílt, kibújt belőle egy giliszta, és rájuk ripakodott. Csípjen fel benneteket a fekete rigó a magotokkal együtt! Egyfolytában a fejem fölött topogtok, és elárasztottátok vízzel a lakásomat. Páfrány fejéhez vágta a magot, és visszabújt föld alatti hajlékába. Moha és Páfrány csak ültek tanácstalanul. Végül Moha azt mondta, most fordítva csináljuk. Én vájok lukat, és te ülteted el a magot. Sarkával gödröt vájt, Páfrány beleültette a magot, és letakarta a csúcsos sipkájával. S megint locsolgatták, és énekeltek neki. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. De semmire sem mentek vele. A maga föld alatt meg sem moccant. Lusta fickó, mondta Moha.
2: Hétalvó.
1: Ásított Páfrány, és abban a pillanatban elaludt. Moha rászólt, ébredj fel, de ő is ásított, és elaludt. Hát ti aztán jó kertészek vagytok, nevette el magát a napocska az égen, és megdörzsölte arany kezét. Majd erős naphangján elénekelte. Kejki, magocska, trallala, lesz belőle dibolya. Abban a pillanatban a csúcsos sipka megrázkódott, és zöld levélkék bújtak ki alóla. A napocska feléjük nyújtotta arany kezét. No, gyertek csak, gyertek, segítek én nektek. S ahogy segített, egyre nagyobbra nőtt a virág. A napocska szemügyre vette a gyökerektől a bimbókig, és megijedt. Elgek, hiszen te nem is ibolya vagy. Dehogy vagyok, mondta a virág. Én ökörfarkkóró vagyok, csak a két komának latinul mondtam. És akkorát kacagott, hogy egészen kivirult tőle. A szakramentumát! Káromkodta el magát a napocska is, kis híján latinul. Ezt aztán jól megcsináltam. És inkább gyorsan egy felhő mögé bújt, mert abban a pillanatban Moha felriadt álmából is felkiáltott. De hiszen ez nem ibolya! A kiáltásra felébredt Páfrány is, és lassan körüljárta a virágot. Az ökörfark kóró már az egész tisztást birtokába vette. Szép volt, és mézillat lengedezett körülötte. No és, mondta Páfrány, ibolyának nem ibolya, verbaszkumnak meg nem fogom hívni, mert elzsibbadt tőle a nyelve. De Moha kijelentette, hogy minden nyíló virágnak kell, hogy legyen neve. Ha kell, hát kell, legyintett Páfrány. Akkor mondjuk hívjuk ökörfarkkórónak. Ebben a pillanatban a felhő mögül kikukkantott a napocska, és vidáman rájuk kiáltott. De megnyugodtam, úgy megnyugodtam.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kereksége. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt, önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. S amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod. Csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornán vagyok műsorvezető, és most egy mesével készültem nektek. Hallgassátok csak! Göbölyös Attila, a susogó fák meséje. Valahol messze, ahol az ég egybeolvad a fák koronáival, létezett egy ősi erdő, amit az emberek csak úgy emlegettek, a susogó rengeteg. Nem volt térképen, sem útjelző táblán, mégis néha napján rátalált, aki elég kíváncsi volt, és elég csendes. A susogó rengeteg fái mások voltak, mint bárhol a világon. Ők beszélni tudtak. Nem szóval, nem kiáltással, hanem susogással. Olyan susogással, mely csak alkonyatkor született meg, mikor már a madarak is leszálltak pihenni. Az erdő mélyén, egy idős tölgyfa árnyékában élt egy kisfiú, Ábel. Nem volt ő fa, és nem volt madár sem, hanem egy kíváncsi, kalandvágyó gyermek, akit egy vándorló madár vezetett az erdőbe. A fiú egy viharos éjszakán tévedt el az erdei úton, és mikor a villámlás rémisztő képeket festett az égre, hát a madár, egy sárga pettyes fülemüle, egyenest a susogó rengetegbe vezette. Ábel először félt. Az erdő hangja nem olyan volt, mint a város zajai. Itt nem dudált semmi, nem zörgött autó, csak levelek susogtak, ágak roppantak, s a madarak fészkük mélyén csiviteltek álmosan. Ki van ott? Kérdezte a fiú egy este, mikor már 3 napja élt a fák közt. Egy magas, görbehátú bükkfa válaszolt először. Ágaival meglendült, s kérge meg-megnyikordult. Mi vagyunk, kisvándor, mi vagyunk a mesélő fák. Ábel körbefordult, szemét nagyra nyitotta. Tudtok beszélni? Nem úgy, mint az emberek. Mi a szél hangját kölcsönözzük, a lombunk rezzenését s az évszakok emlékét. Suttogta az öreg nyírfa, akinek kérge olyan fehér volt, mint a frissen hullott hó. És attól fogva minden este, mikor már a csillagok kibújtak az égre, s a szél puhán játszott a lombok között, a fák mesélni kezdtek. Elmesélték a tavaszi virágzás első illatát, amikor a méhek először zümmögtek a réten. Elmesélték, mikor egy réges-régi télben egy barna medve család épített odút a tölgyfa tövében. Meséltek arról is, mikor egy árva őzike könnye harmattá vált a hajnali fényben. Ábel minden este ott ült a fülemüle társaságában, hallgatta a fákat, és nem csak a történeteket tanulta meg, hanem hallani is. Meghallani a szél hangjában a szavakat, a lombok között megbúvó gondolatokat. Miért meséltek nekem? Kérdezte egyszer. Mert figyelsz, felelt egy sovány nyárfa. És aki figyel, az képes megőrizni a világ emlékeit. Egy napon, mikor Ábel már hetek óta ott élt, a fák azt mondták. Itt az idő, hogy hazatérj. Vigyél magaddal minket is. Ne a törzsünket, nem a leveleinket, hanem a meséinket. Ábel szomorúan, de tudta, hogy el kell indulnia. A fülemüle elkísérte az erdő széléig, ahol a világ ismét zajos és színes lett. Visszament a városba, szülei karjába, a megszokott mindennapok közé. De a fák szavai ott susogtak a fülében minden éjjel. És attól kezdve Ábel mesélni kezdett. Először csak a testvérének, aztán az iskolában, később könyvekbe írta mindazt, amit a susogó rengeteg megtanított neki. S aki meghallotta ezeket a meséket, annak a szíve megnyílt egy kicsit. Némelyek még az erdőségek felé is vetettek egy pillantást, hát ha ott a távoli lombok között egyszer majd meghallják a fák susogását is. Mert aki jól figyel, bizony, meghallhatja. Csak csendben kell maradni, és hinni a mesékben.
2: alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
2: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
1: És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve... a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
3: Te nem jössz?
1: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
3: Hát persze, ősz van, teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
1: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak, vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
3: Haj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: De miért menjek gyalog?
1: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
3: Ugorj fel hátra,
1: mondta a sofőr fütyörészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
3: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
1: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
3: Azonnal szállj le, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
1: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
0: Beszállás!
1: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
0: Mehetünk!
1: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
2: Ó, végre utazom,
1: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
3: Mi ez?
1: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
3: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
1: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
3: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
1: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
3: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
1: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
2: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
1: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
3: Áhá!
1: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
3: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
1: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
2: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
1: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogyan? Hát hajón!
1: Fogta a két bőröndöt, és elballagott a kikötőbe.
3: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre. De hogyan jutok fel?
1: Meglátta a teherdarut.
3: Hogyan? Hát teherdaruval!
1: beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
0: Mehetünk!
1: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
0: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
1: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
3: Ezer árbóc és vitorla!
0: Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
1: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
0: Hova mentek?
1: Kiáltott fel nekik.
0: Megyünk haza! Vége a télnek!
1: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
4: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr,
1: és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
3: Találkozott radírpókkal.
1: De erről majd legközelebb mesélek.
4: Megérkeztünk az iskolához,
1: mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, édes gyerekek! Eszterkályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek, remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide-oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam, és én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz. Biztosan tévedsz, ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hogy magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamut gombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
3: Örvendek a szerencsének,
2: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirm úr, még megkarcolod vele az orromat. Hát nagyon nevetséges volt Mirm úr, ahogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
3: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
2: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! S a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
3: Cincin!
2: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere előtte, buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mirm úr zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mirm úrra, mégiscsak derék kandúr ez a Mirm úr, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
3: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
2: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mirm úr hazavisz, ugye? Mirm úr. Morgott Mirm úr. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mirm úr.
3: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mirm úr hátára, s elmentek.
2: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

a fukar Molnár. Egyszer réges-régen élt egy Molnár, aki annyira fukar volt, hogy soha senkit nem vendégelt meg, de még a vándorokat is elüldözte. Aki néha napján bekopogtatott, annak még egy karé kenyeret sem adott. S ha éppen úgy tartotta kedve, még a kutyáját is utána küldte. Aztán egy borús estén egy ősz öreg anyó kopogtatott be a Molnárhoz. Drága uram, itt maradhatnék éjszakára. Mindjárt jön a vihar, és még messze van a következő falu, kérte az anyóka. Ám a fukar Molnár feldühödött, és leteremtette a lábáról. Mit képzelsz, mi vagyok én? Fogadós? Kiáltott rá mérgesen. Keres máshol szállást, mert itt nincs helye csavargóknak. Azzal elkergette az anyókát a birtokáról. Szegény anyóka pedig tovább bandukolt az úton, s közben azon gondolkozott, hogy megleckészteti a Molnárt a fukarságáért. Amint így mendegélt, szembe jött vele egy fiatal legény. Adjon Isten! Köszönt a fiú. Mondja, miért lógatja úgy az orrát, néném? Nagyon elfáradtam. Szállást keresek, mielőtt megérkezik a vihar. De eddig csak elkergettek. Hát te, fiam, mi áradban erre? A malomba megyek, munkát szeretnék kérni a Molnártól. Hát, fiam, azt elfelejtheted. Éppen onnan kergettek el az imént. A fiú elszomorodott, s már fordult is volna vissza, mikor az anyukának hirtelen támadt egy ötlete. De ha jobban meggondolom, tudom, hogy kaphatnál munkát a malomban. S ha megfogadod a tanácsomat, még a végén te lehetsz az új gazda. Hát ha így van, akkor mondja, mit kell tennem. És fülelni kezdett a fiú. Az anyuka intett neki, hogy hajoljon közelebb, és így szólt. Menj tovább, és amikor a híthoz érsz, találsz alatta egy csillogó követ. Tedd el a zsebedbe, és aztán menj egyenest a malomba. Majd az anyóka lépésről lépésre elmondta a legénynek, hogy mit tegyen a Molnáréknál. A fiú pedig azt gondolta magában. Ugyan miért ne tenném meg, amit tanácsol? Legfeljebb kidobnak. Megköszönte az anyukának a segítséget, és elindult a malom felé. Mikor a híd közelébe ért, már messziről meglátta a csillogó követ a patakparton. Úgy tett, ahogy a néni mondta, zsebre tette, aztán a Molnár háza felé vette az irányt. Bekopogott, és a Molnár nyitott ajtót. Jó estét, uram! Szállást szeretnék kérni éjszakára. Akkor rossz ajtón kopogtatsz, fiacskám, nálam nincs hely ilyen jöttmentek számára, mondta mérgesen a Molnár. Ám a fiú nem tágított, csak állt egyenesen, és mosolyogva csak ennyit mondott. Köszönöm, köszönöm. A Molnár tübegurult. Na most már hordd el magad, amíg szépen mondom. De a fiú csak nem mozdult. Közben a hangos kiabálásra a Molnár felesége is kidugta az orrát a konyhából. Na mi az? Itt ez a csavargó, de bármit mondok neki, csak nem tágít. Ne hagyd, hogy ott kint rostokoljon, mindjárt elered az eső, kiáltott rá a Molnárra a felesége. Jól van, nem bánom, gyere be, itt töltheted az éjszakát, majd elfekszel a földön. De aztán vacsorára ne számíts, mondta a Molnár, és betessékelte a legényt a házba. A fiú leült a terített asztalhoz, és csak hamar meg is érkezett a Molnár felesége a gőzölgő vacsorával. A Molnár szava ellenére a fiú rögtön maga elé vette a tálat, és habzsolni kezdte az ételt. A fukar Molnárnak kezdett elfogyni a türelme. Előbb csak finoman, majd egyre dühösebben próbálta elkergetni a fiút az asztaltól. Hanem a legény csak ült tovább és falatozott.
közben pedig azt hajtogatta. Köszönöm, köszönöm. A Molnár pedig nem tudott egyebet tenni, hagyta, hadd vacsorázzon meg a fiú. Vacsora után a Molnár felesége ment, hogy megvesse az ágyukat. De a legény egy percig sem teketóriázott, befeküdt a Molnárék frissen vetett ágyába. A Molnár, mikor meglátta, égtelen haragra gerjedt. Mit képzelsz, te kis vakarcs? Tűnés az ágyamból! Kiabálta, de a fiú meg sem mozdult. Mintha nem is hallotta volna a Molnár szavát, csak feküdt tovább, s közben folyton azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm! A Molnár ezt már mégsem hagyhatta. Próbálta kigurítani a fiút az ágyból, ám az minduntalan visszamászott. Végül belátta a Molnár, hogy nem tehet semmit, és hagyta a fiúnak, hadd aludjon az ágyában. A legény pedig megvárta, míg elalszik a ház népe, s mikor már mindenki nyugovóra tért, úgy tett, ahogy az anyóka tanácsolta. Elővette a csodatévő kövét, és a kemencébe a hamu közé rejtette. Majd visszafeküdt aludni. Aztán reggel csoda történt. Mikor a Molnár felesége meggyújtotta a kemencében a tüzet, hirtelen a szoba összes sarka úgy csinált, mint a Molnárné. Ha a Molnárné beszélt, azok ugyanazt mondták. Ha felsikoltott, akkor ők is sikítottak. Az asszony nem értette, mi történik körülötte, s hangosan rikoltozni kezdett a férje után. A Molnár kisvártatva bedobbant a konyhába. Hát téged mi lelt? Úgy visongsz, hogy még a faluban is hallják. Ám ahogy belépett, a sarkok őt is utánozni kezdték. Na, most gurult csak igazán dübe a Molnár. Hát ez meg milyen varázslat? Csak is annak a félnótásnak az ördögi műve lehet, kiabált mérgesen. És a sarkok csak úgy visszhangozták a szavait. Eközben a fiú az ajtónál hallgatózott, s jót nevetett magában. Aztán egyszer csak előtte állt a Molnár, és tajtékzott a dütől. Csak is te okozhattad ezt az űrzavart! Hallgattasd el ezeket a sarkokat, vagy nem állok jót magamért! Rendben van, de csak is egy feltétellel. Add nekem a lányod, és akkor elhallgattatom őket. A Molnárnak nem tetszett az ötlet, de nem volt mit tenni, ha nyugtot akart magának, teljesítenie kellett a fiú kérését. Nem bánom, hozzád adom a lányom, csak legyen már végre csend, könyörgött a gazda, miközben a fülét fogta. A fiú pedig fogta a csodatévő követ, és visszadugta a nadrág zsebébe. Ahogy eltette, a sarkok egyből elhallgattak, és síri csönd lett. Minden úgy lett, ahogy az anyóka megjósolta. A mogorva Molnár most újjongott örömében. A legény végül feleségül vette a Molnár lányát, és ő lett az új Molnár. Megörökölte az egész malmot, és attól fogva mindenki, aki arra járt, kapott vacsorát és szállást.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás mese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás mese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat.

nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álombirodalom a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Éjszaka fellege száldos már, játszik

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!